0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Uralvidéki Magyar Rádióban.

senki a kocsba zár.

lekapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Szeptember 28-a van, hétfő, 6 perccel elmúlt reggel, 5:30. Ébredjenek velünk, és a tehetik, maradjanak a folytatásban is. Frontmentes, nyugodt őszi időjárás várható a mai napon. Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, ami alkalmas kinti programokra is. Persze tudom, hogy hétfő van, kezdődik a munka. Ami még fontos, hogy bár az augusztusinak töredéke, de még mindig vannak pollenek a levegőben, úgyhogy az allergiások számíthatnak tünetekre. A hideg hajnalok és évszakos átlagnál enyhébb nappalok miatt fontos a réteges öltözködés, hogy elkerülhessük az alulöltözés, mint pedig a túlöltözés miatti izzadás okozta megbetegedés lehetőségét. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert az utóbbi napokban megtöbbszöröződött, megsokszorozódott a megfázásos tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Önök ne legyenek köztük, vigyázzanak magukra. Hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban, így zenével megyünk tovább. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a műsorvezető pedig Donner Tíme. A szép jó reggelt mindenkinek!

8 fok körüli most odakint a hőmérséklet, és helyenként párás, ködös lehet a levegő, erre készüljenek, ha már indulnak. Azt írják, hogy egyre nyílik az olló a hajnali és a délutáni hőmérsékleti értékek között, tovább erősítve a nagynapi hőingás káros következményeit, és tartós lesz az erősödő hőhullám. Ezt írják, persze nem 40 fokokra kell készülnünk. Akik nem érzékenyek erre, ők élvezik az indián nyár minden finomságát, akik viszont fokozottan érzékenyek, őket erősen megviselheti az a helyzet, hogy napközben még akár 25 fokot is mérhetünk, reggel meg hát jó 10-15 fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, vagy még többel, ez megviselheti az érzékenyeket. Nagy a megfázás veszélye, nem véletlenül mondtam már korábban is. Egyébként amilyen tünetekre lehet készülni, az általában a fejfájás, a keringés és a légzőszervi nehézségek, de szívelégtelenség, nehéz légzés is előfordul. A tűző napon való tartózkodást meg kell gondolni hiába. Szeptembert mutat a naptár, mert erős lehet a napsugárzás, viszont a napjótékony hatásairól sem szabad megfeledkezni, úgyhogy érdemes töltekezni még a tél beállta előtt. A fokozottan érzékenyek számára azért érdemes elmondani, hogy a megterhelő programokat inkább halasszák el, illetve valahogy egy kicsit alacsonyabb fokon működjenek. Folytatódik tehát ez a hőhullám, aki nem érzékeny, a nagynapi hőingásra kifejezetten kedvező feltételeket talál a kültéri programok számára. Hát mások egy kicsit nehezebben viselik ezt, de örüljünk neki, mert aztán majd jön a fényszegény és a hideg időszak. Ma, amit a közlekedéssel kapcsolatban érdemes így elöljáróban elmondani, az az, hogy párás, ködös a reggel, úgyhogy rövidebb lehet a látótávolság, illetve a hőingás miatt a frontérzékenyek fokozott fáradékonyságot tapasztalhatnak, ez figyelmetlenséget vonhat maga után, úgyhogy legyenek óvatosak, a volán mögé ülők vezessenek óvatosan is, figyeljünk oda egymásra is, balesetmentes közlekedést. 2 perc múlva lesz 3/4, jöjjünk oda egymásra is, balesetmentes közlekedést. 2 perc múlva lesz 3/4, hadd zenélünk tovább, nem sokára pedig

Rózsa Magdi énekelt, szeptember 28-a van Vencel napja. A szláv Venceslav névből származik ez a név, egyébként a szlovénban így is szerepel. Német közvetítéssel került hozzánk, jelentése koszorú, illetve dicsőség. Mellettük köszönhetjük Berárd vagy Bernárd, Bernát, Ismérja, Izméne, Justícia, Justina, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány és Velek nevű ismerőseinket is. Ők is ma ünneplik névnapjukat, nekik és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk így. A Muravidéki Magyar Rádióban legyen olyan a napjuk, ami ennek szeretnék. 10 perc múlva 6 órakor pedig jövünk a friss információkkal, hallgassák meg!

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Harminc éves fennállását ünnepli a Moravszky-Toplicei Turisztikai Információs Központ. Milyen utat járt be az intézmény az elmúlt 3 évtizedben, és milyen kihívások határozzák meg a térség turizmusának jövőjét? Erről beszélgetünk Szonya Vili igazgatóval a hétfői iránytűben. Tartsanak velünk 11 óra 15 perctől.
0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A térerőben ezúttal beszámolunk a Transzilvánia Filharmónia évadnyitójáról. A Cantilena Kamara Kórus fennállásának 25. évfordulójáról, valamint az Értékből jövök című pályázat díjkiosztójáról. Emellett annak is utána járunk, milyen lelki következményekkel járhat a közösségi média túlzott használata. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
2: Jó reggelt mindenkinek, hétfő reggel 6 óra a pontos idő, friss információk itt az MMR-en. Derült az ég felettünk, és helyenként párás ködös a levegő. 8 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, Muraszombatból 6 fokot jelentenek, Maribor 7 fokos, Ljubljana 9 fokos, Koper 12 fok, a Kredaricán 9 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ez a jelenlegi helyzetkép, és hogy mire számíthatunk ma, napos idő várható, némi fátyol felhőzettel. A reggeli és a délelőtti órákban egyes, alacsonyabban fekvő területeken megmaradhat a köd, de majd feloszlik persze, nem marad egész nap velünk. A tenger mellék egyes részein gyenge búra fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken elérheti a 26 fokot is. Holnap is derült időre készülhetünk, reggel megint kicsit ködös lesz az idő, a minimumok 4 és 9, a napi csúcsértékek pedig a maihoz hasonlóan alakulnak majd. Időjárási szempontból lényegében rendkívüli történésekre nem nagyon számíthatunk ebben a hétben, illetve ezen a héten, hiszen ez az indián nyár időszaka, és tényleg nem hazudtolja meg magát az időjárás sem. Magyarországon a fátyol felhők is odébb állnak, gyakorlatilag zavartalanul napos derült időre lehet készülni, a kora reggeli órákban pára és köd képződhet. A reggeli hőmérsékletek a következőképpen alakulnak, lentiből 7 fokot jelentettek legutóbb, ahogy Szentgotthárról és Szombathelyről is. Zalaegerszeg 8 fok, Nagykanizsa 9 fok, Budapesten 10 fokot mértek legutóbb, délután 23-25 fok várható. Kedden a napsütésé lesz a főszere, felhők alig lesznek az égen, csapadék persze nem lesz, helyenként megélénkülhet a keleti szél, a reggeli értékek 1 és 11 fok között lesznek majd, délután pedig folytatódik a vénasszonyok nyara 22-26 fokkal. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, reggel párával, délután 22-26 fokkal ugyancsak, és hát csütörtökre is nagyjából ugyanezt mutatja az előrejelzés. Frontmentes időre készülhetünk, tehát a kora reggeli hidegebb, illetve nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a görcsös és a kopásos eredetű ízületi panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság, akár migrén is előfordulhat. Ugyanakkor majd a napos idő jó hatása lesz a hangulatra és a közérzetre, érdemes kimozdulni a szabadba. A reggeli órákban viszont ügyeljenek a réteges öltözködésre, vigyázzanak magukra.
3: Közlekedési hírek.
2: Helyenként rövidebb a látótávolság, a köd és a pára miatt, úgyhogy legyenek körültekintőek az útrakelők, egyéb iránt száraz utakon folyik a forgalom. Nagyobb fennakadás nem történt, de azért mégis van egy-két történés az utakon. A tengermelléki autópályán a Szenozsecse csomópont és a Nános csomópont között Ljubljana irányába egy meghibásodott autóbusz miatt le kellett zárni az egyik sávot, és torlódnak a kamionok a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk. Három és fél percben ezek a friss információk, 6 óra után vagyunk, egy picivel már is zenével folytatjuk, 6:45 körül pedig jövünk a lapszemlével.

Ez ott az éjszakai járat felvétele, 4:07 a pontos idő, lapszemlézőnk egy kicsit. Zalaegerszegen, Szent Erzsébet hegyen rendeztek szombaton szüreti felvonulást és ünnepeltek vidám közösségi mulatsággal. Immár 15 éve a városrész programja ez a szüreti felvonulás. A hagyományoknak megfelelően a kora délután kezdődő eseményen több állomáson várták a felvonulókat, akik Vorhotáról indultak és bejárták a településrész utcáit. Kora este vacsora várta a visszaérkezőket, illetve tombola sorsolás és a mulatság is része volt az eseménynek a közösségi téren. Más téma, a magyar vásárlók az elmúlt hónapokban több élelmiszer esetében is árcsökkenést tapasztalhattak, ám a kedvező időszaknak a jelek szerint lehet egy határa. A Magyar Nemzeti Bank friss előrejelzése szerint jövőre ismét érezhetően drágulhatnak az élelmiszerek. És még egy programról, szombaton nagyszámú érdeklődő előtt zajlott le Lentiben a Konkoly lovardában a 9. Dunántúli megyék és Dél-Szlovákia C kategóriás kettes fogadhajtó döntője. A versenyen a zalaiak szervezőként két csapattal indultak. Az idei kettes fogadhajtó döntőre 38 fogadhajtó érkezett, 10 csapat állt rajthoz, akik két fordulóban akadályhajtásban mérték összetudásukat. A 9. Dunántúli megyék és Dél-Szlovákia C kategóriás kettes fogadhajtó döntőjének csapatversenyét Somogy megye csapata nyerte meg hibátlan teljesítménnyel Fejér és Zala megye előtt. Erről és még sok minden másról is olvashatnak a Zala megyei hírportálon.

Tina Turner énekelt, 6 óra 21 perc mindjárt érkezett rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök két bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 3 közlekedési baleset történt, 4-szer történt közrendsértés és egy vadgázolás ügyében is intézkedtek. A bűncselekményekkel kapcsolatban a lendvai rendőrök rongálás ügyében jártak el, Ljutomer környékén pedig egy üzlethelyiségbe történt betörésnél kellett kivonulniuk. A balesetek közül 2 anyagi kárral járt, egyben pedig egy kerékpáros szenvedett sérüléseket. Ennyi akkor a tegnapi nap krónikájáról. A mai napon pedig előre bejelentette Muraszombat környékén lehet radarra számítani, de másutt is egyébként lehet súgon meg halkan, úgyhogy legyenek nagyon körültekintőek. 6 óra 22 perc van, még egy kis zene következik, fél héttől pedig várjuk Önöket két terepjáróval.

Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! Elődeink hagyományainak felelevenítése és megőrzése, a köles sokoldalúságának a megismerése, a közösség erősítése és az örökség továbbadása a jövő nemzedékeknek a célja a köles napnak, amelyet szombaton Pártosfalván tartottak meg. A hangulatos rendezvényen a résztvevők betekintést nyerhettek a köles betakarításának hagyományos folyamatába, megismerkedhettek a növény sokféle felhasználási lehetőségével, és természetesen a kölésből készült finomságokat is megkóstolhatták. A program a hagyományőrzés mellett közösségi élményt is szolgál, lehetőséget teremtve arra, hogy a régi tudás és a helyi értékek újabb generációkhoz is eljussanak. Szőke Krisztina összefoglalója.
1: A köles az egyik legrégebben termesztett gabonaféle. Már több ezer éve fontos táplálékot képez. Termesztése egyszerű, hiszen jól tűri a szárazságot és a gyengébb talajokat. Könnyen tárolható és gyorsan elkészíthető élelmiszer. Már egykoron is a paraszti étkezésben gyakori alapanyag volt, a modern táplálkozásban pedig ismét egyre népszerűbbé válik. Pártosfalván nem első alkalommal került a köles a figyelem középpontjába, hiszen már korábban is szerveztek hagyományos köles napot. Vugrinec Zsuzsi, a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsának elnöke.
2: Minden évben nem szervezzük meg, mert akkor nem volna olyan hiteles, de egy pár évre mindig felelevenítjük ezt a régi hagyományt. Ezzel is arra emlékezünk, hogy az elődeink előbb régen mivel is foglalkoztak. Mint tudjuk, a köleskársa gabona közé tartozik. Előbb régen szerényebben étkeztek, nem volt minden nap hús az asztalon, úgyhogy többet nyúltak a köleskásához, többször fogyasztották, de a mai modern világban sajnos ezt el is felejtjük. A gyors étkezés, még stb. A rohanás mellett gyors ételeket fogyasztanak az emberek, és erre adunk nagyobb hangsúlyt, hogy az embereket is emlékeztetjük arra, hogy nyúljanak a köleskásához, tudjuk, hogy gluténmentes, hogy akárki fogyasztatja, nyugodtan lehet előételeket, főételeket, édességeket, csalátákot készíteni, és az egészséges étkezésnek is ezzel nagy hangsúlyt fektetünk erre.
0: Legsikeresebb előadását a rock balettet adta elő a Lendvai Színház és Hangversenyteremben szombaton este a zalaegerszegi vetett társulat. A látványos produkció a tánc, a zene és a színház egyedi találkozása. Szintén Szőke Krisztina összefoglalóját hallják.
1: A vetett társulat sokszínű és sokoldalú alkotóközösség, amely több műfajban is otthonosan mozog, miközben folyamatosan nyitott az új tehetségek, művészek és kreatív együttműködések felé. Legnagyobb közönség sikerük a rock balett. Egy lendületes, látványos és érzelmekben gazdag produkció, amely a magyar és amerikai rockzene ikonikus világát a modern táncszínház erejével ötvözi. A fiatal alkotóközösség a táncszínházi produkciójával rövid idő alatt több rangos helyszínen is bemutatkozott. A művészeti formáció repertoárja széles skálán mozog, az energikus rockbalettől kezdve a klasszikus operettig, a könnyed musicalektől a nosztalgikus retro műsorokig. Német Veronika diplomás tánc és előadó művésszel, a vetett társulat vezetőivel beszélgettünk.
3: A vetett társulat egy előadó művész társulat, főként táncos produkciókat gyártunk, főként művészi táncokban, kortárs modern balett, neobalett, színpadi tánc műfajokban vagyunk otthon, a társulat hétfős jelenleg.
1: A rock balett tánc előadásról pedig megtudtuk.
3: A történet központi témája, mint mindig szerintem, a szerelem. A szerelem, a vágyakozás, az újjászületés, mi van a halál után, miért érdemes élni, és én személy szerint nagyon szeretem az angyalokat, és én magam egy angyalt játszok benne, úgyhogy kicsit bevittem ezt az égi világot is ebben, de főként a szerelem a központi téma.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Szőke Krisztina összeállításait hallották, 5 perc elmúlt el fél hét.

Ez volt a Magna Cum Laude felvétele. 6:45 lesz, világosodik odakint. Szép időnk lesz azért, de most még hűvös van odakint, úgyhogy öltözzenek rétegesen. Hát délután meg majd süt a nap, és jó idő lesz. No de, egy más téma, új sebességre vagy új szintre kapcsolt a sebességellenőrzés itt Szlovéniában, talán jó tudni. 3 autópályaszakaszon vezették be azt a rendszert, amely nem egyetlen ponton méri az autó sebességét, hanem kiszámolja, mennyi idő alatt tette meg a jármű a teljes ellenőrzött szakaszt. A Szlovén Meteorológiai Hivatal szeptember elején hitelesítette az első 3 rendszert, így az ott rögzített adatok már gyorshajtási eljárásokban is felhasználhatók. A következő szakaszokon érdemes figyelni az A1-esen, Logatec és Vörtnika között Ljubljana felé, aztán az A2-esen Ljubljana-Brod-Vodice útszakaszon Krány irányába, és szintén az A2-esen Grosszupja és Iváncsna-Gorica között Novomesto felé. Egy negyedik mérési hely is készül az A1-esen, a Podmil-Locsica szakaszon, de ennek hitelesítése még nem zárult le, írják. A rendszer a szakasz elején és a végén rögzíti a járművet és az áthaladás idejét, majd ezekből kiszámítja az átlagsebességet. Vagyis a régi, meglátjuk a kamerát, satúfékezünk, utána meg padlógázt nyomunk, módszer itt már nem sokat ér. Ha valaki az ellenőrzött szakasz nagy részén gyorsabban megy a megengedetnél, azt az átlagsebesség szépen megmutatja, és a bírság sem jelképes. Az autópályákra vonatkozó szabályok szerint a túllépés mértékétől függően 40 60, 120, 250, 400, illetve 1200 euró lehet a büntetés. A legmagasabb 1200 eurós bírság 60 km/h nagyobb túllépésnél jár. Az általános autópályás sebesség határ 130 km/h itt Szlovéniában, de a konkrét szakaszok határ 130 km/h itt Szlovéniában, de a konkrét szakaszokon ennél alacsonyabb korlátozás is

Nem sokára, 9 perc múlva, 7 órakor jönnek majd az első hírek, aztán a következő órában fellapozzuk a kalendáriumot, lesznek friss információk és mezőgazdasági szaktanácsadás is, pontosabban az ismétlése. De most még egy értesítés gyorsan. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy az idei önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon találhatók meg, illetve a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén a Malom utca 6/A szám alatt.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Egészségügyi Bizottsága ma vitatja meg a kormány sürgősségi eljárásban tárgyalt ritka betegségek fejlett kezelésére szolgáló állami alapról szóló törvényjavaslatát. A törvényjavaslat egy független alap létrehozását irányozza elő a kötelező egészségbiztosítás finanszírozásából, a még nem szereplő ritka gyermekbetegségek kezelésének finanszírozására. Az alap 18 éves korig kezeli azokat a gyermekeket és serdülőket, akik életveszélyes vagy krónikusan legyengítő, ritka betegségben szenvednek, és akiknek a kezelési lehetőségei Szlovéniában kimerültek, de szakmailag megalapozott lehetőség van a fejlett kezelésre. Az alapvető szakmai alap továbbra is a szlovén felsőfokú szolgáltatók tanácsának véleménye lesz. Ha azonban a szakértők között nézeteltérés adódik, az alapnak további két független véleményt kell beszereznie külföldi orvosoktól. További finanszírozási források közé tartoznak a kereskedelmi és gyógyszeripari vállalatoktól önkéntes adományok és az európai alapok. A költségvetési dokumentumok elfogadásának folytatása jellemzi a hetet. Csütörtökön az országgyűlés jóváhagyja a 2026-os állami költségvetés pótköltségvetésének tervezetét, és ezt megelőzően nagy valószínűséggel holnap a kormány elfogadja a következő két év költségvetésének tervezeteit. Ezek lesznek az új kormány első valódi költségvetési dokumentumai. A szeptember-októberbe fordulásának hetét a közpénzügyek jellemzik. Nevezetesen a kormánynak szeptember végéig meg kell küldeni az országgyűlésnek a 2027-es és 2028-as állami költségvetés tervezetét, és már most tudni, hogy az országgyűlés csütörtökön rendkívüli ülésen jóváhagyja az idei költségvetés pótköltségvetésének tervezetét. Ezt megelőzően a pénzügyi bizottság véglegesíti azt a plenáris ülésen való elfogadásra. A kormány szeptember 10-én fogadta el a pótköltségvetés tervezetét, amit azóta bemutattak az érdekelt munkacsoportoknak. Lemondott tegnap Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 7 hónappal második államfői mandátumának lejárta előtt, írja az MTI. A politikus az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányában folytatja, és miniszterelnökként térne vissza, amennyiben az általa támogatott szerb haladó párt kormányt tud alakítani. A távozó államfő azt mondta, büszke az ország gazdasági és infrastrukturális fejlődésére, valamint arra, hogy szerinte Szerbia megőrizte stabilitását az elmúlt évek válságai közepette. A politikus azzal indokolta távozását, hogy hivatalban maradva ugyan részt vehetett volna a parlamenti választás kampányában, de tisztességesebbnek tartja, ha államfőként már nem vesz részt benne. Az államfői feladatokat ideiglenesen Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke veszi át. Az alkotmány szerint legfeljebb 3 hónapig helyettesítheti a köztársasági elnököt, és ez alatt új elnökválasztást kell tartani. Sport. A múlt héten a kanadai Montrealban rendezték az országúti kerékpárosok világbajnokságát. Tegnap 273 kilométert tettek meg a versenyzők, a címvédő Tadej Pogacar távolléte után az amerikai Brandon McNulty nyerte el a rangos címet. Primož Roglič egyedüli szlovénként ért célba a 21. helyen.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma derült napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe bora mellett 26 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovice és Körtina között a főváros irányában, valamint Szent Jákob és Domzsále között Maribor felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria irányában.

Események és nevek a mai nappal kapcsolatban. Szeptember 28-a van. Első Mátyás magyar király Brassó városának áru megállító jogot adományozott e napon 1468-ban. Aztán 1526-ban a török sereg először fosztotta ki Szeged városát. Megszületett az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya 1787-ben. 1895-ben felavatják az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat a Dunán. A II. Világháborúban lerombolt átkelő újjáépítése után 2001-ben adták át ismét a forgalomnak. Aztán 1939-ben a szovjet-német megállapodás értelmében felosztják Lengyelországot, Szovjetunió pedig megkapta Litvániát. Aztán 1945-ben elrendelik, hogy a Honvéd kerületi parancsnokságok állítsanak fel egy-egy munkás aknakutató szakaszt. Ezekből alakul ki a tűzszerész és aknakutató zászlóalj. E napot tekintik megalakulásuk napjának. Aztán 1994-ben a Balti-tengeren elsüllyedt az Estónia nevű észt utasszállító komp. 900 fölött volt a halottak száma, és szintén abban az évben a Magyar Ipari Tárca megtiltja a fűszerpaprika kereskedelmi árusítását, paprika hamisítás miatt, ugyanis úgy találták, hogy ólom került a termékbe. Ma van egyébként a Magyar Honvédségben szolgáló tűzszerészek napja az imént említett esemény kapcsán. Aztán e nap szülötte volt Konfúciusz, a kínai filozófus, Caravaggio az itáliai festőművész, Tompa Mihály magyar költő, Ed Sullivan a róla elnevezett tévéshow házigazdája, megszületett Turay Ida, magyar színésznő, Kabos László, magyar színész, Marcello Mastroianni, olasz színész, Brigitte Bardot, francia színésznő, Mira Sorvino, amerikai színésznő, aztán Mika Hakkinen, finn autóversenyző, Naomi Watts, brit-ausztrál színésznő és Hilary Duff, amerikai származású színésznő és énekesnő. Aztán e napon hunyt el Szent Vencel, ő Csehország fejedelme volt, aztán meghalt Karl Ritter, német földrajztudós, a földrajztudomány egyik megalapozója. E napon hunyt el Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője, Louis Pasteur, francia vegyész, mikrobiológus, Edwin Hubble, amerikai csillagász, aztán André Kertész, magyar származású fotóművész, Miles Davis, amerikai jazzzenész, Árkus József, Táncsics Mihály díjas újságíró, szerkesztő és humorista. Aztán meghalt Coolio, az amerikai rapper, filmszínész, és Chris Christopherson, amerikai színész és énekes is. Őket említjük a mai kalendáriumból a teljesség igénye nélkül természetesen. 4 perccel múlt 4:48 jönnek a zenék, 7:30-kor pedig a friss információk.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Időjárás. Fél 80 jó reggelt mindenkinek, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Friss információk a folytatásban. Túlságosan nagy változásra nem számíthatunk időjárásunkban. Hát mondhatnánk, hogy unalmasan telik a következő cirka egy hét, de örüljünk neki, hogy itt szeptember végén, sőt, három nap aztán vége a szeptembernek is, úgyhogy október elején kellemes, hát nem tavaszias, de azért olyan indián nyár időben van részünk. Na lássuk a mostani helyzetképet. Helyenként még ködös párás a levegő, a hőmérsékletek is elég alacsonyak, 7 fokot mérnek itt Lendván, Muraszombatból 6 fokot jelentenek, aztán a fővárosban 9 fok a hőmérséklet, Maribor 8 fokos, akár csak a Kredarica, és Koper környékén 12 fok a hőmérséklet, ez a jelenlegi helyzetkép. Nagyrészt derült időre készülhetünk a nap folytatásában, főleg a ködfoltok feloszlása után. Néhol fátyol felhőzet előfordulhat, de nem ez lesz a meghatározó, illetve ezzel együtt kellemes időjárású napra készülhetünk. 18-23 fokos maximum értékekkel, a tenger melléken akár 26 fok is lehet. Holnap is a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk, sőt még a következő napokban is. Ami Magyarországot illeti, Lentiből legutóbb 7 fokot jelentettek, Zalaegerszeg 8 fokos, akár csak Szentgotthárd, Nagykanizsa 9 fok, Szombathely 7 fok, Budapest 11 fok. Fátyol felhők lesznek felettünk, illetve helyenként párás a levegő, később pedig zavartalanul derült időre készülhetünk, napos időnk lesz tehát a mai napon, és 23-25 fok között alakulnak majd a maximum értékek. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, csapadék nem várható, de minden napra ezt írják egyébként, folytatódik az indián nyár 22-26 fokkal, nem mondom végig szerdára csütörtökre is ezt mutatja az előrejelzés. Aztán már is ugrunk az orvos meteorológiához. Hétfőn is marad a frontmentes idő, írják. A kora reggeli időben, a hűvösebb levegőben, hidegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok. A délelőtti melegedés egyeseknél kellemetlen tüneteket okozhat, hiszen amúgy is nagy lesz ez a különbség a reggeli és a napi maximum között, a hőingás, tehát erre számítsanak az érzékenyek, vérnyomás problémák fordulhatnak elő, keringési panaszok, fáradékonyság, akár fejfájás vagy migrén is, viszont a napos idő jó hatással van a hangulatra és a közérzetre, úgyhogy déltájban már egészen kellemes lesz a hőmérséklet, érdemes lesz kimozdulni, ha máskor nem az ebéd szünetben, illetve most még azért rétegesen kell öltözködni, mert a reggeli időjárás hűvös, de aztán napközben majd mondom, ilyen 20-22 fokra készülhetünk, ennek tudatában tervezik a mai napot, jó hír, eső biztosan nem lesz, mindjárt az utakkal folytatjuk.
0: Közlekedési hírek.
1: Ami az utakat illeti, mindenképpen meg kell említeni, hogy helyenként a párafoltok miatt csökkenhet a látótávolság, legyenek nagyon óvatosak, egyébként pedig száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Steyer autópályán, Lukovica és Körtina között a főváros irányába, illetve a Pesznica körforgalom előtt Sentil irányába szintén történt egy baleset, úgyhogy itt is figyelni kell. A Steyer autópályán meghibásodott gépjármű miatt akadályozott a forgalom, sőt lezártak egy forgalmi sávot Szent Jakab és Domzsálek között Maribor felé. A Steyer autópálya, a Dolenszkói autópálya és a tengermelléki autópálya irányából is torlódik a főváros felé a forgalom, úgyhogy legyenek körültekintőek. Kamionok állnak mintegy 2 kilométer hosszan Ausztria irányába a Karavenka alagút előtt, itt is tehát torlódás van. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadás viszont nincsen. Radar Muraszombat környékén lehet, illetve másutt is természetesen balesetmentes közlekedés. Szép napot kívánunk! Négy és fél perccel vagyunk, fél nyolc után ezek voltak a friss információk. Némi zenével megyünk tovább, aztán 3-4-8 tájékán megismételjük majd a szombati mezőgazdasági szaktanácsadást is.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Ilyenkor őszidőben nagyon sok zöld hulladék keletkezik házunk táján. A kiskert ágyásai ugyanis lassan, de kiürülnek. A fákról folyamatosan hullik a levél, s végre újra nőni kezdett a fű a ház körül. Ezek a zöld anyagok, már ha többé-kevésbé egészségesek, akkor a komposzthalmon végzik. A komposztra halmozott anyagok különféle rétegeit, főleg az olyan száraz időben, mint amilyen az idei is volt, sok esetben hónapokig felismerhetjük. Úgy néz ki a halom, mintha megállt volna benne az élet. Nagyon sokáig felismerhetők benne a lomb, a növényi szár, vagy a többi kerti zöld maradvány. Ilyenkor szoktunk várni és várni, hogy történjen végre valami a kupacban. Megtehetjük azonban azt is, hogy nem várunk, hanem Megtehetjük azonban azt is, hogy nem várunk, hanem egyszerűen nekifogunk.

0: komposztra érvényes. Azzal mindenki tisztában van, hogy a komposzt környezetbarát szerves trágya, ami akkor jó, ha homogén, szagtalan és könnyen szórható állagú. Az érési folyamat során a különféle növényi eredetű szerves anyagokat mikroorganizmusok bontják le. Ehhez azonban megfelelő mennyiségű levegőre, nedvességre és egymást jól követő növényi alapanyagokra van szükség. Ha valamelyik feltétel hiányzik, akkor a lebomlás jelentősen lelassulhat. Gyakori probléma például az, hogy a komposzthalom túlságosan összetömörödik. Ilyenkor kevés oxigén jut a belsejébe, a lebontó szervezetek munkája lelassul, és az is megtörténhet, hogy a kupac környékén kellemetlen szag kezd terjengeni. Az is gondot jelenthet, ha a komposzt kupacunk túl száraz. Ez azért probléma, mert száraz közegben nedvesség nélkül a mikroorganizmusok nem tudnak dolgozni. Sajnos egy olyan nyáron, mint amilyen mögöttünk van, legtöbbször ez a probléma szokott fellépni. A másik véglet, amikor a komposztkupacunk mondjuk úgy úszik a vízben. Ilyenkor ugyanis a rétegek közül kiszorul a levegő, és ahelyett, hogy jó minőségű, kellemes, földszagú komposzt keletkezne, a kupacban a sok víz miatt kellemetlen szagú rothadási folyamat indul el. Emiatt kell jól megválasztani a komposztáralunk helyét, hogy az ottani környezet ne legyen se túl száraz, se túl nedves. De akármennyire is jó helye van a komposztárolónknak, az átforgatási munkát nem ússzuk meg. Amikor pedig ezt a munkát végezzük, akkor válik láthatóvá, hogy benne milyen körülmények uralkodtak. Azzal mindenki tisztában van, hogy a jó komposzt egyik titka a változatosság. A friss, nedvesebb, úgynevezett zöld anyagok mellé mindig szükséges száraz, magas széntartalmú összetevőket is keverni. Ilyen lehet például a fákról lehulló száraz levélzet, aztán a kertből kikerülő, felaprított száraz növényi szár vagy kisebb mennyiségben aprított gaj. Ha nem jól rétegezünk és túl sok száraz vagy túl sok nedves anyag kerül a kupacba, akkor a különféle rétegek nem tudnak jól összeérni. A jobb összeérés érdekében a rétegek közé érdemes speciális, a komposzt érleléshez szükséges adalékot is tenni, ami aztán felgyorsíthatja az összeérés folyamatát. Ha pedig átforgatáskor azt érezzük, hogy az összerétegezett anyagok túlszárazok, akkor átforgatás közben mérsékelten meg lehet nedvesíteni. Ha viszont túlságosan vizesnek látjuk, akkor azt korrigálhatjuk száraz lomb, aprított ág vagy más laza, száraz növényi anyag hozzáadásával. A jó állagú komposzt markunkba összeszorítva szivacs érzetét kelti bennünk. Az érett komposztot általában könnyen felismerjük morzsalékos állagáról és kellemes, földszerű szagáról. Ilyenkor a benne lévő eredeti növényi maradványok már nem, vagy alig felismerhetők. Általában ilyenkor ősszel egyszerre nagy mennyiségű szerves anyag keletkezik a kertben. Lehullik a lomb, levágjuk az elszáradt évelőket, felszámoljuk a veteményest, és gyakran fűnyesedékből is kerül még elég a komposztálóba. Ez még az utolsó lehetőség a tél előtt, hogy a lassan bomló anyagokat a kupac belsejébe rakjuk át, és a könnyebben bomlókat kívülre helyezzük. A hideg idő beköszöntével a komposztálódási folyamat természetesen lelassul, de nem feltétlenül áll le teljesen. Egy jól összeállított, megfelelő méretű komposzthalom belsejében a mikroorganizmusok a hűvösebb időben is folytatják munkájukat. Kedves hallgatóink, ha ilyenkor ősszel komposztkupacunkat is rendbe tesszük, tavasszal jó eséllyel már sötét, morzsalékos, földillatú anyag várja majd, hogy kikerüljön a kertünkbe.
1: Ez volt a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétléseit.

0: Az MMR-en 7 óra 50 perc a pontos idő, némi zene után 8 órakor természetesen jönnek majd a friss hírek, aztán a zenék közt 8:45 tájban meghallgatjuk a 7 zeneszámát, 8:30 körül pedig jövünk az útravalóval.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Pop TV-nek a Mediana által készített közvéleménykutatás eredményei szerint az SDS párt támogatottsága 23,7%, a Gibanye Svoboda párté pedig 20,3% a megkérdezettek körében. A miniszteri csapat munkáját 1,5 százalékponttal több válaszadó támogatja, mint az előző hónapban, míg a jelenlegi kormánynak most először van több mint 50%-os ellenfelezése. A közvéleménykutatás szerint a pártok felmérésében a harmadik helyen az NSZI, az SLS és Marko Lotrich Fókusz közös listája végzett, amelyet a szavazók 7%-a választana. Augusztusban 8,3% volt az adat. A legmagasabbra értékelt politikus továbbra is Matthias Hahn, az SD elnöke, a második helyen Natasha Pirc-Muszár államfő végzett. Ezúttal Andrei Sircel pénzügyminiszter a harmadik, míg Franci Matos belügy- és közigazgatási miniszter a negyedik helyen kötött ki. Szlovénia tavaly alig 1,1 millió tonna kommunális hulladékot termelt, ami fejenként 511 kg-ot jelent, ami közel 3%-kal, azaz 15 kg-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. A háztartások 705 ezer tonnát termeltek, amelyből egy főre jutó vegyes kommunális hulladék 11 kg-mal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. 2025-ben alig 10,5 millió tonna hulladék keletkezett, ami 2%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a statisztikai hivatal. Ennek közel 73%-a, azaz 7,5 millió tonna építési hulladék volt, és mennyisége 5%-kal emelkedett. A statisztikusok a legnagyobb csökkenést a bőr, szőrme és textiliparból, valamint a termikus folyamatokból származó hulladékok esetében tapasztalták. Tavaly 3,5 millió tonna hulladékot, azaz 18%-kal többet hasznosítottak újra. Az építési hulladék dominált, ezt követte a fém, valamint az állati és növényi hulladék. Sztrájk kezdődött ma Zágrábban, nem járnak a villamosok és a szemétszállításban, valamint más szolgáltatásokban is fennakadások vannak. A polgármester szerint a szakszervezetek által biztosítani kívánt különjáratok csak a zágrábi iskolások mintegy 5%-át érintik. A tanulók túlnyoma többsége így nem számíthat a megszokott közösségi közlekedésre. Tomislav Tomásevics arra is figyelmeztetett, hogy a fennakadások az egészségügyi és más alapvető szolgáltatások dolgozóinak munkába jutását is megnehezíthetik. A szakszervezetek korábban 19%-os alapbér emelést követeltek. Tomásevics szerint a város olyan ajánlatot tett, amely 2026 eleje és 2027 eleje között összességében mintegy 14%-kal emelné az alapbéreket. A bérvita részeként a Zágrebácski Holding több kereseti adatot is nyilvánosságra hozott, ami szerint a Csisztocsák köztisztasági vállalat fizikai dolgozóinak júliusi pótlékokkal együtt számított átlagos nettó keresete 1650 euró volt. Sport. Míg az első fociligában a válogatott szereplése van az előtérben, a szlovén másodosztályban ma a 8. forduló mérkőzését rendezik a Rudar és a Dravinja között. 8 meccs után a Beltinci a lista második helyén áll, a rangsort a Tábor Szezsana vezeti 19 ponttal.
2: Időjárás.
1: A reggeli köd feloszlása után ma derült napos időre kell számítani időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 26 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Körtina között a főváros irányában. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

Elfelejtett. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Horváth Katarina, született Juretics, kapcai lakos. Temetése szeptember 29-én kedden, 16 órakor lesz a kapcai temetőben. Hamvait aznap 11 órától a helybeli halottos házban ravatolozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Horváth Katarina, született Juretics, kapcai lakos. Temetése szeptember 29-én kedden, 16 órakor lesz a kapcai temetőben. Hamvait aznap 11 órától a helybeli halottas házba ravatolozzák fel.

Egy perc múlva lesz 8:30, egy kis útravalóval folytatjuk tovább itt az MMR-en. A világ minden kultúrájában és vallásában jelen van az ima, az imádkozás valamilyen formában, hiszen az ember mindig is kereste a kapcsolatot a nála magasabb rendű erővel. Sokan kérnek segítséget, mások hálát adnak, vigaszt keresnek, vagy egyszerűen megosztják gondolataikat eközben. Bár az imádkozás elsősorban lelki cselekedet, egyre többen tapasztalják, hogy a mindennapi életre is mély hatással lehet. A napi ima néhány csendes percet ajándékoz önmagunknak. A mai rohanó világban ritkán állunk meg, hogy befelé figyeljünk. Amikor imádkozunk, kiszakadunk a hétköznapok zajából, és lehetőséget adunk lelkünknek a megnyugvásra. Ez a belső csend segíthet rendezni gondolatainkat és tisztábban látni életünk eseményeit. Sokan úgy érzik, hogy az imádkozás során nincsenek egyedül, akár Istenhez, akár az univerzumhoz, akár a saját belső bölcsességükhöz fordulnak, megtapasztalhatják azt az érzést, hogy mindig van kihez szólni. Ez a lelki kapcsolat erőt adhat a nehéz időszakokban, és segíthet elviselni az élet kihívásait. Az imádkozás hozzájárulhat a belső béke megteremtéséhez. A harag, a félelem, a szorongás és a bizonytalanság lassan háttérbe szorulhat, amikor figyelmünket a bizalomra és a reményre irányítjuk. Sokan számolnak be arról, hogy egy őszinte ima után megkönnyebbülést éreznek még akkor is, ha problémáik azonnal nem oldódtak meg. A hála az egyik legfontosabb része az imának. Amikor naponta megköszönjük mindazt, amink van, figyelmünk fokozatosan a hiány helyett a bőségre irányul. Észreveszünk azokat az apró örömöket, egy kedves mosolyt, a természet szépségét, egy jó beszélgetést vagy egy nyugodt estét. A hálás ember gyakran derűsebben tekint a világra. Az imádkozás segített elengedni a múlt terheit is. Ha megbocsátásért imádkozunk, vagy mi magunk próbálunk megbocsátani másoknak, lassan oldódhatnak a bennünk felhalmozódott sérelmek. A harag hosszú ideig megterhelheti a lelket, míg a megbocsátás felszabadító érzést hozhat. Sokan tapasztalják, hogy az ima segíthet a helyes döntések meghozatalában. Amikor csendben végig gondoljuk életünket, gyakran olyan válaszok születnek meg bennünk, amelyeket a hétköznapok zajában nem vettünk észre. Az imádkozás nem feltétlenül ad kész megoldásokat, de segíthet tisztában látni a lehetőségeket.

A rendszeres imádkozás türelmet is taníthat, nem minden történik meg akkor, amikor szeretnénk. Az ima emlékeztetett arra, hogy az embernek megvan a maga rendje és ideje. Vannak dolgok, amelyekhez bizalomra és kitartásra van szükség. A szeretet érzését is erősítheti, amikor másokért imádkozunk, figyelmünk önmagunkról, a körülöttünk élőkre irányul. Könnyebben együtt érzünk mások örömével és fájdalmával, nyitottabbá válhatunk és mélyebb emberi kapcsolatokat alakulhatunk. Az imádkozás a remény egyik legerősebb forrása is. A legnehezebb élethelyzetekben is segíthet megőrizni azt a hitet, hogy minden elmúlik, és minden nehézség után elnézést új lehetőségek érkezhetnek. Ez a remény sok ember számára ad erőt a mindennapokban. Nem véletlen, hogy egyre több megfigyelés foglalkozik azzal, hogyan hathat a rendszeres ima a testi és a lelki jóllétre. Azok, akik naponta több időt szánnak az elcsendesedésre és az imádkozásra, gyakran nyugodtabbnak érzik magukat, könnyebben kezelik a stresszt, és kiegyensúlyozottabban reagálnak a mindennapi kihívásokra. A belső nyugalom kedvezően hathat az alvás minőségére, a vérnyomás alakulására és az általános közérzetre is. Az ima nem csak kérés lehet, ugyanolyan fontos szerepe van a köszönetnek, a dicséretnek és a csendes jelenlétnek is. Előfordul, hogy nincs szükség szavakra. Elég néhány perc, amikor egyszerűen megnyitjuk a szívünket és figyelünk arra, ami bennünk történik. Sokan reggel imádkoznak, mert úgy érzik, ezzel békésebben indul a napjuk. Mások este adnak hálát az aznap történtekért, vagy kérnek útmutatást a következő napra. Nincs egyetlen helyes időpont. Az a legfontosabb, hogy az ima őszinte legyen és szívből fakadjon. És nem szükséges hosszú imákat mondani. Egyetlen egyszerű mondat is elegendő lehet. Köszönöm ezt a napot. Vagy adj erőt, hogy szeretettel és bölcsességgel tudjam megélni a mai napot. Az őszinteség mindig fontosabb, mint a szavak hossza. Az imádkozás sokak számára nem csupán vallási szokás, hanem életforma. Egy olyan belső út, amely közelebb vihet önmagunkhoz, másokhoz, és ahhoz a láthatatlan erőhöz, amelyben hiszünk. Segíthet lecsendesíteni a zaklatott elmét, megnyitni a szívet a szeretet előtt, és emlékeztetni arra, hogy az élet legnagyobb ajándékai gyakran a csendben érkeznek meg. Talán éppen ezért maradt velünk az imádkozás évezredeken át. Nem azért, mert minden kérdésünkre azonnal választad, hanem mert segíthet megtalálni a belső békét, a reményt és a hitet, amelyekre minden embernek szüksége lehet élete során. Ez a mai útra való. Vigyék szeretettel!

10 perc múlva jönnek a következő hírek itt az MMR-en, akkor lesz pontban 9 óra. Aztán 9:10 tájban lesz egy friss zenei ajánlatunk, 9:30 után pedig egy-két programajánlóval megyünk tovább. Természetesen a zenék lesznek majd főszerepben, és ha már itt vagyunk, akkor ami még a délelőttöt illeti, mondom a további tartalmat is, 10 órakor is lesznek majd hírek, aztán 10:45 után a térerő következik, ezúttal Újvidéken készült a mai összeállítás, aztán pedig a 11 órai híreket követően, pontosabban 11:42 után az iránytű jelentkezik majd, a turisztikával foglalkozó összeállítás itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Mindez még hétfő délelőtt, rádiózzanak velünk.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Harminc éves fennállását ünnepli a Moravské Toplicei turisztikai információs központ. Milyen utat járt be az intézmény az elmúlt három évtizedben, és milyen kihívások határozzák meg a térség turizmusának jövőjét? Erről beszélgetünk Szonya Vili igazgatóval a hétfői iránytűben. Tartsanak velünk 11 óra 15 perctől.
0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A térerőben ezúttal beszámolunk a Transzilvánia Filharmónia évadnyitójáról, a Cantilena Kamara Kórus fennállásának 25. évfordulójáról, valamint az Értékből jövök című pályázat díjkiosztójáról. Emellett annak is utána járunk, milyen lelki következményekkel járhat a közösségi média túlzott használata. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.
2: Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, turniscén a Presernova utca 4 szám alatt.
3: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
4: Ezt aztán nem gondoltam volna.
5: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
6: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma ünnepeljük a polgári védelem napját, amelyet az előző kormány 2024. júliusában hirdetett ki. Nevezetesen 1990-ben ezen a napon fogadtak el egy alkotmányos törvényt, amely felhatalmazta a szlovén közgyűlés akkori végrehajtó tanácsát a védelmi tervek szabályozására. A Védelmi Minisztérium felelős a polgári védelmi tevékenységekért. A polgári védelem célja a szlovén hadsereg és az ország katonai védelmének támogatása, valamint a hatóságok, valamint a lakosság védelme, ellátása és túlélése szempontjából fontos gazdasági és egyéb tevékenységek zavartalan működésének fenntartása. A polgári védelem napját az előző kormány 2024. júliusában hirdette ki, amit az indokolt, hogy 1990-ben ezen a napon fogadtak el egy alkotmányos törvényt az alkotmányos népvédelemmel kapcsolatos módosításokról. Mára hívták össze a Magyar Országgyűlés Mentelmi Bizottságát, amely zárt ülésen tárgyalja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának kiadását. A három politikus ügyében múlt héten lépett az ügyészség. Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA támogatások miatt, Seszták Miklósét a Volán ügy nyomozása érdekében, míg Magyar Péterét a választások előtti telefonos ügy miatt kérte ki az országgyűléstől a legfőbb ügyész. Míg a Fidesz korábban arról beszélt, koncepciós eljárás zajlik Hankóval szemben, Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciójától, támogassák mentelmi joga kiadását, mert kész bíróság elé állni. Mentelmi joga kikérését Appolt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérletének minősítette. A miniszterelnök jelezte, hogy kemény napra számít, és felkészült az ellenzéki pártok támadásaira. A parlament ma többek között az ő mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavaz majd. A Marine Le Pen féle francia szélsőjobboldali nemzeti tömörülés és szövetségesei rekordot jelentő 14 mandátumot szereztek a jobboldal által uralt szenátusban tartott választásokon. Ezzel alig néhány hónappal az elnökválasztás előtt megnégyszerezték képviselőik számát a 348 fős felsőházban. Marine Le Pen az eredmények kihirdetése után történelmi győzelemnek nevezte az eredményt. A párt történetében először lépte át a 10 mandátumos küszöböt, amely lehetővé teszi, hogy önálló képviselőcsoportot alakítson a szenátusban. Az előzetes eredmények alapján egyébként a jobboldal, a centrum és a baloldali szocialisták továbbra is a felsőház három meghatározó politikai ereje maradnak. Le Pen pártja 2024-es előrehozott választások után a nemzetgyűlés, vagyis a francia parlament alsóházának legnagyobb pártja lett, miután Emmanuel Macron előrehozott választást írt ki. Sport. Felkészülési tornán vett részt, Csehországban a szlovén női kézilabda válogatott. A nemzetközi torna utolsó tegnapi összecsapásán a cseh csapat ellen bizonyult jobbnak a szlovén válogatott. A december 3-a és 20-a között rendezendő Európa-bajnokságon Szlovénia Aradon szerepel a csoportkörben, ahol Izland, Magyarország és Montenegro lesz az ellenfél.
0: Időjárás.
6: A köd feloszlása után ma derült napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe bora mellett 26 fokot is mérhetnek.
5: Közlekedési hírek.
6: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovice és Körtina között a főváros irányában, valamint Szent Jákob és Domžale között Maribor felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

0: Friss. Zenei újdonságok. Let's go.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, Miley Cyrus-szal jöttem, mert hogy az énekesnő a következő zenei korszakának a küszöbén áll, ugyanis szeptember 18-án 10. stúdióalbumával tért vissza, új kiadója gondozásában. A címadódal, a Bass Purveys pedig már megérkezett. A Plastic Hearts rockos vonala és az Endless Summer popslágerei és a Something Beautiful után a Grammy-díjas Miley ismét egy másik oldalát mutatja meg. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy elhagyta a közösségi felületein a Cyrus vezetéknevet, és a friss kiadványt már egyszerűen csak Miley-ként jegyzi. Ez a névváltás is művészi kiteljesedést és megkomolyodást szimbolizál. A következő korszakát egyszerűen csak love story-ként jellemzi, amely a szerelem és az önmagunkkal való kapcsolat minden árnyalatát megmutatja. Ez a friss kislemez amúgy nem csak zeneileg, de vizuálisan is remekül előrevetíti azt a látványos és érett világot, amellyel Miley Cyrus megérkezett az új albummal és az új kiadóval. Úgyhogy érkezzen most az új sláger, a Bass Purveys. Let's go!

0: Friss. Zenei újdonságok. A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: Hétfő délelőtt van, és akkor a programajánlók veszik kezdetüket most itt a folytatásban. És hát szombatra tudunk már is egy programot ajánlani, ez pedig nem más, mint a Perec Fesztivál. A Hármas Mami Kultúra Egyesület október 3-án szombaton a Hármas Mami Falu Otthonban rendezi meg a 6. Perec Fesztivált a legfinomabb és legszebb kerek és nádas perec kihirdetésével. A versenyre szeretettel várják a magánszemélyeket és az egyesületeket, valamint a hivatásos és az amatőr perec készítőket is. Ami a programot illeti, 10 órától 13 óráig perckészítő műhely munka lesz Anna Horváth vezetésével. 14 és 15 óra között a minősítésre szánt pereceket lehet leadni a Hármas Mami Falu Otthonban. 15 órakor kezdődik a kultúrműsor, és 16 órakor lesz a legjobb kerek és nádas perecek kihirdetése. Vannak különböző szabályok a részvétellel kapcsolatban, két kategóriában lehet tehát versenyezni, kerekperec és nádasperec kategóriában, de minden versenyző csak egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadnia. Ezeket 3 tagú zsűrű értékeli, figyelembe véve azok küllemét, állagát és ízét persze. Az első 3 helyzet elismerésben és jutalomban részesül. A versenyre nem szükséges előzetesen jelentkezni. Természetesen a műhely munkára is szeretettel várnak mindenkit, de ezt is említettem, Hármas Malomban a Falu Otthonban, tehát 6. Perec Fesztivál szombaton önöket is szeretettel várják. Aztán egy olyan program, amely több napon át tart, ez az erdő és gomba ünnep Lentiben, és október 1-től 4-ig tartják meg, gyakorlatilag szinte minden nap lesznek különböző programok. 1-én ez csütörtök lesz majd, lesz iskolásoknak terefoglalkozás, tartanak felnőtt túrát is, de lesz például bábelőadás és rendhagyó óra is, kézműves foglalkozásokat is tartanak gyerekeknek, lesz kiállítás megnyitó és szakmai megnyitó, előadásokat is hallhatnak, sőt csütörtökön éjszakai túrát is tartanak 21 órai kezdettel. Aztán a pénteki programban több minden szerepel, rendhagyó túra, kézműves foglalkozások, mikroszkópozás, gasztro és kézműves vásár, ünnepélyes megnyitó, zenei fellépővel a Bogja együttest lehet majd meghallgatni, aztán a Kerkatánc együttes is ott lesz, de lesznek előadások például toxikológia témában, de hallhatnak a kullancsokról is. Este pedig természetesen majd zene, de lesz éjszakai túra is, ez pénteken 22 órakor indul, de Denevérlesre várják az érdeklődőket. Aztán a szombati programban gombaismeret szerepel, gasztro és kézműves vásár, és hát hétvége lesz, úgyhogy családi programokkal is várják az érdeklődőket, úgy mint kézműves foglalkozás, népi játszóház, ügyességi játékok és ugrálóvár. Előadást is tartanak, milyen rovarok járják át a gombákat címmel. A záró ünnepség pedig 16 órakor lesz, ilyenkor lesz, vagy ekkor lesz díjátadó is. 3 napos gomba szépségversenyt tartanak ugyanis. Lesz látványos fényfestés, és a Beatles emlékzenekar is muzsikálni fog majd 18 órától szombaton. Vasárnap pedig különböző túrákat tartanak, minden program ingyenes, lehet tehát jelentkezni, illetve érdeklődni a lentigomba@gmail.com vagy gmail.com e-mail címen, a telefonszám pedig +36 30 411 37 32, mindenkit szeretettel várnak. A helyszín egyébként a Lenti Városi Művelődési Központ, tehát a Templomtér 5-ös szám előtti rendezvénytér, és akkor mindenkit szeretettel várnak, tehát erre a 4 napos programra erdő és gomba ünnep lesz Lentiben, október 1-től 4-ig, ennyit akkor előjáróban, mindjárt a sportajánlatokkal jövünk, de előbb hallgatunk egy kis zenét.

Jöjjenek akkor a sportajánlatok. A Lenvai Judo Klub vagy Judo Klub ma délután 17:30 és este 19:30 között nyílt napot tart a klub edzőtermében a Mohor utca 1-es szám alatt, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a judó világába. Aztán szeptember 29-én kedden 7 és 12 óra között horgászversenyt rendeznek a Petesházi Salakmotor stadion melletti tavaknál a Lendvai Községközi Rokkant Egyesület szervezésében. Szeptember 30-án szerdán 17 órától kosárlabda nap lesz a Lendvai kétnyelvű középiskolában, közös játékkal, szabaddobásokkal és három pontos versennyel, 18 órától pedig a KK Lindau és a KK Rudár mérkőzést is megtekinthetik az érdeklődők. És ugyancsak szerdán este 6 órától a Lendvai Judo Klub szülőkkel közös edzésre várja a résztvevőket az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola kis torna termébe. A program célja, hogy a judó segítségével népszerűsítsék a mozgást és az aktív életmódot, és nem véletlenül van ez a sok-sok program, hiszen az Európai Sporthét zajlik éppen, és ennek keretében egészen szeptember 30-ig érdekes programokkal várják a sportszeretőket és az érdeklődőket itt Lendván is, úgyhogy ezekre is várják önöket, remélem tudnak választani. Ezek voltak a programajánlók, 11 perccel vagyunk fél 10 után.

8 perc múlva lesz 10 óra, akkor már a hírek jönnek itt az MMR-en, így telik itt nálunk a hétfő délelőtt. A következő órában meg egy picit kevesebb zenével és egy összeállítással várjuk Önöket, mégpedig a Térerőt ajánljuk figyelmükbe, amely ezúttal az Újvidéki Rádióban készült.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Egészségügyi Bizottsága ma vitatja meg a kormány sürgősségi eljárásban tárgyalt ritka betegségek fejlett kezelésére szolgáló állami alapról szóló törvényjavaslatát. A törvényjavaslat egy független alap létrehozását irányozza elő a kötelező egészségbiztosítás finanszírozásából a még nem szereplő ritka gyermekbetegségek kezelésének finanszírozására. Az alap 18 éves korig kezeli azokat a gyermekeket és serdülőket, akik életveszélyes vagy krónikusan legyengítő ritka betegségben szenvednek, és akiknek a kezelési lehetőségei Szlovéniában kimerültek, de szakmailag megalapozott lehetőség van a fejlett kezelésre. Az alapvető szakmai alap továbbra is a szlovén felsőfokú szolgáltatók tanácsának véleménye lesz. Ha azonban a szakértők között nézeteltérés van, az alapnak további két független véleményt kell beszereznie külföldi orvosoktól. További finanszírozási források közé tartoznak a kereskedelmi és gyógyszeripari vállalatoktól önkéntes adományok és az európai alapok. A költségvetési dokumentumok elfogadásának folytatása jellemzi majd a hetet. Csütörtökön az országgyűlés jóváhagyja a 2026-os állami költségvetés pótköltségvetésének tervezetét, és ezt megelőzően nagy valószínűséggel holnap a kormány elfogadja a következő két év költségvetésének tervezeteit. Ezek lesznek az új kormány első valódi költségvetési dokumentumai. A szeptember-október befordulásának hetét a közpénzügyek jellemzik. Nevezetesen a kormánynak szeptember végéig meg kell küldeni az országgyűlésnek a 2027-es és 2028-as állami költségvetés tervezetét, és már most tudni, hogy az országgyűlés csütörtökön rendkívüli ülésen jóváhagyja az idei költségvetés pótköltségvetésének tervezetét. Ezt megelőzően a pénzügyi bizottság véglegesíti azt a plenáris ülésen való elfogadásra. A kormány szeptember 10-én fogadta el a pótköltségvetés tervezetét, amit azóta bemutattak az érdekelt munkacsoportoknak. Lemondott tegnap Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök, 7 hónappal második államfői mandátumának lejárta előtt, írja az MTI. A politikus az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányában folytatja, és miniszterelnökként térne vissza, amennyiben az általa támogatott szerb haladó párt kormányt tud alakítani. A távozó államfő azt mondta, büszke az ország gazdasági és infrastrukturális fejlődésére, valamint arra, hogy szerinte Szerbia megőrizte stabilitását az elmúlt évek válságai közepette. A politikus azzal indokolta távozását, hogy hivatalban maradva ugyan részt vehetett volna a parlamenti választási kampányban, de tisztességesebbnek tartja, ha államfőként már nem vesz részt benne. Az államfői feladatokat ideiglenesen Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke veszi át. Az alkotmány szerint legfeljebb 3 hónapig helyettesítheti a köztársasági elnököt, és ez alatt új elnökválasztást kell tartani. Sport. A múlt héten a kanadai Montrealban rendezték az országúti kerékpárosok világbajnokságát. Tegnap 273 kilométert tettek meg a versenyzők. A címvédő Tadej Pogacar távolléte után az amerikai Brandon McNulty nyerte el a rangos címet. Primož Roglič egyedüli szlovénként ért célba a 21. helyen.
2: Időjárás.
1: Ma derült napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe búra mellett 26 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Körtina között a főváros irányában, valamint Szent Jákob és Domžale között Maribor felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Köszöntöm a Térerő hallgatóit! A Kárpát-medencei Rádió Stúdiók eheti magazin műsora az Újvidéki Rádióban készült. Én Mikes Imre vagyok. Műsorunkban hallhatnak arról, hogy a kolozsvári Transzilvánia Filharmónia megkezdte új évadját. Magyar Kanizsán a Kantiléna kamarakórus megünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Aradon megtartották az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjkiosztó ünnepségét. Végezetül pedig hallhatnak arról is, hogy lelki ára lehet a túlzott közösségi média használatának. Témáink ezek lesznek, ha tehetik, tartsanak velünk. Legyen közös a térerőnk! A kolozsvári Transzilvánia Filharmónia szeptember 25-én kezdődött évadja nagyon gazdag, műfajilag változatos repertoárral és világhírű előadó művészekkel várja a zenerajongókat. A zenekar idén januárban megválasztott vezető karmestere Vajda Gergely is több igen különleges hangversenyen irányítja majd az együttest. Vele készült beszélgetés az intézmény évadnyitó sajtótájékoztatóján. László Tibor hangösszeállítása következik.
2: Vajda Gergely első teljes évadja a kolozsvári filharmonikusoknál, mint vezető karmester. Hát innen is indultunk ki. Benjamin Britten háborús requiemjével kezdődik az évad. Hát tulajdonképpen a háborús requiem az egy időszerű, és itt sajnos többen is elmondtuk, hogy mindig időszerű téma. De hát Benjamin Britten 50 évvel ezelőtt hunyt el, tehát a szerzőre is emlékezünk. Innen indul ki Vajda Gergely idei programja. Beszéljünk egy kis erről a műről. Ezelőtt egyszer még elhangzott, akkor ott voltam akkor a Farkas utcai református templomban, de egy ritkán játszott mű, és azt hiszem, hogy nem véletlenül.
3: Ritkán játszott mű, mert elég sok minden kell hozzá, tehát kell hozzá egy nagy zenekar, kell hozzá egy kamara együttes, teljes kórus, illetve hát dupla kórus pontosabban, megyes kar, kell hozzá egy gyermekkar, kell hozzá egy szoprán, egy tenor és egy bariton szólista, és amikor ez mind megvan, akkor még mindig kell hozzá az, amiről beszéltünk, hogy a darab úgy szólaljon meg, hogy annak valami oka van, hogy szeretnék vele valamit mondani. Én azt hiszem, hogy igaz, hogy mindig aktuális, de amikor nem olyan messze innen folyamatos háború van, akkor ez még aktuálisabb, mint csak úgy magában, és persze Britten, aki a 20. század egyik meghatározó zeneszerzője volt, és valóban őt is ünnepeljük ezzel az Opus 60-as nagy művével, és azt kell mondjam, hogy hát a Britten zenéjébe folyamatosan újból beleszeret az ember, szóval az a fantasztikus. Az egy dolog, hogy komplex, és ez egy dolog, hogy nagyon tudja, hogy hogyan kell emberi hangra írni, hogy kell kórusra írni, de hogy az a fajta költészet, amit csak a Britten tudott bizonyos dolgokban, az egészen utánozhatatlan, úgyhogy én nekem ez most egy olyan nagy élmény, ami ritkán adatik meg az embernek. Ugye vannak olyan darabok, amelyek vagy utolérik az embert karmesterként, vagy hát nagyon nehezen jut oda az ember, hogy elvezenje őket, mondjuk Mahler 8. szimfóniája ilyen, mert olyan.
2: Itt is terve volt véve néhány éve, aztán nem jött össze.
3: Na majd hát, ha nekiugrunk megint. Mindenesetre a háborús requiem is ilyen Britten-től, úgyhogy én most nagyon örülök, hogy ezzel a művel itt megtaláltuk egymást, és hogy a minden csapat itt felvonul, akik művészileg ehhez hozzájárulnak.
2: Britten ezt a művét a Coventry-i katedrális újjáépítésére írta, ugye ezt a katedrálist a II. Világháború elején a németek lebombázták, és ez egy 1962-es opusz, tehát egy megülepedett, az élményt később feldolgozó és kifejezetten pacifista mű, és akusztikai szempontból is érdekes lehet, mert hogy ugye a katedrális számára írta, egy sztereofonikus hatásokat tartalmazó 4 együttest foglalkoztató opusz. Itt megvalósítható ebben az új teremben, a Heritage teremben ez a térbeli hatás?
3: Hát a térbeli hatás nem lesz olyan ideális, mint abban a térben, ahova ez készült természetesen, de az az ötlet, hogy ugye dramaturgiailag elkülönülnek egymástól a különböző csoportok, tehát van egy kamara együttes a tenor és a bariton szólistával, akik az angol nyelvű szövegek megzenésítését hozzák, miközben a kórus és a szoprán szoprán az a Requiem szöveghez kapcsolódik, ugye a gyerekhangok is a latin szövegű előadásban ellenpontozzák tulajdonképpen azt, amit az angol nyelvű versekben lehet hallani, és ennek a három rétegnek a folyamatos ütköztetése az, ami adja szerintem ennek a műnek az erejét. Ugye amikor itt ment, talán 8 évvel ezelőtt, akkor ez úgy ment, és ezt így is szokták előadni, hogy a nagyzenekarnak van egy külön karmestere, a kamaraegyüttesnek van egy külön karmestere, és a gyermekkarnak van egy külön karmestere. Most ezt úgy vállaltam be, hogy én egyedül vezénylem a nagyzenekart és a kamaraegyüttest, mert ez megoldható. Ott az anyagok mindig úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy átfordulok balra, akkor ott van a kamaraegyüttes, nekem jobbra akkor a nagyzenekar, miközben fönt a színpad hátulján a gyermekkar a saját karnagyukkal tőlünk függetlenül sokszor énekel, tehát hogy most talán egy ilyen másik, kicsit másfajta próbálkozást láthatnak, hallhatnak ebből azok, akik ott voltak már a múltkori előadáson is. Azt hiszem egyébként tényleg, miután ez tényleg egy évtizedben egyszer kerül előadásra, ezt nem érdemes kihagyni, mert akármilyen fantasztikus felvételt hallgat is belőle az ember, azért ezt a sem az akusztikai élményt, sem pedig ezt a drámai élményt, amit ez a mű tud nyújtani, máshogy nem lehet megtapasztalni csak élőben.
2: Tehát ez lesz szeptember 25-én, pénteken 19 órakor a Zeneakadémia új termében a Monostoron. No, de hát azért itt egy teljes évadról beszélgettünk, és az évadon belül abból a jelentős szerepről, amelyet Vajda Gergely vezető karmester vállalt. Tehát az évad további találkozásai Vajda Gergellyel. Melyek lesznek azok?
3: Most úgy indul erősen ez az évad, hogy most 3 hétig folyamatosan itt leszek, tehát a következő 2 klasszikus koncertet is én dirigálom. A Tuamna Muzikálének a nyitó koncertjét is, illetve az ifjúsági zenekarral is lesz egy hangverseny, ami szintén az én felelősségeim közé tartozik. És ez mindig egy számomra nagyon kellemes felelősség, mert fiatal zenészekkel dolgozni, az mindig frissítőleg hat a magamfajta öreg rókákra is. Minden esetre több olyan műsor is jön most egymás után, ami engem személyesen nagyon izgat. Az egyik az a Dohnányi Ernő és az NSQ zenének a párosítása, ahol egy picit azt vizsgálom a magam számára, hogy ez a 2 alkotó, akik egy időben éltek. Tehát ugye NSQ-t mondjuk sok mindenkivel lehet párosítani, például Bartókkal, de azt hiszem
2: Bartókkal egy évben is született.
3: Így van. Tehát Bartókkal gyakran szokták. Én azt gondoltam, hogy a Dohnányi zenében is van egy olyan vonulat, amit az NSQ-jéban is fel lehet ismerni.
2: NSQ-nak is van egy korai romantikus korszaka.
3: Így van. Tehát ők tulajdonképpen egy gyökérből táplálkoznak. A német romantikus zenéből jött végül is akkor mindenki, a Bartókot is beleértve. Tehát nekem ez lesz izgalmas, illetve lesz egy koncert, ahol fuvolista és klarinétoszólista is lesz, 2 fiatal. Ott egy francia-román műsort csinálunk, ahol külön kiemelném, hogy a Gaspard de la Nuit című Ravel ciklusnak a nagyzenekari hangszerelését adjuk elő, és ez egy olyan vonal, amit én nemrég kezdtem el magamnak felfedezni, az Ars Nova nevű francia együttessel dolgozom, most már pár éve, amely együttest egy román karmester zeneszerző alapított, és ő azon kívül, hogy fantasztikus zeneszerző is volt.
2: Hát a lényeg az, hogy olyan zeneszerzőket is megismerjünk, és eladókat, akiket eddig nem.
3: Így van, a Marius Constant, csak azért mondom franciásan, mert őt...
2: Hogy tudom, hogy román származású.
3: Hogyne, sőt, nem csak román származású, tehát Romániából emigrált Franciaországba, és egy nagyon fontos szereplő volt ott a klasszikus zene életben, mert ő volt a Radio France-nak az egyik vezetője, és ő kezdte el a kortárs zenei sorozatot csinálni a Radio France-ban annak idején, de ő maga is remek zeneszerző volt, nagyon izgalmas zenét írt, én csináltam tőle egy hegedű versenyt, és amivel híres lett, például a Péliász és Melisande című Debussy operának csinált egy redukált hangszerelését, amit a világon mindenhol játszanak, illetve ez a Gaspard de la Nuit Ravel hangszerelés, ez is elég népszerű és elég virtuóz, úgyhogy ennek külön örülök, hogy itt valahogy a francia vonalat is be tudom hozni itt a műsorba a Filharmoniával.
2: Hát érdekes, hogy Ravel művét hangszereli más, hiszen Ravelt tartják az egyik legnagyobb hangszerelőnek, és általában ő hangszerelte például a zongora műveit zenekarra is. Nagyon érdekes, hogy ugye a Ravel stílusában hangszerel, vagy próbál eltérni tőle?
3: Azt hiszem, hogy ő próbál hű lenni ahhoz, hogy a Ravel hogy csinálta volna, de összetévezhetetlenül azért egy 20. századi modern zeneszerzőnek a kezét lehet ezen érezni, és valóban, ugye amikor az ember egy Ravel darabot hall, akkor mi arra gondol, hogy hú, de kár, hogy ebből nincs ez zenekari verzió. Na most ez a Gaspard de la Nuit-vel ez megszűnt ez a probléma, mert a Constant megcsinálta, és én azt gondolom, hogy sokkal többet érdemelne ez a hangszerelés, olyan értem, hogy ezt sokkal többet kéne játszani.
1: A kolozsvári Transzilvánia Filharmónia új évadjáról számolt be Vajda Gergely karmester. László Tibor hangösszefoglalóját hallották. Magyar Kanizsán a Dobótihamér képtárban a Zene összeköt címmel tartották meg a Kantiléna Kamarakórus fennállásának 25. évfordulóját. 2005 óta civil szervezetként működik, az annak idején a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola 100. évfordulójára összeállt pedagógus kórus. A jubileum alkalmából szervezett ünnepi kiállítás és hangverseny rangos összefoglalója volt az elmúlt negyed évszázadnak. Az Újvidéki Rádió munkatársa Csubrilo Zoltán járt az eseményen.

0: Az ünnepi kiállítás és a hangverseny a Kantiléna Kamarakórus jubileum alkalmából méltó ünneplés volt, ami bőven tartogatott meglepetést, hiszen megtekinthetőek voltak a régi fotók, fellépési plakátok, relikviák a kórus elmúlt 25 évéből. Aranyos Ágoston Klára alapító tag nyilatkozott.
1: 2001-ben alakult a kórus, spontánul alakult az a Jovan Jovanovics Zmaj általános iskola centenáriumi ünnepségére alakultunk meg, mint alkalmi pedagógus kórus, és aztán megtetszett a közös éneklés, és eldöntöttük, hogy mi folytatjuk ezt, tehát nem egyszeri alkalomra, hanem folytatjuk az éneklést, mert örömet okozott, és jó volt a közösségben. Sok kórustag valami miatt ott hagyta, illetve más tevékenységet talált magának, de néhányan az alapító tagok közül még mindig itt vagyunk, és lelkesen énekelünk, és hát rengeteg fellépésünk volt, nagyon sok emlékezetes fellépés is, kiemelném talán a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Budapesti Vigadóban való fellépésünket. Csodálatos élmény volt, mert úgy, ahogy a nagy kórusokhoz illik, minket is fanfárokkal fogadtak, és úgy jelentettek be. Illetve Torda Szent Lászlón voltunk egy erdélyi körúton, ott is csodálatos élményeink voltak, rengeteg kórus minden felülről, tehát nem csak Erdélyből, Vajdaságból is, más helységekből is. Úgyhogy barátságok szövődtek, tele vagyunk élményekkel, amiket a mai napig fölelevenítünk. Illetve élmény volt még tavaly előtt a szanádi ortodox plébános meghívott bennünket az ortodox karácsony napjára, hogy énekeljünk magyar karácsonyi dalokat a szerb templomban. Tehát voltak ilyen különleges fellépéseink. És hát Vajdaság szerte majdnem minden templomban énekeltünk már, illetve Magyarországon, Nagykanizsán, Kiskunhalason, a testvérvárosok kórusaival tartjuk a kapcsolatot. Hát én nagyon örülök, hogy ennek a kórusnak a tagja vagyok. Úgy érzem, hogy ez egy a közösségért, mert hogy a kórus muzsikának is van létjogosultsága, van erre igény, ha nem is széles körben, de egy bizonyos körben van látogatottsága a fellépéseinknek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szükség van ilyenfajta kultúrára is itt.

0: Kórus első karnagya Losonc Piroska volt, 2014-től pedig Tolnai Ilona vezeti az együttest, aki elmondta, hogy véletlenül csöppent bele egy felkérés alkalmával a kórus életébe, de hogy múltak az évek, egyre jobban megszerette a közös munkát a tagokkal. Repertoárjuk igen széles, magyar és szerb népdalfeldolgozások, egyházi művek, klasszikus és kortárs darabok, spirituálék, valamint reneszánsz kórus művek is szerepelnek benne.
1: Éppen gondolkodtam rajta, illetve itt egy kicsit beszélgetünk arra, hogy talán most már én picivel többet vagyok a kórussal, mint az előző az alapító karnagynő. Hát nagyon gyorsan mennek ezek az évek, és úgy fogtam hozzá, hogy teljesen véletlenül, tehát egy felkérésre csak, és én mondtam, hogy én vegyes karra soha nem dolgoztam, és valahogy nem szívesen, de hát majd belejössz, stb. Úgyhogy én most ez alkalommal meg is köszönném a kamara kórusnak a lehetőséget, hogy én vegyes karra is dolgoztam, hogy másképp kell meghallgatni egy vegyes kart, másképp hallja a kar nagy a szólamokat, mint egy női kart, vagy egy gyerekkart, akikkel 20 évet is dolgoztam, női kar és gyerekkarra. Itt pedig hát egy 12-3 év, pontosan nem is tudom már, de elég hosszú idő. Ebben az évben döntöttünk úgy, hogy ha már 25 éves a kórus, akkor próbáljuk már meg egy 25 fellépést csináljunk. Hát ott vagyunk valahol már ugye egy jó 15 után, még egy kicsit, ha tart az év, akkor talán megcsináljuk ezt a 25-öt, ez egy ilyen kihívás volt. Mostanában már nagyon sokat felkértek minket Szabadkán is énekelni, különböző egyházi fórumokon, civil szervezeteknél, tehát nagyon érdekes és szép, ahogyan érik a kórus munkája, hogy inkább rá kérdeznek, hogy vendégszerepelnénk.
2: Csubrilo Zoltán hangfelvétele a Kantiléna Kamarakórus fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen készült. Az Aradi Magyar Napok keretében megtartották az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjkiosztó ünnepségét. Az Aradi Magyar Oktatás háttérintézményeként működő civil szervezet a múlt tanévben tette közzé felhívását, miszerint lapja a Szövétnek című kulturális szemle alapításának 30. évfordulója alkalmából próza, rajz és fotó kategóriában vár pályamunkákat a diákoktól. A tanulóknak azt kellett kifejezniük, hogy mit jelent számukra a magyarság, a hagyomány, az épített és szellemi örökség, vagy éppen a kisebbségi lét. A legjobb pályamunkákat meg is jelentették a Szövétnek legújabb számában. A díjkiosztó ünnepség után Pataki Lehel Zsolt, a Temesvári Rádió munkatársa beszélgetett a főszervezővel, néhány megjutalmazott diákkal és a zsűri egyik tagjával.
3: Az Értékből Jövök című pályázatot a Szövétnek című kulturális szemle alapításának 30. évfordulója alkalmából írták ki. Milyen kategóriákban és kik jelentkezhettek erre a pályamunkára, és mi volt a fő cél? Kranoszki Nagy Andrea, az Alma Mater Alapítvány elnöke.
4: A három kategória, amiben kiírásra került a pályázat, irodalom, fotó és rajz. Korcsoportokra volt osztva, 5-8 osztály, illetve 9-12 osztály. Még volt egy kategória, a kisiskolások kategóriája, sajnos abba a kategóriába nem érkezett be pályázat, de az előbb említett két kategóriába összesen 16 pályázat érkezett. Úgy értékelem összességében, hogy ezek a pályázatok tulajdonképpen a mai ifjúságnak a szívét, lelkét tükrözte. Mi is az tulajdonképpen, hogy aradi magyarság, mi is az, hogy Arad megyei magyarság. Bennük van a mai fiatalokban ez a dolog, érzékelhetők bizonyos feszültségek, és öröm számunkra az, hogy vannak olyanok, akik ezt meg is tudják fogalmazni, akár írásban, akár egy fotóban, akár egy rajzban, és meg tudják mutatni a mai nap emberének. Ez tulajdonképpen egy tükörkép, a kis közösségünk tükörképe, és csak biztatni tudom a fiatalokat, hogy mutassák meg mi a tükre az mai Arad megyei magyarságnak?
3: Ezek szerint lehet, hogy a jövőre ismét lesz pályázati kiírás?
4: Én nagyon szeretném, hogyha a lehetőségek ezt megengedik, akkor ezt a pályázatot folytassuk, illetve ösztönözni szeretném a fiatalokat, hogy addig is gondolkodjanak, alkossanak, és be is küldhetik ezt a Szövétnek labban. Pályázaton kívül is nagyon szívesen fogadjuk. Főszerkesztő úrral, Nagy Istvánnal ezt megbeszéltük, és bármikor írhatnak nekünk az irodakukat almamaterarat.ro e-mail címre, vagy akár felkereshetnek az iskola részére, és itt hagyhatják alkotásaikat, és meg is tudjuk ezeket jelentetni.
3: A középiskolás korosztályban fotó, illetve rajz kategóriában Vörös Viktória, 11. osztályos tanuló, illetve Drasztil Anna, időközben már végzett, érettségizett diák lett az első helyezett. Mit ragadtatok meg, milyen pillanatot, mit próbáltatok visszaadni? Kezdeném Viktóriával, akinek a díjnyertes fotója a Szövétnek című lap címlapfotója is lett.
5: A kép az Kisperegen készült az én szülőfalumban, és arra törekedtem, hogy megörökítsem azt, hogy mi még mindig megőrizzük a hagyományainkat. A kép maga a temetőnek egy olyan részén készült, ahol a már nem megtalált sírok vannak kiállítva.
3: A már nem létező síroknak a sírkövei.
5: Igen, ott találhatók meg, és egy nagyon kedves barátnőm, Ort Erika volt az, aki modellt állt a képhez. A kisperegi napraforgó néptánc együttesnek a ruháját öltötte magára, és vállalkozott erre a feladatra.
3: Mit jelent számodra a hagyomány, illetve a helyi értékek megőrzése, megmutatása?
5: Nagyon szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy egy nagyjából színmagyar közösségben nőhettem fel, ahol igyekszünk megőrizni a hagyományainkat. A néptáncban nyilvánul meg ez leginkább, de abban is, hogy még mindig megőrizzük református hitünket, több mint már 400 éve lassan.
3: A fényképezés majd szerepet játszhat az életedben, akár hivatásszerűen is foglalkoznál vele?
5: Őszintén szóval ezt még nem tudom, hogy ezt az orvosi pályával hogyan lehet majd összeilleszteni, de hát ha valamilyen módon hobbiként még előre törhetek ebben is.
3: Drasztil Anna, mint már mondtuk, már nem az iskola diákja. Jelenleg mivel foglalkozik, vagy hol tanul?
6: Most jutottam be a Párcium Keresztény Egyetemnek a grafika szakára, és nem sokára kezdtek.
3: Tehát akkor nem véletlen, hogy a rajz kategóriában indult, és hogy első helyezett?
6: Igen, mindig életem része volt a rajz, és szeretek ilyen pályázatokban részt venni, valahogy kihívásokkal szembesülni. Ez is egy kicsit kihívás volt számomra ez a cím, hogy hogyan tudom valahogy megragadni az értéket, a magyarok értékét.
3: A pályamunka mit ábrázol, és milyen technikával készült?
6: Vízfestékkel készítettem, a szabadságszoborból inspirálódtam, és valahogy a gazdag múltat próbáltam megragadni, hiszen a magyaroknak nagyon gazdag történelme van, tele forradalmakkal, kiálltak szabadságukért, kultúrájukért. Valahogy így inspirálja a jövő generációkat is, hogy érdemes küzdeni a magyarságért.
3: Puske Lemese, a Csiky Gergely Főgimnázium korábbi magyar tanárnője, a zsűri tagjaként az irodalmi pályamunkákat értékelte.
7: Nagyon fontosnak tartom, hogy egy elég fajsúlyos témát kellett kidolgozniuk. Értékből jöttem, tehát értéket adok tovább, ez volt a pályamunkáknak a lényege. Ez viszont egy nagyon mély mondanivalót hordozott cím, amelyhez elsősorban egy nagyon komoly, megértő gondolkodás kellett, és azt követően pedig egy elég igényes fogalmazás. Ilyen értelemben találom a pályamunkákat nagyon ügyesnek. Meglepett az, hogy a mai tizenévesek mennyire mélyen átérzik ezt a kisebbségi létet, amelyben megfogantak és amelyben felnőtté válnak. Hogyan tudják megfogalmazni röviden, tömören, és ugyanakkor mondhatnám azt, hogy szinte szívhez szólóan azt, amit fontosnak éreznek a saját életükben, azokat az értékeket, amelyeket megörököltek, azoknak a továbbvitelében nagyon aktív, fontos részt vállalnak, az derül ki ezekből a munkákból. Különösen kiemelném a vidékieknek a munkáit, akik talán még frappánsabban tudtak fogalmazni, hiszen mondjuk egy kisiratos, az maga egy magyar sziget. Ott eleve már az anyatejjel szívják magukba a magyar öntudatot és azokat az értékeket, amelyek őket aztán úton viszik a felnőtté válásban. Az aradiaknak ilyen szempontból picikét nehezebb a helyzetük, mert ők ugye nap mint nap beleütköznek azokba a problémákba, amely a többség-kisebbségi együttélést jellemzi, és ők bizony ennek is hangot adtak, tehát egyik-másik dolgozatban szinte fölkaptam a fejem, hogy milyen érdekes az, hogy az ő szemszögéből hogyan látja a másikat, hogyan látja a jövőt, hogyan értékeli a múltat, és hogyan próbálja ő ezt magáévá tenni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz. Ez nekem nem tudom, hogy sikerült mai napig is. Talán azzal, hogy én magyar közegben dolgoztam, és életemet így éltem le, nekem ez könnyebb volt. De az, aki egy ilyen szorításban él, és Arad azért eléggé egy ilyen hely, azok számára nem könnyű egyáltalán, és ezt diplomatikusan megfogalmazni, nyomdafestéket törően, ez egy óriási feladat.
2: Pataki Lehel Zsolt hangfelvétele az Aradi Magyar Napok keretében megszervezett az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjkiosztó ünnepsége apropóján készült. A közösségi média intenzívebb használata összefügghet a serdülők rosszabb mentális állapotával, derül ki egy friss kanadai kutatásból. A túlzott használat alacsonyabb jóléttel, gyengébb érzelemszabályozással és kedvezőtlenebb személyes kapcsolatokkal is összefügghet. A keresztmetszeti adatok alapján ezek az összefüggések a lányoknál voltak a legerősebbek. A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség annak feltárására, hogy mely platformok és milyen használati szokások jelentenek nagyobb kockázatot. A téma kapcsán dr. Bak Miklósi Kinga pszichológust, egyetemi professzort, Bíró Sándor a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte.
8: Mennyire látod visszaköszönni a saját szakmai tapasztalatodban azt, amire ez a kutatás rámutat? Tehát milyen lelki nehézségek jelennek meg leggyakrabban azoknál a gyerekeknél, serdülőknél, akik sok időt töltenek a közösségi média felületeken?
9: Érdekes ez a kérdés, és elég nehéz rá válaszolni, mert lassan nem tudunk gyerekeket, serdülőket, akik nem töltenének sok időt a közösségi média felületén. Tehát igazából akkor tudnánk erre válaszolni, hogyha lenne egy külön csoport, akik nem tölt és akik töltenek. Én úgy gondolom, hogy elképzeléseink vannak, most már kezdnek lenni adataink is, hogy milyen hatással van ez a fejlődésükre, és ilyen szempontból megtágítanám a kört, úgy gondolom, hogy nem csak gyerekekre, serdülőkre, hanem fiatal felnőttekre, felnőttekre és idősekre is nagyon erős hatással van.
8: A közösségi média túlzott fogyasztása, görgetése, az önértékelésre, a hangulatra, a szorongás szintre milyen hatással lehet? Itt beszéljünk egy picit a fiatalokról, de akár az idősebbekről is.
9: Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy a fiatal vagy az egyén, hogyha idősekről is beszélünk, mennyire használja tudatosan a médiát, és mennyire használja tudatosan ezeket a közösségi felületeket. Mert hogyha tudatosan használná, akkor valójában azokra a dolgokra kérdezne rá, vagy azokat a dolgokat mutatná meg magából, ami erősíti. Igazából ez is egy buborék, ez egy szűrő, amikor én valamit megmutatok magamról, és arra visszajelzést várok, és az egy oldalú dolog, tehát hogy semmiképp sem a teljes képre kap visszajelzést a fiatal. Ideig, óráig ezt az önértékelést befolyásolja, jól tudhatni rá a hangulatára is. Hosszú távon egyértelműen ez egy online visszajelzés, és az lenne az igazi, hogyha történhetne offline is. Én abban hiszek, hogy az online visszajelzések és az offline visszajelzések egyensúlyában való evickélés adhat. Hát megbízhatóbb visszajelzést, tehát semmiképp sem csak az online visszajelzés. A másik fele, amikor a fiatal vagy az egyén teljesen zsigerből és nem tudatosan használja az online felületeket, ilyenkor szerintem kiteszi magát mindenféle szélnek, és elképzelhető, hogy ez a fajta hatás szorongatóbb, ez a hatás inkább megrázza, vagy kiteszi mindenféle hatásnak, és nem feltétlenül pozitív hatásnak.
8: Lehet különbséget tenni fiúk és lányok között olyan tekintetben, hogy másképp hathat a közösségi média az önértékelésükre, illetve arra, hogyan viszonyulnak mások visszajelzéseihez?
9: Én nem szívesen teszek különbséget fiúk és lányok között, mert úgy gondolom, hogy mindkét nemre hat, és pozitív és negatív hatása is van mindkét nemre. Inkább arról beszélnék, hogy a fiúk, illetve a lányok mire használják a közösségi felületeket, az online találkozásokat. Elképzelhetőnek tartom, bár erre még csak kutatások kezdnek lenni, hogy a lányok másképp vesznek részt ezekben a beszélgetésekben, találkozásokban, érzelmileg, személyiség szempontjából másképp vesznek részt benne, mást várnak tőle, mást adnak bele, és elképzelhető, hogy innen a kitettség, vagy a nagyobb kitettség, a nagyobb szorongás, de nem zárom ki, hogy ez ugyanúgy a fiúkra is érvényes, hogy a fiúk is hasonlóképpen élik meg ezt a jelenséget. Azt tudom elmondani, hogy a COVID után volt nekem egy saját felmérésem, azt vizsgáltam, hogy milyen hatással volt az online lét a lelki immunitásra, tehát mennyire gyámbázta meg a kamaszok és serdülők lelki életét az online lét. Ennek a kutatásnak az egyik következtetése az volt, hogy a lányok nehezebben élték meg az online létet, ők különösen, tehát szignifikánsan megsínlették azt, hogy a kapcsolódásuk, a beszélgetések nem személyesen történnek, és hogy az online találkozás nem elégítette ki úgy a lelki szükségleteiket, mint azt korábban a személyes tette. Tehát, hogy ebből az rajzolódott ki, hogy a lányok a személyes kapcsolatukat, a személyességet, a személyes találkozásokat, beszélgetéseket személyesen szeretik megélni, tehát másképp vannak benne, elképzelhető, hogy több érzelemmel, vagy mélyebb érzelmekkel, elképzelésekkel, elvárásokkal.
8: Mit tehetnek a szülők azért, hogy a közösségi média használata ne váljon károssá, és milyen jelek utalhatnak arra, hogy hát biza-biza szakemberhez kell fordulni?
9: Ilyenkor azt szoktam gondolni, hogy tehát mindenképpen prevencióban és médiatudatosságban gondolkodnék. A szülő első számú modell. Tehát, hogy a szülő beszélhet arról, hogy fiam, lányom, ne tedd, vagy kevesebbet telefonozz, vagy ne lógj egész nap telefonodon, hogyha ő maga is ezt teszi. Tehát, hogy az, amit mondunk, és az, amit teszünk, jó lenne, hogyha egy úton járna. Mert tulajdonképpen az lesz a modell, amit a szülő tesz. Egyrészt ebben látom a szülő felelősségét, hogy nézzen körül a saját házatáján, és ő is médiatudatosságot gyakoroljon, és ne csak a gyerekének beszéljen erről, mert rá is ugyanolyan negatív hatással lehet, mint a gyerekére. Persze a gyerekre fokozottabban, főleg, hogyha serdülőről van szó, mert hogy a személyisége is mindenféle különösen fejlődik. És hogy milyen jelek utalhatnak? Hát a bezártság, az elvonulás, a szorongás, nem keresi a kapcsolatot az offline világgal. Nincsenek már, és nincs is igény igazi találkozásra, de elmehetünk odáig, hogy nek már is nincs is igény igazi találkozásra, de elmehetünk odáig, hogy fiziológiai szükségleteit nem elégítik

0: tartsanak, és hogyha nem megy, vagy hogyha ezt megsegíti a szakember segítsége, mindenképpen igénybe érdemes venni.
1: Dr. Bak Miklósi Kinga pszichológust kérdezte Bíró Sándor arról, hogy miként hat a közösségi média használata a serdülők lelki fejlődésére. Ennyi fért mai műsorunkba. Kedves hallgatóink, a mai térerő, a Kárpát-medencei rádióstúdiók közös heti magazin műsora véget ért. A viszonthallásra egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben egy másik Kárpát-medencei stúdióból.

Sodródunk tovább, vagy inkább megyünk tovább ezen a hétfő délelőtten. Szeptember 28-a van, és 6 perc múlva lesz pontban 11 óra, úgyhogy nem sokára jönnek majd az újabb hírek. 4:12 után pedig az iránytűvel várjuk Önöket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Pop TV-nek a Mediana által készített közvéleménykutatás eredményei szerint az SDS párt támogatottsága 23,7%, a Gibányeszvobode párté pedig 20,3% a megkérdezettek körében. A miniszteri csapat munkáját 0,5 százalékponttal több válaszadó támogatja, mint az előző hónapban, míg a jelenlegi kormánynak most először van több mint 50% ellenfele. A közvéleménykutatás szerint a pártok felmérésében a harmadik helyen az NSZI, az SLS és Marco Lotrich Fókusz közös listája végzett, amelyet a szavazók 7%-a választana. Augusztusban 8,3% volt az adat. A legmagasabbra értékelt politikus továbbra is Matthias Hahn, az SD elnöke, a második helyen Natasha Pirc-Muszár államfő végzett. Ezúttal Andrei Sircel pénzügyminiszter a harmadik, míg Franci Matoz belügy- és közigazgatási miniszter a negyedik helyen kötött ki. Szlovénia tavaly alig 1,1 millió tonna kommunális hulladékot termelt, ami fejenként 511 kg-ot jelent, ami közel 3%-kal, azaz 15 kg-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. A háztartások 705 ezer tonnát termeltek, amelyből egy főre jutó vegyes kommunális hulladék 11 kg-mal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. 2025-ben alig 10,5 millió tonna hulladék keletkezett, ami 2%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a statisztikai hivatal. Ennek közel 73%-a, azaz 7,5 millió tonna építési hulladék volt, és mennyisége 5%-kal emelkedett. A statisztikusok a legnagyobb csökkenést a bőr, szőrme és textiliparból, valamint a termikus folyamatokból származó hulladékok esetében tapasztalták. Tavaly 3,5 millió tonna hulladékot, azaz 18%-kal többet hasznosítottak újra. Az építési hulladék dominált, ezt követte a fém, valamint az állati és növényi hulladék. Sztrájk kezdődött ma Zágrábban, nem járnak a villamosok, és a szemétszállításban, valamint a szolgáltatásokban is fennakadások vannak. A polgármester szerint a szakszervezetek által biztosítani kívánt különjáratok csak a zágrábi iskolások mintegy 5%-át érintik. A tanulók túlnyomó többsége így nem számíthat a megszokott közösségi közlekedésre. Tomislav Tomásevics arra is figyelmeztetett, hogy a fennakadások az egészségügyi és más alapvető szolgáltatások dolgozóinak munkába jutását is megnehezíthetik. A szakszervezetek korábban 19%-os alapbéremelést követeltek. Tomásevics szerint a város olyan ajánlatot tett, amely 2026 eleje és 2027 eleje között összességében mintegy 14%-kal emelni az alapbéreket. A bérvita részeként a Zagrebački Holding több kereseti adatot is nyilvánosságra hozott, ami szerint a Csisztócsák köztiszt viselői vállalat fizikai dolgozóinak júliusi pótlékokkal együtt számított átlagos nettó keresete 1650 eurót tett ki. Sport. Még az első foci ligában a válogatott szereplése van az előtérben, a szlovén másodosztályban ma a 8. forduló mérkőzését rendezik a Rudar és a Dravinja között. 8 meccs után a Beltinci a lista második helyén áll, a rangsort pedig a Tábor Sežana vezeti 19 pontjával.
2: Időjárás.
1: Ma derült napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 26 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Körtina között a főváros irányában, továbbá Szent Jakob és Domžale között Maribor felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Harminc éves fennállását ünnepli idén a Moravské Toplice TIC, avagy Turisztikai Információs Központ. Az intézmény az elmúlt három évtizedben egyszerű információs irodából a térség turisztikai életének egyik meghatározó szereplőjévé vált. Összekapcsolja a helyi szolgáltatókat, turisztikai termékeket fejleszt, rendezvényeket szervez, valamint hazai és határon átnyúló projektekben vesz részt. A jubileum alkalmából Szonya Bili igazgatóval tekintettünk vissza az elmúlt 30 évre. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Beszélgetésünk elején arra kértük Szonya Billit, idézze fel a TIC megalakulását és az azóta megtett utat.
1: Zgodba Tica Moravske Toplice se je začela leta 1996 z ustanovitvijo enega takega majhnega.
2: A Moravske Toplice i Tic története 1996-ban egy kis turisztikai iroda létrehozásával kezdődött. A kezdetek szerények voltak, ezek az első lépések azonban fontosak voltak a helyi környezettel, a szolgáltatókkal és a partnerekkel való együttműködés kialakításában. 30 év alatt a TIC ebből a kis irodából Moravske Toplice és a tágabb régió turisztikai életének fontos összekötőjévé fejlődött.
0: Az elmúlt évek fontos mérföldköve volt a Szellói TIC egység megnyitása, ahol a Káncsepci plébániával együttműködve vezetett látogatásokat szerveznek a Rotundában. Az intézet 2023. decemberében új, korszerű helységekbe költözött Moravske Toplice központjában. Az igazgatót arra kértük, emeljen ki néhányat a megvalósított projektek közül is.
1: V zadnjih treh desetletjih se je zvrstilo veliko projektov, ki so pomembno prispevali k razvoju destinacije.
2: Az elmúlt három évtizedben számos projekt valósult meg, amelyek jelentősen hozzájárultak a turisztikai célterület fejlődéséhez. Az újabbak közül a SAGE projektet emelném ki. Ennek keretében a fenntartható és zöld turizmust, valamint Moravske Toplice, Goricskó és a szomszédos Osztrák-Steyrország közös, határon átnyúló senior destinációját fejlesztettük. A projektben a határ mindkét oldalán összekapcsoltuk a szolgáltatókat és a partnereket.
0: Az utóbbi években a kerékpározást, a termál kínálatot és az aktív pihenést összekapcsoló Bike and Spa projekt, valamint a digitális fejlesztések is fontos szerepet kaptak. A TIC-ben kiterjesztett és virtuális valóság segítségével is bemutatják a térség természeti és kulturális értékeit. De vajon milyen igényekkel érkeznek napjainkban a vendégek?
1: Naša turistična ponudba, pa sem navade obiskovalcev turistov so se zelo spremenile.
2: Turisztikai kínálatunk, de mindenek előtt a látogatók és a turisták szokásai sokat változtak. Továbbra is a termál és gyógyturizmus miatt érkeznek hozzánk. Ma azonban már ennél jóval többre vágynak. Aktív élményekre, természetre, kulturális és gasztronómiai örökségre, kerékpározásra, gyalogtúrázásra és hiteles vidéki élményekre.
1: Kolesárjenje, pohodništvo, és szóval a prísna doživetja na podeželjo.

0: A vendégek számára a kiterjedt kerékpáros infrastruktúra, a több mint 100 kilométernyi gyalogtúra útvonal és az új turista vonat is lehetőséget kínál a vidék felfedezésére. A TIT közös promóciókkal, rendezvényekkel és turisztikai csomagokkal kapcsolja össze a helyi szolgáltatókat. A 30. évforduló egyben alkalmat adott az elmúlt időszak munkájának értékelésére is.
1: Ob jubilejnem 30. občinskem prázdniku občine Moravské Toplice nam je župan.
2: Moravské Toplice községi jubileumi 30. községi ünnepe alkalmából Alois Glevács polgármester elismerést adott át nekünk a 30 éves sikeres működésért, valamint a turisztikai célterület fejlődéséhez és ismertségéhez való jelentős hozzájárulásért. Az elismerés sokat jelent számomra. Elsősorban azért, mert megerősíti az egész csapat és mindazok munkáját, akik ezekben az években együttműködtek a TIT-szel. A turizmus ugyanis sohasem egyetlen ember munkája. Egy turisztikai célterület sikere mögött sokan állnak. A munkatársak, a szolgáltatók, az egyesületek, a község, a partnerek és a lakosság.
0: Az elismerés a megtett út visszaigazolása, ugyanakkor a jövőre nézve is ösztönzést jelent. A TIT saját turisztikai termékek és élmények fejlesztését, valamint digitális jelenlétének további erősítését tervezi. Beszélgetésünk végén arról kérdeztük az igazgatót, melyek ma Moravské Toplice turizmusának legfontosabb kihívásai.
1: Danes je ključen izziv, kako v bistvu ohraniti kakovost in prepoznavnost destinacije, ter jo hkrati tudi nenehno razvijati.
2: Napjaink egyik legfontosabb kihívása, hogy miként őrizhetjük meg a turisztikai célterület minőségét és ismertségét, miközben folyamatosan tovább is fejlesztjük. Fontos kihívás marad a szolgáltatók összekapcsolása. Ha hosszabb ideig szeretnénk a turisztikai célterületen tartani a látogatókat, a kínálatot egységes élményekké kell szerveznünk, és tovább kell fejlesztenünk a turisztikai termékeket. Fontos feladat a turisztikai idény egész évre történő kiterjesztése is. Moravské Toplice ehhez nagy lehetőségekkel rendelkezik, hiszen a wellness, a kultúra, a gasztronómia, a kerékpározás és a gyalogtúrázás nem csak nyáron, hanem egész évben kínál élményeket.

Szonya Bilia, a Moravszky-Toplicei Turisztikai Információs Központ igazgatója nyilatkozott rádiónknak. A 30 éves intézmény a jövőben is a helyi szereplők együttműködésére, a fenntartható fejlődésre és az egész évben elérhető turisztikai élmények kialakítására helyezi a hangsúlyt. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ftichar Inez volt. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Moravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszonthallásra!

7 perc elmúlt el, 11:30, délután 3 órakor lesz majd a terepjáró, de már most ajánljuk figyelmükbe a következő tartalmat, két összeállítás lesz majd. Lezárult a Lendvai Idősek Otthona igazgatójának kinevezési eljárása. A demográfiai, család és szociális ügyekért felelős miniszter 2026. szeptember 24-én hozzájárulását adta Gorán Kuzma kinevezéséhez a Lendvai Idősek Otthona igazgatói tisztségére. A minisztérium a döntés meghozatalakor a Lendva község által megfogalmazott negatív véleményt is figyelembe vette, amelyre döntésének indoklásában kifejezetten hivatkozik. A részletekről Horváth Dávid, a Lendvai Idősek Otthona tanácsának elnökét, dr. Rahela Hojnik-Kelencet kérdezte, meghallgathatják a választ a terepjáróban. És még egy téma, az idei gomba szezon a hosszantartó szárazság miatt jelenleg komoly veszélyben van. Már a szeptember általában a vargánya, a rókagomba és az őzlábgomba szedésének főszezonja, az erdő talaja. Idén rendkívül kiszáradt, így kevesebb gomba található. Krisztián Malacsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak ebben a témában. Terepjáró tehát majd 3 órától, most viszont zenékkel folytatjuk, de lassan-lassan érkezik a délutáni csapat.

Szeptember 28-a van, hétfő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és elérkeztünk ehhez az időponthoz is, hogy búcsúznunk kell. 10 perc múlva lesz dél, jön majd a déli krónika, amelyben hallhatják a délelőtti hírszerkesztőt, Farics Doriszt és a délutáni műsorvezetőt, Cseresnyis Tündét. Búcsúzik a reggeli stáb, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Lebár Teodor volt, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Hát további szép napot kívánunk mindnyájuknak, és persze jó rádiózást az MMR-rel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Torész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ma ünnepeljük a polgári védelem napját, amelyet az előző kormány 2024. júliusában hirdetett ki.
1: A költségvetési dokumentumok elfogadásának folytatása jellemzi a hetet. Az országgyűlés jóváhagyhatja a 2026-os költségvetésnek a pótköltségvetés tervezetét.
2: Szlovénia tavaly alig 1,1 millió tonna kommunális hulladékot termelt, ami fejenként 511 kg-ot jelent.
1: Sztrájk kezdődött ma Zágrábban, nem járnak a villamosok, és a szemétszállításban, valamint a szolgáltatásokban is fennakadások vannak.
2: Lemondott tegnap Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, 7 hónappal második államfői mandátumának lejárta előtt.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Parlament Egészségügyi Bizottsága ma vitatja meg a kormány sürgősségi eljárásban tárgyalt ritka betegségek fejlett kezelésére szolgáló állami alapról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat egy független alap létrehozását irányozza elő a kötelező egészségbiztosítás finanszírozásából a még nem szereplő ritka gyermekbetegségek kezelésének finanszírozására.
2: Az alap 18 éves korig kezeli azokat a gyermekeket és serdülőket, akik életveszélyes vagy krónikus, legyengítő ritka betegségben szenvednek, és akiknek a kezelési lehetőségei Szlovéniában kimerültek, de szakmailag megalapozott lehetőség van a fejlett kezelésre. Az alapvető szakmai alap továbbra is a szlovén felsőfokú szolgáltatók tanácsának véleménye lesz. Ha azonban a szakértők között nézeteltérés van, az alapnak további két független véleményt kell beszereznie külföldi orvosoktól. További finanszírozási források közé tartoznak a kereskedelmi és gyógyszeripari vállalatoktól önkéntes adományok és az európai alapok.
1: Ma ünnepeljük a polgári védelem napját, amelyet az előző kormány 2024. júliusában hirdetett ki. Nevezetesen 1990-ben ezen a napon fogadták el egy alkotmányos törvényt, amely felhatalmazta a szlovén közgyűlés akkori végrehajtó tanácsát a védelmi tervek szabályozására.
2: A Védelmi Minisztérium felelős a polgári védelmi tevékenységekért. Polgári védelem célja a szlovén hadsereg és az ország katonai védelmének támogatása, valamint a hatóságok, a lakosság védelme, ellátása és túlélése szempontjából fontos gazdasági és egyéb tevékenységek zavartalan működésének fenntartása. A polgári védelem napját az előző kormány 2024. júliusában hirdette ki, amit az indokolt, hogy 1990-ben ezen a napon fogadtak el egy alkotmányos törvényt az alkotmányos népvédelemmel kapcsolatos módosításokról.
1: A költségvetési dokumentumok elfogadásának folytatása jellemzi a hetet. Csütörtökön az országgyűlés jóváhagyja a 2026-os állami költségvetés pótköltségvetésének tervezetét. Ezt megelőzően nagy valószínűséggel holnap a kormány elfogadja a következő két év költségvetésének tervezeteit. Ezek lesznek az új kormány első valódi költségvetési dokumentumai.
2: A szeptember-októberbe fordulásának hetét a közpénzügyek jellemzik. Nevezetesen a kormánynak szeptember végéig meg kell küldenie az országgyűlésnek a 2027-es, 2028-as állami költségvetés tervezetét, és már most tudni, hogy az országgyűlés csütörtökön rendkívüli ülésen jóvá hagyja az idei költségvetés pótköltségvetésének tervezetét. Ezt megelőzően a pénzügyi bizottság véglegesíti azt a plenáris ülésen való elfogadásra. A kormány szeptember 10-én fogadta el a pótköltségvetés tervezetét, amit azóta bemutattak az érdekelt munkacsoportoknak.
1: A PopTV-nek a Mediana által készített közvéleménykutatás eredményei szerint az SDS párt támogatottsága 23,7%, a Gibanye Svoboda párté pedig 20,3% a megkérdezettek körében. A miniszteri csapat munkáját 1,5 százalékponttal több válaszadó támogatja, mint az előző hónapban, míg a jelenlegi kormánynak most van először több, mint 50% ellenfele.
2: A közvéleménykutatás szerint a pártok felmérésében a harmadik helyen az NSZI, az SLS, a Márkó és Márkó Lotrics Fókusz közös listája végzett, amelyet a szavazók 7%-a választana. Augusztusban 8,3% volt az adat. A legmagasabbra értékelt politikus továbbra is Mátyás Hán, az SD elnöke, a második helyen Natasha Pirce-Muszár államfő végzett. Ezúttal Andrej Sircelj pénzügyminiszter a harmadik, még Franci Matoz belügy- és közigazgatási miniszter a negyedik helyen kötött ki.
1: Szlovénia tavaly alig 1,1 millió tonna kommunális hulladékot termelt, ami fejenként 511 kg-ot jelent, ami közel 3%-kal, azaz 15 kg-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. A háztartások 705 000 tonnát termeltek, amelyből egy főre jutó vegyes kommunális hulladék 11 kg-mal kevesebb volt, mint egy évvel korábban.
2: 2025-ben alig 10,5 millió tonna hulladék keletkezett, ami 2%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a statisztikai hivatal. Ennek közel 73%-a, azaz 7,5 millió tonna építési hulladék volt, mennyisége 5%-kal nőtt. A statisztikusok a legnagyobb csökkenést a bőr, szőrme és textiliparból, valamint a termikus folyamatokból származó hulladékok esetében tapasztalták. Tavaly 3,5 millió tonna hulladékot, azaz 18%-kal többet hasznosítottak újra. Az építési hulladék dominált, ezt követte a fém, valamint az állati és növényi hulladék.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Sztrájk kezdődött ma Zágrábban, nem járnak a villamosok, és a szemétszállításban, valamint egyéb szolgáltatásokban is fennakadásokra kell számítani. A polgármester szerint a szakszervezetek által biztosítani kívánt különjáratok csak a zágrábi iskolások mintegy 5%-át érinti. A tanulók túlnyomó többsége így nem számíthat a megszokott közösségi közlekedésre.
2: Tomislav Tomasevics arra is figyelmeztetett, hogy a fennakadások az egészségügyi és más alapvető szolgáltatások dolgozóinak munkába jutását is megnehezíti. A szakszervezetek korábban 19%-os alapbéremelést követeltek. Tomasevics szerint a város olyan ajánlatot tett, amely 2026 eleje és 2027 eleje között összességében mintegy 14%-kal emelni az alapbéreket. A bérvita részeként a Zagrebački Holding több kereseti adatot is nyilvánosságra hozott, ami szerint a Csisztocsá köztisztasági vállalat fizikai dolgozóinak júliusi pótlékokkal együtt számított átlagos nettó keresete 1650 euró volt.
1: Lemondott tegnap Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök, 7 hónappal második államfői mandátumának lejárta előtt, írta az MTI. A politikus az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányában folytatja, és miniszterelnökként térne vissza, amennyiben az általa támogatott szerb haladó párt kormányt tud alakítani.
2: A távozó államfő azt mondta, büszke az ország gazdasági és infrastruktúrális fejlődésére, valamint arra, hogy szerinte Szerbia megőrizte stabilitását az elmúlt évek válságai közepette. A politikus azzal indokolta távozását, hogy hivatalban maradva ugyan részt vehetett volna a parlamenti választási kampányban, de tisztességesebbnek tartja, ha államfőként már nem vesz benne részt. Az államfői feladatokat ideiglenesen Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke veszi át. Az alkotmány szerint legfeljebb 3 hónapig helyettesítheti a köztársasági elnököt, és ez alatt új elnök választást kell tartani.
3: Sport.
1: Mi Még az első foci ligában a válogatott szereplése van az előtérben. A szlovén másodosztályban ma a 8. forduló mérkőzését rendezik a Rodar és a Dravinja között. 8 mérkőzés után a Beltincia lista második helyén áll, a rangsort pedig a Tábor Sezsana vezeti 19 ponttal. Felkészülési tornán vett részt a Csehországban a szlovén női kézilabda válogatott. A nemzetközi torna utolsó tegnapi összecsapásán a cseh csapat ellen bizonyult jobbnak a szlovén válogatott. A december 3-a és 20-a között rendezendő Európa-bajnokságon Szlovénia Aradon szerepel a csoportkörben, ahol Izland, Magyarország és Montenegro lesz az ellenfél. A múlt héten a kanadai Montrealban rendezték az országúti kerékpárosok világbajnokságát. Tegnap 273 kilométert tettek meg a férfi versenyzők. A címvédő Tadej Pogacar távolléte után az amerikai Brandon McNulty nyerte el a rangos címet. Primož Roglič egyedüli szlovénként ért célba a 21. helyen.
2: Időjárás. Délután is derült napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe búra mellett 26 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyr pálya forgalma Lukovica és Körtina között a főváros irányában, valamint Szent Jakob és Domzsále között Maribor felé, továbbá Maribor Center előtt Szentil irányában. Kamionok várakoznak a Karavankák alagút előtt Ausztria irányában is.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Lebár Teodor délelőtti hangtechnikus és Varics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
0: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.
2: Most már jócskán benne vagyunk a délutánban, hiszen dél elmúlt, egészen pontosan 12 óra 13 perc van. A legfontosabb híreken, információkon most már túl vagyunk. Innen a zene átveszi a hamisítatlan délutáni hangulatot, és ez szerepel a főszerepben a Muravidéki Magyar Rádióban, mármint a zene. Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Cseresnyi Tünde vagyok, a délutáni segítőtársam Király Tomi hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Úgyhogy elindítjuk most ezt a délutáni műsorsávot, ezen a szeptember 28-ai hétfői napon itt leszünk Önökkel, mindegy, hogy hol hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót, akár otthon, kint a kertben, a munkahelyen, vagy éppen autózás közben a volán mögött. Érezzék jól magukat, érkeznek a jól megszokott slágerek is természetesen folyamatosan. Óránként ellátjuk majd Önöket a legfrissebb hírekkel is, hogy ne maradjanak le semmiről. Úgyhogy remélem maradnak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Már is indulunk, Balázs Fecóval itt lesz Amy MacDonald, jön Charlie, a Fanglers lesz Quimby, de Chris Rea is, pont van egy órakor pedig természetesen friss információk. Ez a Muravidéki Magyar Rádió szeptember 28-án, és egyébként a mai nap több szempontból is fontos, hiszen jeles alkalom Szent Vencel napja van, és ma van a Hírek világnapja is. Na, ezekre is kitérünk majd a következő órákban.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscén, a Presernova utca 4 szám alatt.

0: időjárás. 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát azt gondolom, hogy ennél szebb időt nem is álmodhatnánk, mint ami ma megvalósult, hiszen Lendván 19 fok van, gyönyörű napsütés, és hát ugye szeptember végénél járunk, szeptember 28-át mutatja a naptár, és az előrejelzések szerint marad a szép idő. Ezen a héten biztosan, és gyakorlatilag, hogyha jól megnézzük, akkor elég szélesen nyílik az a bizonyos olló a hajnali, meg a délutáni hőmérsékletek között, hiszen nagyon erős a napi hőinges, ma hajnalban is rendkívül hideg volt, viszont a zavartalan napsütés gyorsan emelte a hőmérsékletet, általában felhőtlen, tiszta kék az ég, és csapadékra a következő órákban sem kell számítani, helyenként picit megélénkülhet a szél, délutára pedig bizony 19-25 fok közé melegszik fel a levegő. Tartós lesz az erősödő felmelegedés, és ez bizony a fokozottan érzékenyek meg is tapasztalják, meg is érzik. Derült napos csapadékmentes időt hoz a holnap, a kedd is, helyenként élénk széllel, a hőmérséklet hajnalban 1 és 11 fok között alakul, délután viszont már 20 fok fölé megy, a hőmérő higanyszála jellemzően 22-25 fokra készülhetünk. Derült száraz idő várható szerdán is, de délután, illetve az esti órákban fátyol felhők érkezhetnek. Zömében mérsékelt marad a légmozgás, így a hőmérséklet a hajnali viszonylag hűvös 1-11 fok után szerdán is 22-25 fok között alakul majd. Fátyol felhők szűrik a sok napsütés csütörtökön, marad a csapadékmentes idő, mérsékelt széllel a hajnali 2 és 12 fok után 21-25 fok között alakul továbbra is a legmagasabb érték. Változás nem lesz pénteken, szombaton sem, derült napos időt kapunk, amit csak időnként zavarhatnak meg gyenge fátyol felhők, marad a mérsékelt légmozgás és a kellemes hőmérséklet hajnalban 2-12 fokkal, pénteken, szombaton napközben pedig jellemzően 20-25 fokot kapunk. A változás vasárnapra érkezik, bár alapvetően marad a száraz napos idő, mégis egy érintő, gyenge hidegfront hőmérsékletben hoz változást, átmenetileg visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, 13-19 fokra számíthatunk vasárnap napközben, de ettől függetlenül a jövő hét elejétől ismét visszatér majd jellemzően a 20 fok, és alapvetően még a jövő hét közepéig a mostani hosszú távú prognózis szerint marad a napsütés, csapadékra a következő jó másfél hétben nem igazán lehet számítani. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a mai nap mit hoz. Hát a kezdeti tüneteket már szerintem a délelőtti órákban sokan tapasztalták. Erős és tartós lesz a melegedés, aki fokozottan érzékeny, a humán meteorológiai következményeket nehezen fogja megélni. Tartós lesz, hiszen a következő egy hétben 20 fok fölötti hőmérsékletekre számíthatunk, hajnalban pedig rendkívül hűvös időre. Kifejezetten kellemes az idő, ezt szokták ugye indián nyárnak nevezni, viszont a fokozottan érzékenyeknek ez nem a legjobb időszak, rosszul viselik a nagymértékű gyors változásokat, és a következő napokban kifejezetten erre számíthatunk. Általában a hőmérséklet 25 fok fölötti értékeket mutathat több helyütt, hajnalban viszont kifejezetten hűvös lesz. Ez az immunrendszerünket gyengíti, emiatt különösen nagy a megfázás veszélye. Aztán a reggeli helyenként párás időszakokban nagyon fontos a megfelelő öltözködés, a reggeli hidegben gyakoribbak az ízületi panaszok, hamar alakul ki például magasabb vérnyomás érték, beindulnak a melegedési szakaszban a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, keringési légzőszervi terhelések és a nehéz légzés, szívelégtelenség is gyakoribb lehet. Aztán délután meg a meleg szintén megterheli a szervezetünket, Bár a napsütést érdemes kihasználni és ezzel erősíteni az immunrendszert, de nagyon fontos, hogy mindig figyeljék a szervezet jelzéseit. A fokozottan érzékenyeknek érdemes egy picit többet pihenni, több folyadékot fogyasztani, és a kinti szabad levegő tesz a legjobbat. Tehát most a szabadtéri tevékenységeknek, a kinti programoknak, a vénasszonyok nyara kifejezetten kedvező, hiszen sok napsütés, helyenként akár mondanám azt is, hogy nyári hőmérsékletek uralkodnak. Az UV index most 4-es körüli, tehát ha valakinek nagyon érzékeny a bőre, még oda kell figyelni a bőrvédelemre. Kissé enyhült a pollen helyzet, de még mindig magas a parlagfű, közepes a csalán, és ott van a levegőben a pázsitfű, az útifű és az ürömpollenje is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, ma elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 13 óra 6 perc van, már is folytatjuk a kora délután, természetesen egy kis zenével, jön Baby Gabi, lesz az Imagine Dragons, hamarosan pedig az aréna jelentkezik, és ha már aréna és sportesemények, akkor kifejezetten a mai összeállítás Petesházára, az országos bajnokságra, Salakmotorra, Speedwayre fókuszál a mai műsor szerkesztője Szabó Rudolf, és hamarosan várja önöket.

0: Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Idén is izgalmas versenyt hozott a petesházi döntő. A hatszoros bajnok Matic Ivácsics nem jutott be a fináléba, így elveszítette esélyét 7. országos bajnoki címére. A lendvai színekben versenyző Ivácsics a 20. előfutam utolsó körében az Ange Görmekkel vívott csata közben bukott. A reményfutamban pedig a rajtnál lefulladt a motorja, így nem tudott elindulni. Görmek másodikként biztosította helyét a döntőben Sven Cserjak mögött, és végül megszerezte első felnőtt országos bajnoki címét. A finálét Cserjak nyerte, aki az U21-es bajnoki címet is begyűjtötte. Az új szlovén bajnokot hallják.
2: Čutki so vrhunski, malo sem zmatran, včeraj sem imel tekmo v Angliji, direkt prišel 2 ure spanja, tako da res naporen vikend. Vesel sem naslova državnega prvaka, zato sem garal že par let in končno ratal.
3: Fantasztikus érzés. Kicsit fáradt vagyok, hiszen tegnap még Angliában versenyeztem, onnan egyenesen idejöttem, és mindössze 2 órát aludtam. Nagyon kemény hétvége volt. Nagyon örülök az országos bajnoki címnek. Már néhány éve dolgozom ezért, és végre sikerült. Ésszel kellett versenyeznem, nem akartam kockáztatni. A legfontosabb az volt, hogy fejben ott legyek, és eljussak a célig. A pálya valóban nagyon nehéz volt. Rengeteg gödör és barázda alakult ki rajta, így nehéz volt motorozni és versenyezni is. Gyakorlatilag minden a rajtom múlt. A nap végén azonban elégedett vagyok. Próbáltam kizárni mindent a fejemből. Új nap, új verseny, menni kell a győzelemért. Jó, hogy új versenyzők érkeznek a szlovén salakmotorozásba. Ettől érdekesebb és színesebb lesz a sport, és ez mindenképpen jót tesz neki.
2: Res je dobro, da so novi vozniki, da prihajajo novi vozniki v Sloveniji, da je res malo bolj zanimiv, malo bolj pestro, da dvigne šport.
1: Cserjak és Görmek mögött az osztrák Gab Meyer lett a 3., az ausztrál West pedig a 4. Cserjak az U21-esek között is megszerezte a bajnoki címet.
4: Neverjetni res, nisem tako pričakoval, da bo se tako iztekel na konc, sploh ko kazal tako slabo stezo danes.
5: Hihetetlen érzés, tényleg. Nem számítottam arra, hogy végül így alakul, főleg annak fényében, hogy milyen rossz állapotban volt ma a pálya. A végén megtérült az egész éves munkám. Nagyon sok versenyen indultam az idén, és azt hiszem, ennél szebb befejezést alig ha kívánhattam volna. A pálya nagyon rossz állapotban volt, különleges és rendkívül nehéz volt rajta versenyezni. Elsősorban a tudás és a megfelelő gondolkodás számított. Az is megmutatkozott, mennyit jelentett a téli felkészülés, különösen a fizikai munka. A pálya mindenkinek ugyanolyan volt. Aki itt a legjobban teljesített, az lett a győztes. Én mindig úgy gondolkodom, nem én estem el, hanem ő. Vagyis én voltam a jobb. Megjegyzem magamnak, hogy egy ilyen pályán lehetnek gödrök és hasonló nehézségek, és ezt is figyelembe veszem a jövőben. De ha ebben a sportban félsz, akkor jobb, ha abba hagyod.
1: Matic Ivácsics számára ezúttal nem jött ki a lépés. A hatszoros bajnok a reményfutamban sem tudott elindulni, így át kellett adnia a bajnoki címet Görmeknek.
6: Zelo sem razočaran. Celo sezono imam neke težave, neke stvari me že spremljajo in nikakor ne morem prejeti na pravo ter.
7: Nagyon csalódott vagyok. Egész szezonban különböző problémákkal küzdök, mindig akad valami, ami hátráltat, és egyszerűen nem tudok visszakerülni a megfelelő kerékvágásba. Az utóbbi 2 hónapban keményen dolgoztunk, a motorokon és az edzéseken is sokat javítottunk. Ma is látszott, hogy az utolsó futamban az első kanyar kijáratánál egy kicsit rosszul vettem az ívet. Utána Görmeket üldöztem, és az is látszott, hogy gyorsabb voltam nála, de egy kicsit elvette a gázt, én pedig megcsúsztam, és már nem tudtam mit tenni. Szerencsére le tudtam ugrani a motorról, így mindketten a saját motorunkkal tudtunk bemenni. A reményfutamban pedig leesett a gyújtás megszakító, ezért leállt a motor. Gratulálok Svennek, hogy megnyerte a versenyt, és Angel-Görmeknek is, hogy megszerezte első felnőtt országos bajnoki címét. Ma a srácok jobbak voltak. Nem fogom feladni. Ami ma történt, még inkább motivál, hogy jövőre ne a címvédésért, hanem a bajnoki cím megszerzésért szálljak harcba. Nincs mit tenni. A srácok egyszerűen jól versenyeznek. Talán nem is voltam annyival rosszabb, inkább egy kis balszerencse is közrejátszott, és ezért végeztem ott, ahol.
6: Mogoče ne, da sem bil danes tukaj slabši, ampak mičken nešportne sreče in sem tukaj, kjer sem.
1: Az országos bajnokság két forduló alapján tehát Ange Görméké lett, aki Körskóban és Petesházan is fontos pontokat szerzett a bajnoki címhez. Matic Ivácsics lett a második, Szentszerják pedig a harmadik az összetetben.

0: A felnőtt mezőny mellett vasárnap Petesházán a fiatal speedway versenyzők is megküzdöttek az országos bajnoki címért. A 12 és 16 év közötti fiatalok 250 köbcentiméteres motorokkal álltak rajthoz. A bajnoki címért elsősorban Domen Gráczner és Tilen Prachsoba küzdött. Gráczner 2 pontos előnnyel érkezett Petesházára, és végül megszerezte a bajnoki címet.
1: Čutim se zelo dobro, pozitivno in sem vesel, da drugo dirko v kategoriji 250 kubičnih motorjev mi je ratal v svoji državnega prvaka in sem res brez besed.
2: Nagyon jól érzem magam, és nagyon örülök, hogy a 250 köbcentis kategóriában már a második versenyemen sikerült országos bajnoki címet szereznem. Szinte nem is találok szavakat. Körsko nekem valamivel jobban sikerült, ott nem volt ilyen erős a mezőny. Ez a pálya viszont nem igazán feküdt nekem. Elhatároztam, hogy mindent beleadok, és megpróbálok a lehető legjobban koncentrálni. Végül sikerült. Olyan eredményeket szeretnék elérni, mint Sven, és én is ezen az úton szeretnék tovább menni.
0: A versenyt a 15 éves Dan Storm Thompson nyerte, aki a hétfős mezőnyben végig az élmezőnyhöz tartozott. A nehéz pályán pedig kifejezetten élvezte a versenyzést.
3: It was very fun, it was a hard track. It was very grippy and slick sometimes, but and it was kind of deep.
4: Nagyon élveztem a versenyt. A pálya kemény volt, néhol nagyon tapadós, máshol viszont csúszós, ráadásul elég mély is, de éppen ettől volt igazán szórakoztató. Jó verseny volt, erős ellenfelekkel. Az első két futamban inkább belül mentem, de ott túl csúszós volt a pálya, és túl sok keréknyom alakult ki. Ezért kijebb húzódtam, ahol jobban tapadt a talaj, és sokkal jobban működött a motor. A döntőben rosszul rajta. Az első kanyar sem sikerült jól, de aztán megtaláltam a megfelelő ritmust. Éreztem, hogy gyorsabb vagyok Marek Zimánnál, ezért folyamatosan támadtam, és végül sikerült megelőznöm. Nagyon örülök a győzelemnek, de leginkább annak örülök, hogy itt lehetek, 250 köbcentis motorral versenyezhetek. Egyszerűen imádok versenyezni.
3: I'm mostly happy that I can be here and race 250 and just racing, I love racing.
0: Sajnos ebben a géposztályban sem maradtunk bukások nélkül. A szlovák Andrej Törniket a mentőautó vitte le a pályáról, a hírek szerint azonban jól van. A verseny előtt néhány bemutató kört futott a fiatal hazai tehetség, a Speedway Team Lendva a legfiatalabb tagja, Benjamin Verhovnik. Szombaton a Sven Cerjak és Gregor Zorko alkotta kettőssel Szlovénia a németországi U19-es páros salakmotoros Európa-bajnokság döntőjében a hatodik helyen végzett. Szintén szombaton Torunban rendezték a Speedway Grand Prix sorozat döntőjét. A világbajnoki címet a brit Robert Lambert szerezte meg, pályafutása során először. Az ezüst érmet Bartosz Szmarzlik, a bronzot pedig Brady Kurtz nyerte. Lambert a toruni döntő futamát is megnyerte, és ezzel megszerezte első egyéni világbajnoki címét. Mára ennyi fért műsorunkba, amelyet teljes egészében a salakmotorozásnak szenteltünk. Kedden tenisszel, atlétikával és labdarúgással várjuk a kedves hallgatókat. Számítunk figyelmükre. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
5: MMR.

Egy röpke üzenet, de megszívlelendő üzenet az Orkától. Ez volt a Szeress tényleg című dala 1:30 után. Hogy mivel folytatódik a Muravidéki Magyar Rádió műsora ezen a gyönyörű hétfő délutánon, természetesen rengeteg zenével, aztán hamarosan egy friss újdonságot mutatunk, óránként jövünk friss hírekkel, lesz heti programajánló, hamarosan 3 órakor pedig jelentkezik a terepjáró, a hétfői hírmagazin, 2 témával. Az egyik ugye, hogy lezárult a Lendvai Idősek Otthona igazgatójának kinevezési eljárása. A demográfiai, család és szociális ügyekért felelős miniszter szeptember 24-én hozzájárulását adta Gorán Kuzma kinevezéséhez a Lendvai Idősek Otthona igazgatói tisztségére. A minisztérium a döntés meghozatalakor a Lendva község által megfogalmazott negatív véleményt is figyelembe vette, amelynek döntésének indoklásában kifejezetten hivatkozik is. Részletek Horváth Dávidtól, aki a Lendvai Idősek Otthona tanácsának elnökét, dr. Rahela Hojnik Kelencet kérdezte. Ezzel a témával indulunk, és folytatjuk majd az idei gomba szezonnal, hiszen a hosszantartó szárazság miatt jelenleg komoly veszélyben van. Bár a szeptember általában a vargánya, a rókagomba és az őzlábgomba szedésének fő szezonja, az erdő talaja idén rendkívül kiszáradt, így kevesebb gomba található. Krisztián Málcsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak, ezt hallhatják még a mai terepjáróban 3 órakor, de ezen kívül lesz majd zöld zóna, gyerekgondolatok, és ahogy mondtam, óránként friss hírek, 18 órakor pedig hírösszefoglaló. Tartsanak velünk ezen a csodálatos napon, élvezzék a napsütést és a jó időt, 22 fok van most Lendván, ez már szinte nyáriasan meleg, és hát nyilván a mai nap fontos, hiszen szeptember 28-a van, ennek az évnek már a 271. napja, és Vencel napja, a Vencel nap, illetve Szent Vencel ünnepe pedig nagyon fontos, és egykoron is fontos volt, talán a régiek megfigyeléseire érdemes hagyatkozni napjainkban is, hiszen a néphagyományban, meg a történelemben is rendkívül gazdag határnap ez a szeptember 28-a, úgyhogy hamarosan erre is kitérünk.

Ígértem, hogy megnézzük, mit érdemes tudni a mai napról. Ugye a főnévnap a Vencel név, illetve ma van Szent Vencel napja. Ő a szőlőművesek és a hegyközségek hagyományos patrónusa, és az ő ünnepe ez a szeptember 28-a. Évszázadokon át fontos határnap volt a szőlőhegyeken a szüret kezdete előtt. Na, azóta már sok minden változott, de ettől függetlenül még mindig fontos és kiemelt nap a Szent Vencel napja. De ha már a világnapokat, nemzetközi napokat nézzük, akkor például az információhoz való hozzáférés nemzetközi napja, tehát az információ szabadság világnapja is ehhez a dátumhoz kapcsolódik. Ma van a hírek világnapja, amely a tényalapú újságírás és az igazság védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve a veszettség elleni küzdelem világnapja szintén ez a mai nap, szeptember 28-a, Louis Pasteur halálának évfordulóján tartják. Ezen a napon született például Brigitte Bardot, vagy éppen Hilary Duff is, de ha már a mai Vencel napot nézzük, akkor valóban fontos, hiszen a Muravidéken kiemelt szerepe van. A Muravidéken, illetve a Kárpát-medence borvidékein hagyományosan Vencel napkor fogadták fel a szőlőpásztorokat és a csőszöket. Ezen a napon zárták le a szőlőhegyeket, tehát idegenek már nem léphettek be, megkezdődött a csend időszaka a szüret előtt, hogy a vadak és a tolvajok ne tehessenek kárt a termésben. És időjárási regula is kötődik, a régi öregek ugyanis úgy tartották szeptember 28-án, hogyha Vencel napján esik az eső, a jövő évben bőséges lesz a szőlőtermés, de a bor gyenge marad. Ha viszont, mint most is, szép napos az idő, akkor hosszú, enyhe őszre, úgynevezett Vencel nyárra lehet számítani. De vajon ki volt Szent Vencel? Ő egyébként a sörfőzők patrónusa, Csehország védőszentje, a 10. századi cseh fejedelem volt, aki saját testvére gyilkoltatott meg, és a legenda szerint egy rendkívül igazságos, a szegényeket, árvákat támogató uralkodó volt. Nem véletlenül választották a sörfőzők a védelmezőjükként, mivel Szent Vencel sokat tett a cseh mezőgazdaságért és a komló termesztésért, a sörfőzők és a vendéglátósok a mai napig saját patronusokként tisztelik. Hát ezt érdemes tudni a mai naphoz kötődő népi hagyományokról, időjárási regulákról és magáról Szent Vencelről. 13 óra 42 perc van, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják szeptember 28-án.

0: Friss zenei újdonságok. Let's go.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, Miley Cyrus-szal jöttem, mert hogy az énekesnő a következő zenei korszakának a küszöbén áll, ugyanis szeptember 18-án 10. stúdióalbumával tért vissza új kiadója gondozásában. A címadódal, a Bass Purveys pedig már megérkezett. A Plastic Hearts rockos vonala és az Endless Summer popslágerei és a Something Beautiful után a Grammy-díjas Miley ismét egy másik oldalát mutatja meg. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy elhagyta a közösségi felületein a Cyrus vezetéknevet, és a friss kiadványt már egyszerűen csak Miley-ként jegyzi. Ez a névváltás is művészi kiteljesedést és megkomolyodást szimbolizál. A következő korszakát egyszerűen csak love story-ként jellemzi, amely a szerelem és az önmagunkkal való kapcsolat minden árnyalatát megmutatja. Ez a friss kislemez amúgy nem csak zeneileg, de vizuálisan is remekül előrevetíti azt a látványos és érett világot, amellyel Miley Cyrus megérkezett az új albummal és az új kiadóval. Úgyhogy érkezzen most az új sláger, a Bass Purveys. Let's go!

Zenei újdonságok. MMR.

Ma az a aki normális, ja. Minek sikítani, úgy sincs fék a világon, a legtöbb news is fék, ha az élet news is szét. Nyomj, de tény, hogy néha úgy is szép.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Hogyan választanak ma úti célt az utazók, és mi ösztönözheti őket arra, hogy tovább maradjanak? A Turizmus Világnapja alkalmából a muravidéki idegenforgalomról, a digitális lehetőségekről és az idei idény tapasztalatairól beszélgetünk vendégeinkkel. Az aktuális szerdán 11 óra 5 perctől lesz műsoron, ismétlése aznap 17 órakor hallható. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: Megy. 1, 2, 3, 4.

0: legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! A Költségvetési Tanács legfrissebb figyelmeztetése szerint a 2026-os pótköltségvetés tervezete tovább távolítja Szlovéniát a középtávú fiskális és strukturális tervben rögzített kötelezettség vállalásaitól. A független makrogazdasági felügyelő szerv szerint a tervezett módosítások az alábbi kockázatokat hordozzák. Túlzott hiány és eladósodás. A Költségvetési Tanács számításai szerint a tervezett kiadási pálya mentén az összesített eltérés a vállalathoz képest 2026-ig elérheti a GDP 1,2%-át, ami pontosan a duplája a megengedett 0,6%-os küszöbértéknek. Strukturális kiadások megugrása. A romló államháztartási egyenleg elsődleges forrása a közszféra bérreformja miatti tartós bérköltség növekedés, valamint a védelmi kiadások és beruházások emelkedése. A tanács ezért arra figyelmeztet, hogy a magas strukturális kiadások miatt a költségvetés pufferzónája teljesen elfogy, így egy esetleges jövőbeli gazdasági sok esetén nem lesz fiskális mozgástér a beavatkozásra. A Magyar Országgyűlés hétfő reggeli rendkívüli ülése után délután egy rendes üléssel folytatják a munkát a képviselők. A reggeli ülés igencsak eseménydús volt, ugyanis felfüggesztették Hankó Balázs, Sesszák Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát, valamint leszavazták a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szatmári Zoltánt, aki így nem lett legfőbügyész. Az országgyűlés délutáni rendes ülése ezúttal is Magyar Péter napirendelőtti felszólalásával kezdődött. Ezt a frakciók erre adott válaszai követik. A kormányfő viszont válasza után a többi képviselőnek is lesz lehetősége napirendelőt felszólalni. A napirendelőtti felszólalások után kérdések, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik. Ezek végeztével már csak a napirend utáni felszólalások várhatók. Alekszandar Vučić vasárnap este aláírta és benyújtotta lemondását. A szerb elnök eredetileg 2027 májusáig maradhatott volna hivatalban. A lépéssel megnyílt előtte az út, hogy az október 25-i parlamenti választás után ismét miniszterelnök legyen, ha a szerb haladó párt és szövetségesei kormányzó többséget tudnak alakítani. Vučić 2014 és 2017 között már betöltötte ezt a posztot. Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson a politikus a kormányzó tábor listáját vezeti. Távozása miatt december végéig elnökválasztást is kell tartani. Az elnök korában azt mondta, hogy független jelöltként indul a miniszterelnöki posztra, és addig Ana Brnabić házelnök veszi át ideiglenesen az államfői teendőket. Zarándokok ezrei töltötték meg vasárnap este Lourdot, ahol gyertyás körmeneten vettek részt 14. Leó pápával, franciaországi négy napos látogatásának zárásaként. Korábban Leó pápa szabadtéri szentmisét mutatott be, amelyen mintegy 150 ezer ember vett részt. Majd találkozott francia püspökökkel, és felkereste a beteg és fogyatékkal élő zarándokokat. Magánmegbeszéléseket folytatott az egyházi szexuális visszaélések túlélőivel is. A látogatás a pápa első hivatalos állami látogatása volt Franciaországba az elmúlt 18 évben.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült időben lesz részünk délután is, legfeljebb átmenetileg szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A csúcs hőmérséklet általában 19 és 23 fok között változik. Az Adria mentén mérsékelt búra mellett 26 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Radarral az esti órákig Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők. Jó utat!

Egy perc múlva lesz 14:45, itt vagyok a heti programajánlóval. Rengeteg minden vár önökre ezen a héten, ráadásul gyönyörű idő várható, a maihoz hasonló egész héten, így a szabadtéri programoknak remek kísérője lesz az időjárás és a napsütés. Az Európai Sporthét keretében egészen szeptember 30-áig még érdemes sportprogramokra is kijönni Lendvára. A Lendvai Judo Klub ugyanis ma délután 6:30 és este 8:30 között tart nyílt napot a klub edzőtermében, a Mohor utca 1-es szám alatt, ahol az érdeklődők tulajdonképpen betekintést nyerhetnek a judo világába, ki is lehet próbálni. Érdemes elmenni, körülnézni, és hogyha kedvet kapnak hozzá, akkor lehet csatlakozni a Lendvai Judo Klubhoz. Aztán szeptember 29-én kedden 7 és 12 óra között rendeznek horgászversenyt a Petesházi Salakmotor Stadion melletti tavaknál. A Lendva Községközi Rokkant Egyesület a szervező. Ide is várnak mindenkit szeretettel. Két szerdai program szintén sportesemény az Európai Sporthét keretében. Szerdán, szeptember 30-án 17 órától kosárlabdanap lesz a Lendvai kétnyelvű középiskolában, közös játékkal, szabaddobásokkal és hárompontos versennyel. 18 órától pedig a KK Lindau és a KK Rudár mérkőzést is megnézhetik az érdeklődők. Szintén szerdán este 6 órától a Lendvai Judo Klub szülőkkel közös edzése várja a résztvevőket az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola kis tornatermébe. A program célja, hogy a judo segítségével népszerűsítsék a mozgást és az aktív életmódot. És ha már program lehetőség, akkor Erdők hete is van. Idén is a 40. héten valósul meg ismeretterjesztő programokkal, túrákkal, kirándulásokkal. Lentiben a Vadvirág tanösvényen a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezi meg mától egészen szeptember 30-áig azokat a foglalkozásokat, amit erdei sétákkal kapcsolnak össze. A Vadvirág tanösvényen lehet végigmenni szakavatott vezetővel, egy jó kis erdei séta keretében lehet ismerkedni ezekkel a helyi jellegzetességekkel. Egyébként az Erdők hetén a programok mind ingyenesek, de hogy még milyen programok várhatók, hamarosan ezzel folytatjuk.

Említettem, hogy Erdők hete van, idén is a 40. héten ma erdei sétákkal várták az érdeklődőket, és ez az erdei séta holnap után is zajlik még. A programok teljesen ingyenesek, aki kedveli a mozgást, szereti az erdei sétákat, vagy akár a Göcsej kincseit, akkor érdemes ezeken a túrákon részt venni. Göcsej kincse az erdő és a fa. A lenti megállónál, a kisvasút megállójánál, a kiállítóteremnél lehet ezzel ismerkedni. A kiállítóterem interaktív tárlatvezetéssel várja mától egészen szeptember 30-áig a látogatókat. Erdő és gomba ünnep lesz lentiben. Egyébként ehhez nagyon sok gombaismereti túra kapcsolódik, ahova szintén el lehet menni, akkor is, hogyha valaki soha életében nem gombászott, nem ismeri az erdőt. Pont ez a 3 órás időintervallum arra elegendő, hogy megismerjék a gombákat, az erdőt, a gombák erdőben betöltött szerepét, a gyűjtési szabályokat, mik az ehető és a mérgező gombák, ezeket hogy lehet felismerni. Egyébként erdő és gomba ünnep kapcsán nagyon sok helyszínen lesznek majd ilyen túrák, vezetett túrák, amire egyébként bárki csatlakozhat teljesen ingyenesen, és hasznos információkkal is ellátják majd őket. De nem csak az Erdők hete programra érdemes benevezni, hanem a Moreszke-Toplicei eheti programokra is. Igazi őszi rendezvény szezon nagyon fontos eseményei lesznek majd felelhetők ezen a héten. Ugye az Európai Sporthét itt is zajlik szeptember 30-áig. A hét első napjaiban különféle mozgásformákat, egészséges életmódot népszerűsítő helyi sporttevékenységek vannak a község különböző pontjain. Például október 1-én délelőtt 10 órától lehet utazni vonattal Szelóba. Kulturális örökség napjai alkalmából ingyenes tárlatvezetés keretében lehet megnézni a híres románkori körtemplomot, a szelói rotundát. Október 2-án pénteken pedig szintén lehet utazni a vonattal Filovcira, az úgynevezett fazekas faluba, ahol a hagyományos prekmúrjai mesterségekkel, építészettel lehet megismerkedni. Hétvégén pedig a mozgásé a főszerep, október 4-én vasárnap lesz a fő esemény, egy rangos futóverseny, ami egyébként a régió legnagyobb futó rendezvénye. A családoktól a profikig mindenki megtalálja a számítását. A gyerekek is indulhatnak úgynevezett gólyafutásban, ez egy 500 méteres táv a legkisebbeknek, aki pedig kicsit gyakorlattabb a mozgásban, 10:30-től 5:30, 11, illetve 21 kilométeren indulhatnak el a futók. Ez a rendezvény ezen a héten Moreszke-Toplicén valósul meg. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Egy új program Lentiben október 1-e és 4-e között, 4 nap természetben, egy kosár élménnyel, erdő és gomba ünnep, ahol a természet, a zene és a gasztronómia kapcsolódik össze. Október 1-én csütörtökön indul a program már a délelőtti órákban, nagyon sok terepfoglalkozással, délelőtt még iskolásoknak, de lesz emellett felnőtt túra, báb előadások, rendhagyó óra, ahol például a gyerekek nem csak kézműves foglalkozáson vehetnek részt, hanem nagyon hasznos tanácsokat is kapnak különböző előadóktól, akik gombafotók segítségével vezetik be elsősorban a fiatalokat az erdő és a gomba világába. Lesz szakmai megnyitó, ez október 1-én csütörtökön 18 órakor, azt követően előadások, és aki meg akarja nézni, hogy milyen az éjszakai erdő, 21 órakor lesz egy éjszakai túra, amire természetesen mindenkit szeretettel várnak. Aztán október 2-án pénteken ugyancsak túrákkal, előadásokkal folytatódik a program, de péntektől már gasztro és kézműves vásár is lesz délelőtt 11 órától, aztán 17 órakor pénteken ünnepélyes megnyitó, fellép a Bogja együttes. A Kerkatánc együttessel lesznek előadások este 8 órakor, a Barbies Jam Let's Rock and Roll Blues csapat lép fel, és pénteken is lesz éjszakai túra Denevérlessel, este 10 órakor a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaság, aki csatlakozik hozzájuk. Nagyon sok mindent elmesélnek az éjszakai erdőről és a denevérektől. Este 10 órakor kezdődik a program. Szombaton lesz gombaismereti túra, workshopokkal, természetesen egész nap gasztro és kézműves vásárral, nagyon jó családi programokkal, kézműves foglalkozás, népi játszóház, ügyességi játékok, délután előadások, az záróünnepség is szombaton lesz, látványos fényfestéssel, este pedig a Blackbirds Beatles emlékzenekarral 18 órakor kezdődik a koncertjük. Vasárnap pedig még lesznek túrák, amire szintén érdemes talán benevezni. Egyébként minden program ingyenes, de érdemes regisztrálni. Úgyhogy október 1-től 4-ig erdő és gomba ünnep Lentiben.

Remélem szeretik a perecet, és nem csak a kerek perecet, hanem mindegy, hogy milyen formájú, hiszen idén 6. alkalommal a Hármas Malmi Kultúregyesület megszervezi a Perec Fesztivált, mégpedig október 3-án szombaton a Hármas Malmi falu otthonban a legfinomabb, a legszebb kerek és nádas perec elkészítőjét keresik, és hát nyilván ezeket meg is lehet majd kóstolni. Aki szeretne nevezni a versenyre, bátran tegye meg, magánszemélyeket, egyesületeket, hivatásos és amatőr pereckészítőket, szóval mindenkit várnak. A program délelőtt 10 órakor kezdődik pereckészítő műhely munkával, amit Anna Horváth vezet majd. Délután 2 és 3 óra között lehet leadni a minősítésre szánt pereceket a Hármas Malmi falu otthonban. 15 órától kultúrműsor várja a résztvevőket, érdeklődőket, 16 órakor pedig kihirdetik a legjobb kerek és nádas pereceket. A Perec Fesztiválon természetesen két kategóriában lehet versenyezni, kerekperecsel és a már sokat emlegetett nádas pereccel. És minden versenyző csak egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadni. A zsűri értékelni fog, figyelembe veszik, hogy milyen a külleme, az állaga, íze, és az első 3 helyezett elismerésben, jutalomban fog részesülni. Mindenkit szeretettel várnak tehát a 6. Perec Fesztiválra, amely október 3-án szombaton lesz Hármas Malomban. És szintén hétvégi program, 3. határtalan vásár, magyar-szlovén. 3. határtalan vásár, október 3-án délután 1 és 5 óra között a szlovén-magyar határon, ahol a helyi termékek találkoznak a helyi gasztronómiával. Lesz turista vonat 13 órától Zsitkócról indul, a helyszín pedig ezúttal is a Hetés Barátság Park, ugye Zsitkóc és Bödeháza közt pont a határon. A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a 3. határtalan vásárra, idén is a Hetés Barátság Parkba, mégpedig október 3-án.

0: Még 5 perc hátra van észből, gyerünk már vissza!
1: Egy szép mosolyú lányról szólt az iménti dal, Marics Peti neve pedig el is hangzott itt a végszóban, Radics Gigivel közösen hozták össze ezt a dalocskát. Most 9,5 perccel vagyunk 14 után, csodás délutánt mindenkinek, remélem, hogy megtervezték az egész hetet, jut mindenre idő, akár pihenésre és jó kis programokra, azokból hoztunk jó néhányat, és remélem, hogy fel is keltettük néhány iránt az érdeklődésüket, úgyhogy ennek fényében érdemes megtervezni, hogy a héten hova tudnak eljutni, mi az, amit szívesen megnéznének, akár egy sportesemény, kulturális program, és remélem, hogy ha az időjárás ebben partner lesz, a hosszú távú előrejelzés azt mutatja, hogy egész héten ilyen gyönyörű időt kapunk, sok napsütéssel, száraz idővel, és most 22-23 fok van jelenleg Lendván, szinte nyárias meleg, de senkit se tévesszem meg, ahogy már a nap lemente felé közeledünk, nagyon gyorsan fog visszazuhanni ez a hőmérséklet, úgyhogy most valóban egy rövid nadrág, meg akár egy póló is kellemes tud lenni, de néhány óra múlva már bizony kell a vékonyabb kabát vagy pulóver. Éjszaka megint hideg lesz, de holnap napközben ugyanígy visszakapjuk a 20-25 fokot. Önök pedig visszakapják most a zenéket, úgyhogy tankcsapdával jövünk, aztán hamarosan 15 órakor már a terepjáróval és két hírrel tartsanak velünk.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a hétfői hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Lezárult a lendvai idősek otthona igazgatójának kinevezési eljárása. A demográfiai, család és szociális ügyekért felelős miniszter 2026. szeptember 24-én hozzájárulását adta Gorán Kuzma kinevezéséhez a lendvai idősek otthona igazgatói tisztségére. A minisztérium a döntés meghozatalakor a Lendva község által megfogalmazott negatív véleményt is figyelembe vette, amelyre döntésének indoklásában kifejezetten hivatkozik. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A lendvai idősek otthona igazgatójának kinevezése nem volt előzmény nélküli. A májusban meghirdetett igazgatói pályázatra két jelölt jelentkezett, egyikük később visszalépett. Az intézmény tanácsa júniusban Gorán Kuzmát választotta ki a következő 5 éves időszakra. A végleges kinevezéshez azonban szükség volt Lendva község véleményére és a minisztérium hozzájárulására is. A lendvai községi tanács szeptemberben negatív véleményt adott Kuzma újraválasztására. A kifogások között szerepelt a pályázati dokumentáció hiányossága, többek között az intézmény fejlesztésére vonatkozó program hiánya. A bizottság emellett úgy ítélte meg, hogy az igazgató eddigi munkájában nem volt kellően hangsúlyos a fejlesztési szemlélet, és a községgel való együttműködésben is voltak hiányosságok. Kritikák hangzottak el egyes döntéseknek a szolgáltatások igénybevevőire, hozzátartozóikra és a helyi közösségre gyakorolt hatásával kapcsolatban is. A minisztérium döntése és az ügy kapcsán megszólalt Rahela Hojnik-Kelenc, a lendvai idősek otthona tanácsának elnöke is, aki rádiónknak így szólt.
2: Az ügy lezárásáig vezető út nem volt egyszerű. Az elmúlt hónapokban számos fenntartás és vád merült fel a jelölt eddigi munkája és maga az eljárás kapcsán. A közintézmény munkájának kritikus értékelése jogos és szükséges. Ugyanakkor helyes az is, hogy az embert és munkáját ellenőrizhető tények, elért eredmények és a ténylegesen elvégzett feladatok alapján ítéljék meg. A minisztérium döntése során különös figyelmet fordította a jelölt munkájának eredményeire. Az intézmény fejlődésére, az otthoni segítségnyújtás kiterjesztésére és megerősítésére, az új ellátási formák kidolgozására, a sikeresen végrehajtott beruházási projektekre, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges új kapacitások megszerzésére. Ennek alapján jóváhagyta Gorán Kuzma kinevezését. Ezen az alkalmon köszönetet mondok a Demográfiai, Családügyi és Szociális Minisztériumnak, valamint Mateja Ribic miniszter asszonynak az eljárás szakszerű és átfogó kezeléséért. Őszinte köszönetet mondok Horváth Ferenc képviselőnek, aki a legnagyobb bizonytalanság idején sem maradt tétlen, hanem arra törekedett, hogy minden tényt meghallgassanak, és a döntést alapos mérlegelés után hozzák meg. Köszönet illeti továbbá számos muravidéki polgármestert, Szücs Deán képviselőt és József Horváth egykori képviselőt is, akik készen voltak meghallgatni, ellenőrizni a körülményeket és segíteni a megoldás keresésében.
3: Preveriti okoliscine in pomagati pri iskanju rešitve.
1: A kinevezési folyamat lezárása ellenére a tanács elnöke nem lát győzteseket ebben a történetben.
2: A döntés megszületett. Most mindannyiunknak lehetőségünk van arra, hogy túllépjünk a nézeteltéréseken. Újra megkezdjük a párbeszédet, és az emberek javára, valamint a lendvai idősek polgárok otthonának további fejlődése érdekében működjünk együtt. Azt szeretném, ha a történtekből elsősorban egy tanulságot vonnánk le, hogy az emberek jólétének mindig fontosabbnak kell lennie a személyes sérelmeknél, a politikai nézeteltéréseknél, és annál a kérdésnél, hogy kinek volt az utolsó szava. Amikor a legközelebb mindannyian a saját oldalunkon ülünk az asztalnál, emlékezzünk arra, kinek köszönhetően ülünk egyáltalán az adott asztalnál. Az emberek miatt. Elsősorban nekik tartozunk felelősséggel.
3: Zaradi ljudi, njim smo namreč najprej odgovorni.

0: A hosszantartó szárazság visszavetette a gombák növekedését. Bőségesebb eső nélkül az idei gombaszezon nagyon szegényes lehet. Bár a szeptember általában a vargánya, a rókagomba és az őzlábgomba szedésének főszezonja, az erdő talaja idén rendkívül kiszáradt, így kevesebb gomba található. Krisztián Málcsics, a Goriskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
1: Gomorska szezona na območju Ukrajinskega parku Goričko se praktično še ni začela.
2: A gombaszezon a Goričko tájvédelmi park területén még el sem kezdődött, illetve még nincs szezon, mivel a nyári szárazság most az őszbeáltával is folytatódik. Ritka, nagyon ritka kivételektől eltekintve a szedhető gombák alapvetően nem teremnek.
1: Tak da razem redkih izjem načeloma gobe za nabiranje ne rastejo. Glede na vremensko napoved zelo v kratkem ali pa v
2: Az időjárás előrejelzés alapján a nagyon-nagyon közeli jövőben valószínűleg nem, mert amilyen mértékben követtem az előrejelzést, egy héten belül nem várható nagyobb csapadék. Abban az esetben viszont, ha mégis lenne csapadék, és a hőmérséklet is az évszaknak megfelelően alakulna, néhány nappal az eső után már számíthatnánk gombákra. Véleményem szerint azonban a korábbi évekből megszokott gombaszezonra idén nem számíthatunk. Ez persze még nem jelenti azt, hogy másképp alakulna. Minden teljesen az időjárási körülményektől függ.
1: Karpa se ne pomeni, de ne bo drugače. Tiszta odvisznunk a reményszkék rezmére.
3: Az elmúlt években leggyakrabban vargánya, rókagomba, őzlábgomba, borostás, nemezes gomba, koralgomba, galamb gomba jelent meg az erdőkben. A gombaszedésnél különösen érvényes az óvatosság szabálya. Csak olyan gombát szedjünk le és fogyasszunk el, amelyet teljes biztonsággal ismerünk. Egyes fajok az egészségre ártalmasak, vagy akár mérgezőek is lehetnek. Ezért a bizonytalanság soha ne legyen ok arra, hogy a gombát mégis hazavigyük. A gombaszedéskor különösen fontos betartani a következőket.
2: A gombát kizárólag jól szellőző kosarakba kell szedni, amelyekből a gombaspórái szabadon ki tudnak hullani. Ha viszont valaki a boltokban kapható hagyományos műanyag zacskókat használja, azt határozottan figyeljük. Figyelmeztetés vagy végső esetben akár büntetést is kaphat az illető. A megengedett súlyra vonatkozóan pedig továbbra is ugyanaz a szabály érvényes. Személyenként 2 kg szedhető, és a gombát már a lelőhelyen, vagyis kint az erdőben legalább nagyjából meg kell tisztítani.
1: In to, da se pač gobe morajo vse v osnovi očistiti že na rastišču gozdov.
3: Krisztián Málcsics rádiónknak elmondta azt is, hogy a túlzott erdei gombaszedés negatív hatásainak csökkentése és az erdei környezetben keletkező károk megelőzése érdekében a Goričkoi Naturpark szakmunkatársai ebben az őszi időszakban ellenőrzést végeznek a gombaszedésre vonatkozó előírások és az erdei illemtan betartása érdekében. Az erdő kiváló hely a kikapcsolódásra, a természet megfigyelésére és az őszi tevékenységekre. Ha mindeközben gombának, gesztenyének vagy más erdei javaknak is örülhetünk, ne feledjük, hogy az erdő elsősorban sok növény és állatfaj élőhelye. Ezért látogatásunk legyen tisztelettudó és felelősségteljes. Ügyeljünk a saját biztonságunkra, ne tegyünk kárt az erdő talajában és növényzetében, valamint tartsuk be az erdei illemtan szabályait. Krisztián Málcsics többek közt arra is felhívta a figyelmet, hogy az erdőben járművel közlekedni csak az utakon szabad, kivéve, ha ezt külön jelző tábla tiltja. Ne hagyjunk szemetet és hulladékot az erdőben, hanem vigyük el egy szemet és kukába, vagy egy kijelölt hulladéklerakóba. Ne pusztítsuk el a gombákat, a gombafonalakat és az egyéb növényzetet. A gombák, az erdei gyümölcsök és a moha elengedhetetlenek az erdei élet biológiai sokféleségéhez. Ezért gyűjtésüket jogszabályok is korlátozzák. Ne rongáljuk az erdei infrastruktúrát. Az udvarigazító táblákat, jelzéseket, kerítéseket, padokat és egyéb berendezéseket tartsuk épségben az utánunk jövő látogatók számára. Legyünk a lehető legcsendesebbek, és ne zavarjuk az állatokat, a kutyákat pedig pórázon vezessük.
0: Önök a hétfői hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7 MHz-en.
1: Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Mennyire szeret ez volt a Lilin Wonderland slágere, és hát gondolom sokan kedvelik, főleg, hogyha még ilyen meleg van, 22-23 fok mondjuk a hideg sört, ugyanis a mai napon a sörfőzők ünnepelnek, szeptember 28-a Szent Vencel napja, aki nem csak Csehország védőszentje, de bizony a komló termesztés támogatása miatt a sörfőző mesterek patrónusa is, szóval ha munka után legurítanak egy hideg pohárral, akkor nyugodtan gondoljanak Vencelre is. Mi viszont itt a Muravidéki Magyar Rádióban most átadjuk a szerepet, a főszerepet még a zenéknek, de hoztam néhány érdekességet a sörfőzők védőszentjéről, néhány olyan tudományos vagy humoros történetet, sztorit, ami bemutatja, hogy hogyan mentett életet egykoron a sör, például Szent Arnold életmentő sörfőző volt, de ahogy említettem, Szent Vencel ugye a cseh komló őrzője, és mind a mai napig így emlékeznek rá. Na rájuk kitérünk mindjárt részletesen, de előtte érkezzen néhány sláger.

15 óra 23 perc van, hát hétfő délután, és szerintem ilyenkor már így a délutánban benne kell egy kis extra motiváció, főleg azoknak, akik még a munkahelyen ülnek. Ehhez pedig hoztam két olyan történetet, ami szervesen kapcsolódik a mai naphoz. Említettem már, hogy ma van Szent Vencel napja, aki a csehek nemzeti hőse és a cseh sörfőzők legfőbb patronusa. Vencel ugyanis annyira komolyan vette a szakmát a 10. században, hogy halálbüntetéssel sújtotta azt, aki kimerte csempészni az országból a híres cseh komlót. De a sör és védelem, akkor Vencelnek van egy komoly szövetségese is a túlvilági sörbárban, ő pedig nem más, mint Szójászi Szent Arnold. Ő a középkorban konkrétan életet mentett a sörrel. Hogy hogyan? Rájött, hogy a szennyezett folyóvíztől mindenki megbetegszik. A sörfőzés során viszont felforralják a vizet, így a baktériumok elpusztulnak. Arnold tehát kiadta a parancsot, víz helyett igyatok sört, és láss csodát, a faluját elkerülte a járvány. Szóval, ha a mai hétfői hajtás után legurítanak egy hideg pohárral a sörből, akkor gondoljanak a szigorú Vencelre, aki megvédte a komlót, és a bölcs Arnoldra, aki receptre írta fel a folyékony kenyeret. Mi viszont itt most a Muravidéki Magyar Rádióban maradunk természetesen a zenei felfrissülésnél, jön a Magna Cum Laude, lesz Kelemen Kabátban, jön Majka Gáspár Laci Benszombón, aztán hamarosan 3:44-kor lejátszuk a hét zeneszámát, 4 órakor pedig jönnek majd az aktuális friss hírek. Tartsanak velünk!

0: szépen a ritáknak, a petiknek, meg a világnak. Minden névnek a naptárban, legyen az nő vagy akárkan. A szülői házat, a családot, a zuglót, kosarat, a palánkot. Az inkubátort 87-ben megmentett a 80 szépen.
1: Köszönöm szépen!

0: hogy miért vagy szép nekem.
1: A hét zeneszáma.

0: kedden, 17 órakor.
1: Biztos. Biztos?
0: 100%. Én voltam az utakamasztáborba, ami a nyaram fénypontja volt. Rengeteg új embert ismertem meg.
2: Voltam tengeren, ahol kikapcsolódtam egy kicsit. És voltam Budapesten a Strandfesztiválon. Nagyon jó volt.
0: Közel 20 könyvet olvastam el, és szinte minden szabadidőmben könyv volt a kezembe.
2: Otthon jobban játszottam a testvéremmel vagy a macskámmal, vagy segítettem főzni.
3: A nyár tele volt élményekkel, kalandokkal és felejthetetlen pillanatokkal. Ki a tengerparton, ki a nagyszülőknél. Mások táborban, vagy éppen egy izgalmas kiránduláson töltötték a vakációt. Tartsatok velünk, és idézzük fel együtt a nyár legszebb pillanatait Abigail és Ulla társaságában, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A leggyógyszeripari vállalat szeptember 29-én, kedden hivatalosan is megnyitja új csúcstechnológiás biogyógyszergyártó központját Lendván, ahol a svájci Sandoz csoporthoz tartozó vállalat biogyógyszerek hatóanyagait fogja előállítani. A beruházás a LEG történetének eddigi legnagyobb projektje, amely a régió számára is kiemelkedő gazdasági mérföldkő. A biofarmaceutika névre keresztelt gyártóközpont teljes beruházási költsége meghaladja a 400 millió eurót. A csúcs technológiás üzem elindulásával 300 új munkahely jön létre a Muravidéken. A létesítmény Lendva község területén mintegy 40 ezer négyzetméteren terül el, és kulcsfontosságú bázisa lesz a Sandoz globális biogyógyszergyártási láncának. Ez a modern egység közvetlenül kapcsolódik a vállalat azon törekvéséhez, hogy Szlovéniát a biogyógyszerek fejlesztésének és gyártásának egyik európai fellegvárává tegye. Ljubljanában idén júniusban már átadtak egy kapcsolódó fejlesztőközpontot. Az EU tagállamait képviselő Európai Tanács ma Tanja Frank Ellert nevezte ki Szlovénia új európai ügyészévé. A tanács bejelentésének megfelelően Frank Eller, akit a három jelöltből álló listáról választottak ki, a következő napokban kezdi meg 6 éves megbízatását. 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forint összegű lakáshitelt és fogyasztási kölcsönt vett fel a lakosság Magyarországon. Ez alapján biztosra vehető, hogy már szeptember végére megdől a tavalyi egész éves 3722 milliárd forintos rekord, számolta ki a biztosdöntés.hu. A lakáshiteleknél 8 hónap is elég lett a 2025-ös csúcs megdöntéséhez, ami egyértelműen az otthonstart hitel okozta keresleti robbanással magyarázható. Horvátországban kedden új üzemanyagárak lépnek hatályba. A 95-ös oktán számú benzin literenként 1,76 € kerül majd, azaz 2 centtel többe, mint a múlt héten. A gázolaj eközben 5 centtel olcsóbb lesz, literenként 1,86 € kerül holnaptól, döntött mai levelező ülésén a kormány. Az új árak a következő 7 napig lesznek érvényben. Orosz csapás ért egy 9 emeletes lakóházat Harkivban hétfőn kora reggel, 25 ember, köztük 9 gyermek sérült meg. A mentők 32 lakót menekítettek ki az épületből a regionális hatóságok szerint. A támadás a Saltivszki kerületet érte, valamivel hajnali 4 óra körül, és elpusztította az alsó szinteken lévő lakásokat. A mentőegységek 32 embert hoztak ki az épületből, és átvizsgálták a megrongálódott szinteket, hogy megtalálják az esetleg bentrekedt személyeket. Több hónapon át tartó heves esőzések elárasztották Bangkokot, megbénítva a közlekedést és az üzleti életet. A hatóságok menedékhelyeket nyitottak, és arra figyelmeztetnek, hogy még napokig tarthat, amíg a víz visszahúzódik. Az áradások Bangkokon kívül is sújtják az országot. A fővároson túli 25 tartományban több mint 545 ezer ember érintett. A katasztrófa védelmi hatóságok közlése szerint szeptember 16-a óta legalább 8 ember halt meg.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült időben lesz részünk délután is, legfeljebb átmenetileg szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A csúcs hőmérséklet általában 19 és 23 fok között váltakozik, az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 26 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők.

Egy ikonikus dal, ami nagyon szerethető, és azt gondolom, hogy tökéletesen passzol ebbe a hétfő délutánba, hiszen a délutáni pörgéshez kell egy ilyen zene is. Mindegy, hogy most éppen volán mögött ülnek, vagy még a munkahelyen, vagy már lehet, hogy otthon. Egy a lényeg, hogy egy kis plusz energiát hozott a hétfő délutánunkba. Fülbemászó volt a ritmus, ami kell a mai naphoz, meg a hét indításhoz is. Gyönyörű idő van kint, most már bármilyen hihetetlen melegebb van, mint egy órával ezelőtt. 24-25 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván és környékén, és hát tényleg hamisítatlan vénasz szonyok nyara van, és a jó hír az, hogy ez nem csak a mai napra érvényes, hanem hogyha hinni lehet az előrejelzésnek, akkor egészen vasárnapig megtartja az időjárás ezt a jellegét. Hűvösek, szinte hidegek lesznek az éjszakáink, de hát ez itt szeptember végén talán teljesen elfogadható és normális, viszont hihetetlenül gyorsan emelkedik már a délelőtti órákban a hőmérő higanyszáló, úgyhogy ez a 20-25 fok egész héten kitart, és mi is itt leszünk egész héten, csak úgy, mint a mai délutánon is, és ha hétfő, akkor hamarosan zöld zónával folytatjuk, negyed. Ötkor jelentkezik Donner Tíme, a szerkesztője, és lesz ebben az órában még gyerekgondolatok összeállítás is, úgyhogy érdemes a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót választani. Mi itt leszünk este hétig, remélem önök is.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az e-cigaretta hulladék eddig elsősorban mint tűzveszélyes elektronikai hulladék került a szakmai napirendre. Egy 2026 márciusában publikált, szeptemberben pedig széles körben ismerté vált kutatás azonban egy másik oldalról is megvilágítja a problémát. A negyedik generációs eldobható pod eszközökben maradt e-liquid nehézfém tartalma olyan magas, hogy az egyszerre vet fel közegészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi kérdéseket. A vizsgálat különlegessége, hogy nem a boltok polcairól levett termékeket elemezte, hanem azt, ami ténylegesen a hulladékáramba kerül. Erről szólunk ma. Felmerül a kérdés, hogy miért a kukából gyűjtötték a mintákat. A korábbi e-cigarettákkal foglalkozó fém analitikai vizsgálatok jellemzően bontatlan, kereskedelmi forgalomból beszerzett termékeket elemeztek. A kutatócsoport ezzel szemben egy chicagói vape üzlet hulladékáramából gyűjtött, elhasznált, eldobható nikotinos eszközöket vett alapul. Összesen 44 használt és 3 új készülék e-liquidjét vizsgálták különböző gyártóktól és eltérő ízesítésben. Azt mérték, ami a szemétbe dobott eszközben ténylegesen bent marad, és ami a nem megfelelő ártalmatlanítás során kikerülhet a környezetbe. Az első adatok annyira magas ólomszintet mutattak, hogy az amerikai csoport eleinte mérési hibára gyanakodott. A vizsgált fémek és félfémek egy része gyakorlatilag nem volt kimutatható. Az arzén, bárium, kadmium, kobalt, króm, mangán és vanádium ritkán jelent meg, és koncentrációjuk soha nem haladta meg a 10 mg per kilogram értéket az e-liquidben. Öt elem viszont teljesen más képet mutatott. Az alumínium, réz, nikkel, ólom és cink koncentrációja mintánként több nagyságrendet átfogó szórást produkált. A következő kérdés az, hogy a készülék vagy maga a folyadék a forrás. Kézenfekvő magyarázat lett volna, hogy a fémek az eszköz belső alkatrészeiből oldódnak ki a folyadékba. A mérési eredmények ezt csak részben támasztják alá. A nikkel jelenléte valóban megmagyarázható az e-liquiddel érintkező fém alkatrészek kioldódásával. A réz, az ólom és a cink esetében azonban nem. Ezek az elemek erős korrelációt mutatnak egymással, és koncentrációjuk annál magasabb volt, minél kevesebb folyadék maradt az eszközben. Ez arra utal, hogy az e-liquid már eleve szennyezett ezekkel a fémekkel, a maradék folyadékban pedig a használat előre haladtával fokozatosan feldúsulnak. A következtetést megerősíti, hogy a néhány bontatlan készülékből származó minta eredményei illeszkedtek a használt eszközök adataihoz, vagyis a szennyeződés nem a használat során keletkezik. A kutatók a folyadékok pH-ját is megvizsgálták többek között azért, hogy kizárják a savas közeg okozta kioldódás lehetőségét. A hulladékgazdálkodási következmény két irányból jelentkezik. Az első a szennyező anyagterhelés. Ha az eszközök a vegyes kommunális hulladékkal a lerakóba kerülnek, a bennük maradt, fémekben feldúsult folyadék az olmot, rezet, cinket és nikkelt a csurgalékvízbe mobilizálhatja. Ott, ahol a csurgalékvíz gyűjtése és kezelése nem megfelelő, ez talajvízszennyezési kockázatot jelent. A hatás lokalizált, de az eszközök darabszáma miatt összeadódik. A kutatócsoport becslése szerint az Egyesült Államokban naponta több százezer eldobható vape kerül a szemétbe, az Egyesült Királyságban pedig hetente akár milliós nagyságrendben. Svájcban évente mintegy 5 millió e-cigaretta végzi a háztartási hulladékban, és a felhasználók mindössze 17%-a viszi vissza szabályosan a lemerült eszközöket. A másik következmény a tűzveszély, amelyről a hulladékipar már évek óta beszél. A tanulmány szerint az Egyesült Királyságban nagyjából naponta egy hulladékkezelési tűzeset köthető a gyűjtés vagy a válogatás során összeroncsolódott vape akkumulátorokhoz. Írországban a kukáskocsikban és válogatóművekben keletkezett tüzek 3 év alatt több mint 100 millió eurós kárt okoztak. A probléma nem az eszközre jellemző egyedi hiba, hanem a kommunális hulladékba kerülő lítium akkumulátorok általános arányának növekedése. A vape ennek csak a leglátványosabb és leggyorsabban növekvő szegmense. A kutatás egyik legkellemetlenebb megállapítása nem analitikai, hanem társadalmi. Scott szerint volt egy márka, amely szinte minden mintában kiugrott. Nem csak olmot, hanem rezet és cinket is rendkívül magas koncentrációban tartalmazott. Ez a márka egyben a legolcsóbb is volt a vizsgáltak közül. Ebből következik a környezeti igazságosság kérdése. Akik anyagi szempontból a legolcsóbb termékeket választják, nagyobb valószínűséggel vannak kitéve a nehézfém expozíciónak. A szabályozási kép sem segít. Az oldószerek és egyes szennyezők vizsgálata több joghatóságban előírás. A nehézfém tartalom ellenőrzése és kommunikálása azonban jellemzően nem látható a fogyasztó számára. A címkézés betűmérete és szerkezete pedig gyakran akkor is olvashatatlanná teszi a biztonsági információt, ha az egyébként szerepel a terméken. Vajon mit nem mond ki a kutatás? A korrekt értelmezéshez hozzátartozik egy fontos korlát. A vizsgálat nem mérte, hogy a fémek milyen arányba jutnak át a belélegzett aeroszolba, és mennyi jut el ténylegesen a tüdőbe normál használat mellett. A szerzők tömegmérleg számítással becsülték a felső határt. Azonos márkájú és ízesítésű új, illetve használt termékek összehasonlítása alapján készülékenként legfeljebb mintegy 8000 mikrogram réz, 500 mikrogram ólom és 6000 mikrogram cink kerülhet belélegzésre. Ez elméleti maximum, nem mért expozíció. De a szerzők álláspontja szerint már a folyadékfázisban mért koncentrációk is indokolják a szigorúbb monitoringot és szabályozást. És hogy merre mutatnak a megoldások? A kutatócsoport elsősorban a terméktervezési beavatkozásokat sürgeti. Könnyen bontható házszerkezetet, kivehető akkumulátort, újrahasznosítható műanyagokat és az egyutas eszközök helyett újra tölthető rendszereket. Scott megjegyzése ugyanakkor józanul jelzi a piaci logikát. A gyártóknak kevés érdekük fűződik a tartósabb, könnyebben szétszerelhető termékhez, mert az eldobhatóság maga hajtja az ismételt vásárlást. Ezért került a hangsúly a szabályozásra és a begyűjtésre. Európában több irányból érkezik válasz. Ausztriában 2027 elejétől tiltják az eldobható e-cigaretták értékesítését. Az Egyesült Királyság már bevezette a tilalmat, miközben Hollandia elutasította a nemzeti tilalmat és uniós szintű fellépést sürget. A begyűjtési oldalon a kiskereskedelmi visszavételi kötelezettség szigorítása és a válogató művekben alkalmazott akkumulátorfelismerő technológiák jelentik a rövid távon működő eszközöket. Magyarországon az eldobható ízesített vape nem egy szabályozandó termék, hanem egy nem forgalmazható termék. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága egyértelműen közli, hogy tilos az ízesített elektronikus cigaretták kereskedelme. A jogi tilalom azonban nem szünteti meg a fizikai hulladékot. Az eszközök ellenőrizetlen csatornákon, kétes eredetű webáruházakon, közösségi médiás hirdetéseken, határon túli beszerzésen keresztül, zárjegy nélkül így is bejutnak az országba, és néhány hét használat után ugyanúgy hulladékká válnak, mint bárhol máshol. És itt keletkezik a rendszer szintű probléma. Egy termék akkor finanszírozza a saját hulladékkezelését, ha a gyártó regisztrálja, adatot szolgáltat róla, és fizeti utána a kiterjesztett gyártói felelősség díját. Az illegálisan behozott eszköz esetében ezek közül egyik sem történik meg. Nincs bejelentkezett gyártó, nincs forgalomba hozatali adat, nincs díjfizetés. A hulladék viszont attól még megjelenik, a lakossági kukában, a szállító járműben, a válogató műben. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.

Lebrakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Neked itt mi tetszik a legjobban, Szofi?
1: Hát, hogy játszunk.
0: Hogy játszotok.
1: Szerintem nem is szokunk játszani, csak tanulunk.
0: Elmondták a tanárnők, hogy mi mindent fogtok megtanulni, amikor már az első végén lesztek? Mit, Domen, mit?
2: Olvasunk, tanulunk, angol óránk, magyar óránk, szlovén óránk is.
1: Autóbusszal járunk, sportóránk, autóbusszal járunk iskolába.
0: Na és mit fogtok még tudni tanév végére?
1: Írni, olvasni, számolni, olvasni, számítani. Számolni csak kell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ig.
0: Csak 10-ig?
1: Igen, 109-ig el tudok számolni, még hol csak 10-ig.
0: 110-ig?
1: Én meg 60, 100.
0: A harmadik végére meg már majd 1000-ig is tudtok. Mit szóltok hozzá?
1: Jézus!
0: Jól hangzik?
3: Jó? Nagyon jó, nagyon jó.
1: Én már most tudok 1000-ig.

Néhány perccel vagyunk fél öt után, egészen pontosan 8:30 perccel. Szerintem most már ugye legtöbben a napi munkán túl vannak, lehet, hogy éppen autóban ülnek, úgyhogy vezessenek türelmesen, annak ellenére, hogy egyébként jelentősebb fennakadásról nem kaptunk hírt. Muravidék szerte zökkenőmentesen halad a forgalom, de ha mégis valahol esetleg lassabb haladás van, vagy esetleg dugóban ülnek, várakoznak, akkor is legyenek türelmesek. Ez a hétfő már amúgy is a nagy részével eltelt, és azt gondolom, hogy a hét legnehezebb napján lassan már túl leszünk, és mindig valóban a hétfő az a nap, amikor mindenki olyan nem szeretemnek nevezi, pedig igazából ugyanolyan, mint a hét bármelyik napja, csak mivel ezzel kezdődik a munkahét, talán egy kicsit nehézkesebb a hétvégi pihenés után, na de ez az időjárás hozzásegít ahhoz, hogy azért a lendületünk megmaradjon, és ha hazaértek munka után, akkor nem biztos, hogy az a legjobb választás, hogy leülnek a kanapére, bekapcsolják a tévét, hanem inkább az, hogy elmenjek egy jót sétálni, most még lehet egy jót fagyizni, akár sétálni egyet kint, és nézni, hogy mennyire szép az őszülő természet, a maga harsány és nagyon élénk színeivel. Tudom, hogy sokaknak döcögősebben indul a hétfő, de remélem, hogy ez senkinek nem nyomra rá a hangulatára a bélyegét, mert hogy azt gondolom, hogy a hétfőben is van egyfajta dinamizmus megpörgés. Ha esetleg nem találták meg, akkor remélem, hogy a következő dalban mindenképpen benne lesz. Megyünk fel a csúcsra. Az MMR-en már is a Machine Mouse zenél, de itt lesz hamarosan a Coldplay, jön Kontor Tomi, aztán lesz Cserpes Laura, rengeteg előadó, 17 órakor pedig jövünk a legfrissebb hírekkel. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Ciglar Kralj, szlovén agrárminiszter a mai brüsszeli találkozón bemutatta a szlovén javaslatokat az éghajlatváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásaira. Szlovénia azt javasolja, hogy az európai jogszabályok a hőséget és a hőhullámot kezeljék különálló természeti csapásként a tartós szárazság mellett. A tárcavezető szerint a hosszantartó magas hőmérséklet akkor is nagy kárt okoz a növényekben, ha van elég víz, ezért fontos a pontosabb megkülönböztetés. Szlovénia továbbá szorgalmazza a gazdák kártérítési eljárásainak felgyorsítását, hogy a mezőgazdasági termelők már a kár keletkezésének évében megkaphassák a pénzügyi segítséget. A Ljubljanai Egyetem két új, rendkívül innovatív és interdisziplináris képzési programot indított el a 2026-27-es tanévtől kezdődően. A biogyógyszerészeti mérnöki szak 3 éves alapképzés, amely közvetlenül a gyógyszerészeti és biotechnológiai ipar igényeire reagál. 4 kar, a gyógyszerészeti, a kémiai és kémiatechnológiai, a számítástechnikai és informatikai, valamint a biotechnikai kar közös együttműködésében valósul majd meg. A biogazdaságtan 2 éves, 120 kredites mesterképzés. A biotechnikai kar és a közgazdaságtudományi kar közösen szervezi meg. Célja olyan szakemberek képzése, akik a biológiai erőforrásokat fenntartható, körforgásos és alacsony széndioxid kibocsátású gazdasági modellekbe tudják integrálni. Mindkét szak a modern iparági trendek és a fenntarthatóság metszéspontjára épít. Egyébként idén is nagy volt az érdeklődés az orvostudományi képzés iránt, ezért beiratkozási korlátozásokat vezettek be, ismertette ma délelőtti sajtótájékoztatóján Gregor Majdics, a Ljubljanai Egyetem rektora. Mint mondta, az idei év fontos újításaként kiemelte a rektor a határon túli szlovének és a szlovén állampolgársággal rendelkező külföldön élő szlovének jelentkezésének lehetőségét. Idén 416 helyet hirdettek meg, 52 jelölt jelentkezett és 32-t vettek fel, többnyire orvosi és állatorvosi szakokra. Egyébként nagy az érdeklődés a szlovéniai tanulmányok iránt az EU-n kívüli országokból érkező jelentkezők részéről is, különösen a Nyugat-Balkánról, ahonnan idén több mint 3000 jelentkezést kaptak és 1000-et fogadtak el, valamint a világ más részeiről is. A magyar személyautó állomány átlagos életkora évek óta folyamatosan emelkedik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021. júniusának végén még 14,9 év, 2024 közepén 16 év, 2025. júniusában 16,3 év, idén június végén pedig már 16,6 év volt az átlag. Az autócsere ezért egyre több háztartásnál kerülhet napirendre, miközben egy fiatal jármű megvásárlásához sok esetben a megtakarítás mellett külső finanszírozásra is szükség lehet. Az Európai Uniós tagállamok kormányainak képviselői tömörítő tanács szankciókat vezetett be 10 orosz tisztségviselővel szemben, mert szerepet játszottak abban, hogy a Jabloko ellenzéki pártot kizárták a szeptemberi választásokból, illetve szerepük volt a pártvezető politikusai elleni eljárásokban, közölte a tanács Brüsszelben hétfőn. A szankciós listára felkerült az orosz legfelsőbb bíróság 3 bírája, valamint a főügyészség, egy tisztségviselője, akik részt vettek abban az eljárásban, amelynek eredményeként a pártot kizárták a választásokból.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka derült lesz az ég, ezért erős lesz a lehűlés. Hajnalra 4-9 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, míg a fagyzugos helyeken 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden többnyire derült időben lesz részünk, a zavartalan napsütés hatására 19-23 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 26 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85. életévében elhunyt Horváth Katarina, született Juretics, kapcai lakos. Temetése szeptember 29-én, kedden, 16 órakor lesz a kapcai temetőben. Hamvait aznap 11 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85. életévében elhunyt Horváth Katarina, született Juretics, kapcai lakos. Temetése szeptember 29-én, kedden, 16 órakor lesz a kapcai temetőben. Hamvait aznap 11 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Horizont.
1: A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában megismerhetik Bráno Jakubovicsot, a Dubioza Kollektív együttes frontemberét közelebbről is, hiszen a Moe Dubioze című kiadványa már szlovénül is olvasható. Karcolataiban őszintén szól arról, hogy az élet legnehezebb körülményei közepette is az ember megőrizheti belső tartását. Voltaképpen még csak akkor igazán. A szerzővel Botka Ágnes beszélget.
0: Horizont.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Szeptemberben már hűvösebbé válnak az éjszakák, a Muravidék és a Muramenti erdőkben pedig különleges dolog kezdődik. A szarvasbőgés. Ilyenkor a hatalmas gimbikák mély, zengő hangon üzennek egymásnak a sötétben, hogy megvédjék a területüket és meghódítsák a teheneket. A vadászok számára ez az év legizgalmasabb időszaka, hiszen az erdő királyai ilyenkor mutatják meg igazi erejüket. De hogyan zajlik ez a fenséges nász a Lendva környéki erdőkben? És mire kell figyelnünk, ha ilyenkor a természetben járunk? Horváth Benyaminnal, a Lendvai Vadásztársaság elnökével beszélgettünk az erdőben fellépő változásokról és az állatok viselkedéséről. Tartsanak velünk! Miért mondják azt, hogy a szarvasbőgés a vadászoknak a legszebb ünnepe?
3: Mindenki tudja, a gimszarvas az egy nemes állat, és a vadászokban van egy ilyen ős ihlet, hogy a szarvas az egy külön állat. Persze a szarvasbikára azért mondjuk ezt, mert viseli a szép aggancsát, minden éven lehullatja, és minden éven új nyúl neki, és minden éven, amelyiket újat növeszt, az nagyobb és nehezebb. És ez ilyen misztikus dolog valamikortól, és persze ez egy trófea, amelyik a vadásznak, vagy a vadász embernek egy ilyen jelkép, amelyik egy ilyen sikert arat a vadász idejében, vagy mikor ő vadász. A gimszarvas nálunk a legnagyobb vadnak számít itt Muravidéken, és mert ez egy ilyen hangulatos időszak, mikor van a szarvasbőgés, akkor jobban mozog a vad, többet látunk, nem annyira figyelmes, napközben is többször megjelen, több szarvast látunk, és akkor persze több fajta trófeát, azt a vadászember egy kicsit megdobogtassa a szívét, és akkor a vadászat is sokkal-sokkal szebb.
2: Milyen érzés az, amikor például a sötétben néhány méterre ordít fel egy bika?
3: Ilyenkor a szarvas nem annyira óvatos, mert keresi a szarvas teheneket, azért egész nap aktív, és éppen azért sokszor napközben is lehet találkozni szarvasokkal, szarvasudlikkal. Persze két szarvas bika találkozik akkor, hogyha egyforma nagyságú aggancsot visel, vagy egyforma erőbe, vagy úgy érzi mind a két szarvas, hogy érdemes megküzdeni a szarvas tehenekért, akkor persze összecsapnak, és akkor verekednek az aggancsokkal. Az is egy ilyen élmény, és napközben annál nagyobb élmény, mert ritkán lehet ezt látni, évente ez megtörténik egyszer, általában szeptemberben, ez tart egy 2-3 hetet, maximum 4 hetet, azután még azért visszajön a visszabőg is, az azt jelenti, hogy azok a tehenek, amelyek nem voltak épp abban az időben, amikor kellett lenni, nem volt ott a szarvasbika, akkor egy kicsit visszakezdenek bőgni, de az a bőg is az nem tart olyan sokáig, mert nem annyira nagyon-nagyon bombás, mint ez a szeptemberi szarvasbőg is.
2: Vannak ezen a téren tapasztalatok és ilyen élmények is. Volt már olyan, hogy túl közel jött az állat?
3: Persze, mert mikor van a szarvasbika, van a kihívó, a rudli mellett áll, és hogyha az ember sétál az erdőbe, még próbál közelíteni azokat a szarvasokat, amiket persze halljuk, mikor bőgnek, akkor lehet, hogy valamilyen gajra rálépünk, vagy bármire, az most kettőt is jelent. Azt jelent, hogy észrevesznek, és akkor figyelmesek is megugronak, elmennek, de hogyha nagyon óvatos az ember, és hogyha éppen valamit úgy kicsit susogva közelíti, az is megtörténik, hogy a szarvasbika kíváncsi, mert azt gondolja, hogy egy másik szarvasbika jön a rudlihoz, és akkor oda közel jön, vagy pedig eljön hallgatulózni, hogy mi. És ilyenkor nem egyszer volt olyan eset, hogy a szarvasbikával praktikusan egy néhány méterre is megközelítették egymást. Persze mi tudtuk, hogy mit várunk, és akkor megmondom tisztán őszintén, hogy ez nagyon kis távolságról beszélünk, néhány méterről csak.
2: Mennyire veszélyes az erdő ilyenkor a vadászok számára?
3: Nem veszélyes, mert általában az állat fél az embertől. Ha van neki lehetőség, akkor inkább menekül, vagyis odébb áll, úgyhogy nem kell ez véget félni, megmondom őszintén, úgyhogy ha halljuk a szarvasbőgést, vagy hogyha közel is vannak, akkor is nem lesz nagy baj, mert azok majd távoznak tőlünk. Persze még eshet egy olyan dolog, hogy sokkal közelebb történik mégis, hogy próbálják az utat választani, hogy mi iránt mennek, akkor is inkább más irányba futnak.
2: Hogyan lehet becserkészni egy bőgőbikát?
3: Elsősorban nem is olyan egyszerű, másik esetben megint azt fogom mondani, hogy könnyebb, mint másképp. Ilyenkor a bika úgy mondjuk kicsit bolond. El van foglalva a szarvas tehenekkel, és őt nem érdekli az, hogy mi van körülötte, fontos, hogy a tehenek ott vannak.
2: Ez a hormonok miatt van?
3: Hát persze, ilyen, mikor ez a szarvasbőg is van, akkor beindulnak ezek a szerelemhormonok. Neki csak az a feladatja, hogy a teheneket egy ilyen rudliba tartja, nem engedi őket félre, próbálja őket így korrigálni, sorba tartani, hogy nehogy véletlenül valamilyen más bikához álljanak mellé, és akkor ilyenkor a szarvas bika abszolút nem figyelmes. De meg kell mondani, hogy a szarvas tehenek még persze figyelmesek, úgyhogy most, hogyha azt mondom, hogy oda kell cserkélni, ha csak egy tehene van, akkor annak van csak két szeme, meg két füle, de hogyha megtörténik, hogy van talán 10 tehene, hát akkor annyival több persze. És a 10 tehén ritka eset van olyan, hogy talán egyik nem csipik ki a vadászt, hogy közeledik, hanem hallja, meg nem szagolja, meg nem látja. És akkor ez úgy van, hogy azért kis tapasztalatnak is kell lenni, persze vadászszerencsének, meg össze kell, hogy álljon a dolog. Hogyha nem éppen egy ilyen aszfaltos úton történik, hanem az erdőbe, akkor tudjuk, hogy ott vannak a száraz levelek, ott vannak a gajak, ott vannak a bokrok, ott vannak az ágok, bármi ott lehet, ami zajt kelthet. Az idei év elég nehéz volt, mert nagy volt a szárazság. Ilyenkor tudjuk, hogy akkor még jobban susog minden, és elég nehéz. Most, mikor egy kis eső volt, annyival könnyebb, mert mikor a zavar, meg az összes gajak egy kicsit puhábbak, a fű is egy kicsit nedvesebb, csöndesebben lehet odalopakozni, becserkinni őket, akkor az sokkal könnyebben megy.
2: Hogyan működik a szarvasbőgés utánzása, ennek a bőgőkürtnek a használata? Ez hogyan zajlik?
3: Kétféleképpen lehet hangot adni a szarvasbőgésben. Legtöbben úgy ismerjük, hogy utánozzuk ugyanúgy bőgni a bikát, mint a bika csinálja. Erre több különféle módszer is van. A legprimitívabbtól, azt mondom, ilyen profi dologtól, amit lehet venni a boltba. De nem is attól függ, hogy mivel fogunk bőgni, hanem hogyan tud az ember bőgni. Azt jelenti, hogy a bikának úgy kell bőgni, hogy a bikának az még feleljen. Most, hogyha sokkal erősebb, vagy olyan hangot fogunk adni, ami úgy jelzi, hogy egy erősebb bika, akkor az a bika elkussol és hallgat, és nem akarja, hogy hallja a másik bika, hogy hol van, hogy oda menjen. Az nem jó. Ha megint olyan kisebb, gyöngébb, fiatal hangon bőgünk, akkor az a bika megint úgy fogja mondani, hát ez egy biztos, ez egy kis fiatal bika, hát ezzel nem foglalkozok, mert ez úgyse fog idejönni. De hogyha eltaláljuk azt a hangot, amit a bikát egy kicsit, azt mondom, hogy érdekli, vagy pedig idegesíti, hogy most miért ez így épp olyan, akkor ő visszafelel. És hogyha olyan hangot tudsz adni, azért annyit távozik a tehenektől, hogy ő megmutassa, hogy én közébe állok a tehenek, és te közéd, és akkor lehet, hogy lássuk a bikát is. Úgyhogy ilyen módon lehet a bikát egy kicsit becsalni, hogy kijön a tisztásra, hogy a nyillásra, hogy akkor lássuk, hogy milyen szarvasról van abszolút a szó, mert a hang alapján pontosan nem lehet megmondani, hogy most ez nagyon-nagyon öreg, vagy középkorú, vagy fiatal. Most azt fogom mondani, a fiatal, még a öreg bika között azért van egy kis különbség, de hát a középkornál ott aztán akkor már nem lehet nagyon meglátni, hogy milyen bika.
2: A vadászatban a gimszarvas bikák hangjának utánzására használnak bizonyos tengeri kagylókat is, vagy különböző kürtöket is lehet alkalmazni. A műanyagcsövek, a papírhengerek is nagyon elterjedtek, de ha egy vadásznál semmi nincs, akkor mi a helyzet?
3: Ha nincs semmi nálunk, akkor próbáljuk a tehenet ismételni. A tehén az nem bőg, az csak kicsit ilyen hangot ad, amit a bika érdekli, tudjuk meg is állítani a bikát, vagy pedig, hogyha nagyon kíváncsi, mert hallja a tehén hangot, akkor is oda jön a bika. Hát, hogyha most megpróbálom én, hogy működik ez, most nem tudom a rádióban, hogy lehet ezt hallani, de hogyha úgy csinálok, hogy akkor még lehet, hogy a bika oda fog jönni.

0: A gimszarvas bikák kilövése törvényileg szabályozott keretek között zajlik. Hogyan döntik el néhány másodperc alatt ilyenkor az erdőben, hogy egy bika lőhető-e, vagy sem?
1: Hát ez vadásztól vadásztól függ. Elsősorban van egy szakirodalom, ami még mondja, hogy mi a kimélendő és mi a lőhető bika, vagy a nem kimélendő. Másoldalról van egy vadászterv, amit ad az ország, ami sokkal-sokkal egyszerűbb, az csak bekategorizálja a vadat úgy, hogy hány éves. Nem is azt mondom, hogy minden évre külön-külön, hanem ilyen osztályokban van felosztó, az azt jelenti, hogy van az egyéves bika, az a csapos, akkor vannak a fiatal bikák, ami azt jelenti, hogy 2-4 éves korig, és vannak az idősebb bikák, ami azt jelenti, hogy 5 évestől fölfelé. Most a szakirodalom még mondja, hogy mi a kimélendő, hogy mit kellene még hagyni. De hát a vadász az attól függ, mint előbb említettem, vadásztól függ. Hogyha lássa, hogy a kategória oké, akkor meglövi, de hogyha valaki úgy vadászszívvel gondolkodik, akkor hogyha lát egy középkorú kimélendő bikát, akkor annak ellenére, hogy nagyon nagy jó trófeája van, azt mondjuk, hogy hagyjuk, hanem inkább majd még egy 2-3 évet éljen, hogy akkor olyan utódot adjon, mint ő. Úgyhogy így van a vadászattal. Ilyen szívem szerint saját magam is úgy vagyok, hogy évente kivált ilyen szarvasbőkisbe több bikával találkozok, és legtöbbször az ujjam egyenes maradt. Azt jelenti, hogy nem lövöm meg a bikát. Ha még éppen olyan eset van, hogy igaz se lejt bika, hát akkor még akárhogyan az állományból ki kell venni, mert nem azt akarjuk, hogy egy sem kimélendő bika adja az utódot, hanem adja a legjobb bika adja az utódokat. Akkor persze elejtjük őket. Én 25 éve vagyok tag, 26, a Lendvai Vadásztársaságban. Én Lendvai Vadásztársaságban 2 bikát elejtettem el. Első bikámat elejtettem, mikor 10 éve voltam tag, és a második bikát akkor, mikor 20 éve voltam tag.

0: A vadászatban a trófea az elejtett vadnak az a része, amelyet a vadász az elejtés emlékére tartósít és megőriz. A trófea a vadgazdálkodás mérőszáma is.
1: De vannak vadászok, akik minden évben vagy minden második évben elejtenek egy bikát. Most attól függ, hogy ki mit néz, egyik szereti, hogy jó trófeája legyen. Van, aki csak azért meglövi, mert hát meglőheti. Úgyhogy ez egy kicsit, mint mindig, vadásztól függ. Ha valaki ezt úgy éli át, hogy ez egy nagyon-nagyon mindig izgalmas dolog, azt kell mondani, de vannak olyanok, akik nagyon ezt átélik. Elsősorban azért, mert hogyha egy jó koros bikát ehet valaki el, akkor az olyan trófea, hogy avval büszkén lehet mutatgatni ezt a trófeát. Hogyha a más oldalat nézzük, hogy most a fiatal selejtbikákat lőjük, akkor megint egy olyan érzés van benned, hát hogy megint a jót hagyjuk, a rosszat, vagyis a rosszat most ilyen macska körömbe fogom mondani, kivettük az állományból. Úgyhogy az embertől függ, hogy milyen érzés, de biztos az van, hogy kivált szeptemberben, mikor rád rohan a bőgő bika, akkor azért az embernek a füle, szája, szeme minden nyitva van, hallgatózik, van pár olyan érzésem is, hogy a szívem nem is dobok, levegőt nem is veszek, mert annyira ben vagyok ebben a vadászlázban, hogy mi történik, ha jó, nem jó, mi jön. Úgyhogy ez embertől függ, de mondom, egy vadászembere kivált itten a Muravidéken, vagyis hát ebbe a környékbe. A szarvasbőg is, vagy a szarvasvadászat, ez egy külön élmény, ami az embernek a szívét kicsit megdobogtassa.
0: Ez az elejtés, ez azért pontosságot, meg nagyon nagy fokú figyelmet is követel.
1: Minden vadásznak az a feladatja, hogy olyan lövést adjon le, hogy a vad minél kevesebben szenvedjen. Persze bőgű bikánál, amikor ezek a szerelem hormonok ott vannak, akkor a bika sokkal-sokkal erősebb. Ez olyan, mint az ember is tudja, ha most azt mondom, hogy kicsit szerelmes, akkor ottan se éhés, se szomjos, sem álmos, nem? És hogyha kell, akkor talán még a hegyet is odába állítja, csak hogy megkapja azt a szerelmet, amit kíván. Úgy van ugye a bikánál is, és annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon jó lövést ad le az ember. Egy olyan helyre, ahová muszáj, hogy eltalálja, és hogy azt mondom, hogy gyors halálvágtó után a bika elhunjon, megtörténhet az, hogy az bika sokkal-sokkal erősebb, és tovább viszi a golyót. Megtörténik az is, hogy mindjárt tűzbe összerodjon a bika. Most nem azt mondom, hogy mind a szála elfut, de kicsit szíjasabbak, erősebbek ilyenkor a bikák, de ott is van egy ilyen törvény, hogy milyen kaliberű golyót, hogy milyen nehéz golyót kell használni, és hogyha az ember jó helyre leadja a lövést, akkor azt mondom, hogy a bika nagyon gyorsan el is hon.
0: Mi a teendő ilyenkor, amikor a harcok során megsérül egy bika?
1: Ez komoly harc. Mikor kezdenek az agancsok egymáshoz érinteni, akkor ezt messziről is meg lehet hallani. A szarvasnak az agancsa, hát ez ilyen kinövések vannak, amelyek egyesek, és hogyha a bikának az agancsában több ilyen kinövése van, akkor jobban tudja a másik bikát odébb tartani a saját testétől, de persze megesik az is, hogy eltörik az agancs, még törik az is, hogy szúrások vannak. Ilyenkor a bika attól függ, hogy milyen szúrást kap, megsérül, de van olyan eset is, hogy elhal.
0: A bőgés végére elfáradnak a bikák? Milyen a fizikai állapotuk, mikor már vége ezeknek a harcoknak?
1: A szarvasbőgés előtt a bikák nyugodnak, pihennek, és csak arról gondolkodnak, hogy minél erősebb, vagy minél több kaját egyenek meg. És ilyenkor akkor a bikák nagyon lefogynak, mert mindig terelik a teheneket, mindig tekergetik a riválosokat, bőgnek, aktívak, nem is halusznak. És ilyenkor a test kicsit legyengül, lefogy. Van olyan, hogy ilyen 30%-ot is vesztenek a súlyból, még párszor többet is, attól függ, hogy hány tehén volt, milyenek voltak a riválosok, ha sok harc volt, és akkor ilyenkor a bika nagyon veszti a testtömegét. Hát de akkor a szarvas bőgés után, amikor ez lezajlik, hát akkor még csak arról gondolkodnak, hogy minnál előbb a tél előtt próbálják ezt pótolni, úgyhogy akkor még jobban az a napi program, hogy minnál többet megenni, pihenni, ízni.
0: És hogyan zajlik a trófea bírálat így a bőgés után, mikor így minden lezajlik?
1: A trófea nálunk ebben a környékben egy milyen kultust tartunk. Nálunk az a fontos, hogy a trófea milyen, hogyha lőhető, kimélendő, erős öreg, akkor van egy ilyen nemzetközi pont bírálati alap, ami alapján azt bíráljuk. A szarvasbikának az elég hosszú, több méretet kell levenni a szarvasagancsáról. Elsősorban az van, hogy akkor, mikor elejtettük a szarvasbikát, elsősorban a húst beteszik a hűtőházba, és mikor a trófeát akkor kifőzzük, akkor kezdhetjük ezt a trófeamérést. Úgy mondják, hogy 24 órája azután, mielőtt kimértük, akkor le kell mérni, hogy milyen súlya van ennek. Ha véletlenül nem 24 óra után csináljuk meg, akkor 3 hónap után, hogy akkor azt mondjuk, hogy annyira kiszáradott a koponya, hogy akkor lehet egy méretet venni. Most ez a különbség, hogyha 24 órával mindjárt mérjük, akkor annak 10%-át kell levenni annak a súlynak, amelyeket lássuk. Ha meg 3 hónap után van ez, akkor meg nem kell levonni a 10%-ot, akkor azt mondjuk, hogy annyira száradott ki. És akkor ez mellett kezdjük mérni a gancs hosszát, akkor a gancs vastagságát, akkor van a rózsának a átmérője, akkor vannak az ágok, akkor van a szemágnak a hossza, a középágnak a hossza, hány ág van a koronába, több színt nézzük, milyen színe van, akkor a hegyek, hogyha világosak, fehérebbek, vagy sötétebbek, úgyhogy ebből nagyon-nagyon sok paraméterus van, és mikor ezt összeadjuk, akkor kapunk egy ilyen pontszámot, ami nemzetközileg elismert, és az alapján akkor van beosztva, hogy mely kategóriába, vagy milyen érmet fog kapni a bika. És hogyha az aranyérmet akarjuk, akkor 210 pontnak kell, hogy legyen, ami több az aranyérem, akkor meg lefelé meg vannak az ezüst, meg a bron, vagyis a selejtnál, meg a kisbikánál még akkor a pontszám, hogy nem érje el a érm nagyságát.
0: A Lendvevadász Társaság milyen érmékkel büszkélkedhet?
1: Itt Muravidéken, vagyis ez a Lendvai része, mondjuk a Muravidék, most nem arra gondolkodok, hogy itt valami Muraszombat, vagy pedig Bélatinca, ahol nagyobb mezőgazdasági területek vannak, hanem ahol a gimbika jobban az erdőben él, az azt mondom, hogy itt a Lendvai részén, meg akkor itt a magyar határon, ami megy föl Dobronak, meg Goricskó felé, ottan van legjobban a szarvasállomány. Otthon, Szlovéniában itt vannak a legnagyobb bikák. Ez persze egy kicsit a genetika megszabja, a jó életmód az azt jelenti, hogy sok a gabona, sok a kukorica, minőséges a táplálék. Ha ez a két paraméterum megvan, az már nagyon jó, még persze a legfontosabb még a nyugság, mert mikor nyugodt az állat, akkor könnyebben bír táplálkozni, többet bír táplálkozni, nem zavarjuk el a táplálkozás közben. Ha jó eszik, jó alszik, akkor jó nő. Említettem, hogy mi lövünk évente kb. 7 bikát. Most ilyen érmet nem lehet nagyon mondani, mert a többi, a nagyja az fiatal bika. Fiatal bika nem fog elérni az érmet. Az idén nálunk egy koros bikát lőhetünk, úgyhogy mi azt még nem lőttük, még azt még nem tudom, de az évek tapasztalatán, meg az évek hosszú során, amióta én vadász vagyok, még lehet mondani, hogy minden évent kerül terítékre nem egy, nem két, attól függ, hogy hány van abban az évben bika, amelyik elérje az érmet. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig. A Lendván volt a legelősebb bika elejteve az egész országban, amelyeket Fehér Laci vadászunk ejtett el mindjárt a 2000-es évek elején, és több mint 10 évig ő volt a bajnok. Merre mondani több mint 10, de hát lehet, hogy volt 15 éve is a bajnok. Akkor volt egy olyan eset, hogy Pohorje Maribor hegyaljából ejtettek egy bikát, ami azt fogom mondani, hogy talán ilyen fél ponttal lett erősebb, de hát az is úgy volt, hogy szerintem egy kicsit akartak változtatni a helyzeten, de hál' Istennek a szomszéd vadásztársaságunk, a Petesházi Vadásztársaság abba az irányba ment, hogy azért ne legyenek a legerősebb bikák elejtve máshol, mert hát itt vannak nálunk, és akkor Gavrilovics Gorán ejtett egy nagyon erős bikát ezelőtt pár éve, amely most dominál, és ő az ország legjobb bikája. Ez még zajlik. Addig zajlik, meddig a tehenek folyhatnak. Több tehén, több folyható tehén van, tovább tart a szarvasbőg is. Nálunk itt Muravidéken már augusztus végén kezdenek a bikák megszólalni, ez azt jelenti, hogy akkor lassan kezdődik a párzás ide. Most azt fogom mondani, hogy tegnap még bőgtek nagyon a bikák. Tavaly tudom, hogy még októberben is bőgtek, azt mondom, ez az utóbőg is jött. Még hány napig fog tartani, azt ugye az ember nehezen fogja megmondani, de most már lassan szerintem lassan lenyugszik ez a dolog, és akkor, hogyha véletlenül ez a ciklus a tehénnél újra jön, az azt jelenti, hogy ha nem volt fedezve szeptemberben, akkor kb. Egy 30 nap múlva újra folyat a tehén, akkor biztos meg fognak szólalni a bikák, de hát az nagyon kevés arány, hogy mennyi fog lenni abból a tehénből. Úgyhogy lehet, hogy megtörténik egy ilyen utóbőg is, az október első felében megtörténik, és akkor azt fogom mondani, nálunk a bikák a bőgő ideje, vagyis a bőgő szezonja lenyugszik.

0: És az erdő legősibb és legtisztább jelensége. Ha tehetik, menjenek ki, hallgassák meg, de mindig maradjanak tisztelettudó megfigyelők az állatok otthonában. Bár Horváth Benyamintól hallhattuk, hogy a trófea a vadásznak emlék, a legnagyobb érték mégis maga az élmény, amit az őszi erdő nyújt nekünk. Ha járnak az erdőben, akkor mindig vigyázzunk az erdő csendjére ezekben a hetekben, hogy a természet zavartalanul élhesse a maga csodálatos körforgását. Természetjáró műsorunkkal egy hónap múlva jelentkezünk ismét. Tartsanak velünk akkor is a legközelebbi viszonthallásra!
1: Murevidéki Magyar Rádió.
2: Hát most, hogy jártunk a természetben, hallgattunk egy kis szarvasbőgést, és nagyon sok információt megtudhattunk arról, hogy milyen a kora őszi erdő és maga a természet. Most egy picit visszakanyarodunk a zenékhez, mert én tudom, hogy nagyszerű élmény a szarvasbőgés, és még soha életében nem tapasztalta meg, vagy nem hallgatta, hogy milyen, akkor javaslom, hogy még ezt a pár napot, egy-két hetet érdemes kihasználni. Nyilván figyelembe véve azt is, hogy vadászati idény van, tehát az erdőben óvatosan, leginkább ugye a napközbeni 9-16 óra közötti időszak, ami teljesen biztonságosan használható erdei sétához, utána viszont már óvatosan mindig figyelembe kell venni az adott térségnek az aktuális figyelmeztetését, felhívásait. Hát most szarvasbőgésre zenét biztosan nem tudunk adni önöknek, de egy kis párnivájákot már is. Ők érkeznek a folytatásban 7 perccel fél hat után, de itt lesz Horváth Misi, Takács Eszter, és aztán hamarosan Meringer Marci is zenélni fog. 18 órakor pedig hírösszefoglaló, a napi krónika hamarosan jelentkezik, maradjanak velünk!

liba a bőrön, bár forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

és vidít, a herfészakatól nőket vadít, szellemi zene, akár egy vallás, a bajban.

válasza, nyugtatja szívemet a zene varázsa.

0: Én voltam az utakamasz táborba, ami a nyaram fénypontja volt. Rengeteg új embert ismertem meg.
1: Voltam tengeren, ahol kikapcsolódtam egy kicsit. És voltam Budapesten a strandfesztiválon. Nagyon jó volt.
0: Közel 20 könyvet olvastam el, és szinte minden szabadidőmben könyv volt a kezembe.
1: Otthon jobban játszottam a testvéremmel vagy a macskámmal, vagy segítettem főzni.
2: A nyár tele volt élményekkel, kalandokkal és felejthetetlen pillanatokkal. Ki a tengerparton, ki a nagyszülőknél. Mások táborban, vagy éppen egy izgalmas kiránduláson töltötték a vakációt. Tartsatok velünk, és idézzük fel együtt a nyár legszebb pillanatait Abigail és Ulla társaságában, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hétfő esti hír összefoglaló mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Oleti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A költségvetési tanács szerint az idei pótköltségvetés tervezete eltér a fenntartható államháztartás biztosító középtávú tervében vállalt kötelezettségektől.
1: A LEG gyógyszeripari vállalat szeptember 29-én hivatalosan is megnyitja új csúcstechnológiás biogyógyszergyártó központját Lendván.
2: A Magyarországgyűlés hétfő délután rendesüléssel folytatta a munkát.
1: Sztrájk bénította meg Zágrábot, alig járnak a buszok és a villamosok.
2: A szerb elnök vasárnap este benyújtotta lemondását.
1: Ukrajna oroszországi hadi üzemekre és olajipari létesítményekre mért csapásokat. Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek, maradjanak velünk!

0: Janez Ciglar Kralj, szlovén agrárminiszter a mai brüsszeli találkozón bemutatta a szlovén javaslatokat az éghajlatváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásaira.
1: Szlovénia azt javasolja, hogy az európai jogszabályok a hőséget és a hőhullámot kezeljék különálló természeti csapásként a tartós szárazság mellett. A tárcavezető szerint a hosszantartó magas hőmérséklet akkor is nagy kárt okoz a növényekben, ha van elég víz, ezért fontosabb, pontosabb megkülönböztetés. Szlovénia továbbá szorgalmazza a gazdák kártérítési eljárásainak felgyorsítását, hogy a mezőgazdasági termelők a kár keletkezésének évében megkaphassák a pénzügyi segítséget.
0: A költségvetési tanács szerint az idei pótköltségvetés tervezete, amelyet az országgyűlés ezen a héten fogad el, eltérést jelent Szlovénia fenntartható államháztartás biztosító középtávú tervében vállalt kötelezettségeitől, és nem tartalmazza az államháztartás helyzetének tartós javítására irányuló intézkedéseket.
1: A szlovén kormány által elfogadott 2026-os pótköltségvetési tervezetben a tervezett bevételek 16,5 milliárd eurót tesznek ki. Ez 6,3%-os növekedést jelent a tavaly elfogadott büdzséhez képest. A tervezett kiadások összege 18,8 milliárd euróra emelkedik, ami 6,2%-kal haladja meg a korábbi várakozásokat. A deficit mértéke 2,2 milliárd euró lesz, ami a bruttó hazai termék 2,9%-ának felel meg. A költségvetés módosítására elsősorban azért volt szükség, hogy teljes mértékben biztosítsák az Európai Unió helyreállítási és reziliencia építési eszközének keretében megvalósuló reformok és nemzeti intézkedések finanszírozását.
0: A Leki gyógyszeripari vállalat szeptember 29-én kedden hivatalosan is megnyitja új csúcstechnológiás biogyógyszergyártó központját Lendván, ahol a svájci Sandoz csoporthoz tartozó vállalat biogyógyszerek hatóanyagait fogja előállítani.
1: A beruházás a Leki történetének eddigi legnagyobb projektje, amely a régió számára is kiemelkedő gazdasági mérföldkő. A Biofarma Cetvika névre keresztelt gyártóközpont teljes beruházási költsége meghaladja 400 millió eurót. A csúcstechnológiás üzem elindulásával 300 új munkahely jön létre Muravidéken. A létesítmény Lendva község területén mintegy 40 ezer négyzetméteren terül el, és kulcsfontosságú bázisa lesz a Sandoz globális biogyógyszergyártási láncának. Ez a modern egység közvetlenül kapcsolódik a vállalat azon törekvéséhez, hogy Szlovéniát a biogyógyszerek fejlesztésének és gyártásának egyik európai fellegvárává tegye. Ljubljanában idén júniusban már átadtak egy kapcsolódó fejlesztőközpontot.
0: A Magyarországgyűlés hétfő reggeli rendkívüli ülése után délután egy rendes üléssel folytatták a munkát a képviselők. A reggeli ülés igen eseménydús volt, ugyanis felfüggesztették Hankó Balázs, Sesztek Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát, valamint leszavazták a Baka András köztársasági elnök által jelölt Szatmári Zoltánt, aki így nem lett legfőbügyész.
1: Az országgyűlés délutáni rendes ülése ezúttal is Magyar Péter napi rend előtti felszólalásával kezdődött. Ezt a frakciók erre adott válaszai követik. A kormányfő viszont válasza után a többi képviselőnek is lesz lehetősége napi rend előtt felszólalni. A napi rend előtti felszólalások után kérdések, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik. Ezek végeztével már csak a napi rend utáni felszólalások várhatók.
0: Az Egyesült Királyság bő egy évtizede még a magyar kivándorlás egyik fő célpontja volt, 2025-re azonban szinte lekerült a térképről.
1: A KSH szerint 2014-ben 7260 magyar állampolgár költözött a Szigetországba, tavaly már csak 711, miközben 2018 óta minden évben több visszatérőt regisztráltak az Egyesült Királyságból, mint ahányan Magyarországról oda távoztak. A fordulat időben egybeesik a Brexittel és a brit megélhetési válsággal, de az adatok nem igazolják, hogy a korábbi britanniai magyarok tömegesen Magyarországot választották volna. A kivándorlás súlypontja egyértelműen Ausztria felé tolódott.
0: bizonytalan, hogy meddig tart a Zágrábi Városi Közlekedési Vállalat és a Zágrábacski Holding Városi Közszolgáltató Vállalat csoport dolgozóinak hétfő hajnalban kezdődött sztrájkja, amely gyakorlatilag megbénította a horvát főváros tömegközlekedését, közölte Vladimir Jozsics, a ZET járművezetőit és forgalmi dolgozóit tömörítő szakszervezet elnöke.
1: Az ETH mintegy 200 villamosából és 300 autóbuszából hétfő reggel mindössze 2 villamos és 1 autóbusz állt forgalomba. Jozsics szerint a dolgozók csaknem teljes létszámban csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, amelynek nincs előre meghatározott időbeli korlátja. Mint mondta, a sztrájk addig tart, amíg nem születik megállapodás a várossal, a szakszervezetek pedig készek folytatni a tárgyalásokat.
0: Alekszandar Vučić vasárnap este aláírta és benyújtotta lemondását. A szerb elnök eredetileg 2027 májusáig maradhatott volna hivatalban. A lépéssel megnyílt előtte az út, hogy az október 25-i parlamenti választás után ismét miniszterelnök legyen, ha a szerb haladó párt és szövetségesei kormányzó többséget tudnak alakítani.
1: Vučić 2014 és 17 között már betöltötte ezt a posztot. Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson a politikus a kormányzó tábor listáját vezeti. Távozása miatt december végéig elnökválasztást is kell tartani. Az elnök korábban azt mondta, hogy független jelöltként indul a miniszterelnöki posztra, és addig Ana Brnabić házelnök veszi át ideiglenesen az államfői teendőket.
0: Zarándokok ezrei töltötték meg vasárnap este Lourdot, ahol gyertyás körmeneten vettek részt 14. Leó pápával, franciaországi 4 napos látogatásának zárásaként.
1: Korábban Leó pápa szabadtéri szentmisét mutatott be, amelyen mintegy 150 ezer ember vett részt, találkozott francia püspökökkel és felkereste a beteg és fogyatékkal élő zarándokokat. Magán megbeszéléseket folytatott az egyházi szexuális visszaélések túlélőivel is. A látogatás a pápa első hivatalos állami látogatása volt Franciaországba az elmúlt 18 évben.
0: Uniós rovatunkban arról, hogy az EU tagállamait képviselő Európai Tanács ma Tanja Frank Ellert nevezte ki Szlovénia új európai ügyészévé.
1: A tanács bejelentésének megfelelően Frank Eller, akit a 3 jelöltből álló listáról választottak ki, a következő napokban kezdi meg 6 éves megbízatását.
0: És most az egyéb történésekről. Dróncsapás érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia kijevi központi épületét hétfőn kora délután, írja az Ukrinform. Az épületben tűz ütött ki, többen az ablakokon keresztül menekültek az épületből. Volodymyr Zelenszkij az X-en videót osztott meg az akadémia lángoló épületéről.
1: Az ukrán elnök hétfőn kora délután azt írta, folyamatban van az épületben rekedt emberek mentése és a tűzoltása. Vasárnapról hétfőre virradóra, és hétfőn napközben is folyamatosan támadta drónokkal Oroszország az ukrán fővárost. Hétfőn a város központját támadták. A dróncsapásokban egy nő meghalt, 3 megsebesültek. Andrei Butenko oktatási és tudományügyi miniszter arról számolt be, hogy a minisztérium egyik épülete is megrongálódott.
0: Mindeközben Ukrajna oroszországi hadi üzemekre és olajipari létesítményekre mért csapásokat.
1: Az ukrán erők csapást mértek 2 hadipari üzemre az oroszországi Tulai és a Voronyezsi területen, a Krasznodari határterület olajipari létesítményeire, valamint egy fekete-tengeri célpontra. Oroszország Kalugai és Orjoli régiójában olyan létesítményekre mértek csapásokat, amelyeket az oroszok az Ukrajna elleni dróntámadásokra használtak. Az SBU saját közleményében 4 oroszországi a Krasznodari területen található olajbázis elleni támadásról számolt be. A létesítmények az orosz hadsereg üzemanyag ellátását biztosítják.
0: És még mindig háborúról. 2 fontos határidő közeleg Irakban. 2026. szeptember 30-áig az amerikai erők teljesen kivonulnak az országból, miközben a nem állami milíciáknak is le kellene tenniük a fegyvert. A szlovén fegyveres erők 2025. július 1-én közel 9 év után hivatalosan is befejezték részvételüket az iraki Inherent Resolve nemzetközi hadműveletben.
1: Az Egyesült Államok és Irak még 2024-ben állapodott meg abban, hogy 2026 végéig az amerikai erők elhagyják az országot. Bár azóta mindkét államban új vezetés lépett hivatalba, a megállapodás végrehajtása folyamatos volt, és a vállalásokat a kitűzött szeptember 30-ai határidőre teljesítik. Ezzel egy közel negyedszázados folyamatos katonai jelenléttel járó korszak zárul le a Közel-Keleten. A nemzetközi koalíció távozásával 11 év után a magyar katonai misszió is lezárul. Az Oceanomus elemzése felidézi, hogy az amerikai adófizetőknek óriási terhet jelentett az iraki jelenlét. A Watson Institute számítása szerint az Irakban és Szíriában vívott háború 2003 és 2023 között legalább 1800 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak, ami a veteránok ellátásával és nyugdíjával 2050-re, akár a 2890 milliárd dollárt is elérheti.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy a több napon át tartó heves esőzések elárasztották bankokat, megbénítva a közlekedést és az üzleti életet. A hatóságok menedékhelyeket nyitottak, és arra figyelmeztetnek, hogy napokig tarthat, míg a víz visszahúzódik.
1: Az áradások bankokon kívül is sújtják az országot. A fővároson túli 25 tartományban több mint 545 ezer embert érintett. A katasztrófavédelmi hatóságok közlése szerint szeptember 16-a óta legalább 8 ember halt meg.
2: Sport.
0: Tenisszel kezdünk, annak apropóján, hogy Szlovénia sorozatban 5. Davis kupa mérkőzését játsza majd hazai pályán 2027. február elején. Ellenfele Görögország lesz az első világcsoportban, amelynek első számú sztárjátékosa Stefanos Tsitsipas. Minden eddigi rekordot megdöntve 22.509 nevezés futott be a 30. jubileumi Ljubljanai maratonra. A nagyszabású eseményt október 17-én és 18-án rendezik meg. Több mint 80 különböző országból érkeznek a futók a szlovén fővárosba. A rövidebb távok és a Garmin 10 kilométeres futás szombaton október 17-én, még a király kategória, a hely nekem maraton és a generáli Zame félmaraton vasárnap délelőtt rajtol el. A szervezők ráadásul idén is kiérdemelték a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elit arany minősítését, ami garantálja a világszínvonalú szervezést és a top atléták jelenlétét. Írország vasárnap 3-0-ra nyert Izrael ellen az UEFA Nemzetek Ligájában egy rendkívül feszült mérkőzés felvezetést követően. A debreceni kezdés előtt az ír játékosok lehajtott fejjel, hátuk mögött összekulcsolt kézzel álltak az izraeli himnusz alatt. Az ír csapatkapitány, Beraoshi, a pénzfeldobásnál is tartotta ezt a testtartást. A játékvezetőkkel kezet fogott, az izraeli csapatkapitányt, Menor Szolomont azonban kihagyta. A találkozón fekete karszalagot viseltek az ír játékosok, miközben Gavin Bazunu tartalékkapus személyes meggyőződése miatt bojkottálta a mérkőzést. Egyébként az Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzést ma játsszák 20 óra 45 perces kezdettel. A berlini maraton megnyerő Tixasef a hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat, az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, ami minden idők harmadik legjobb idejének számít. Asef a teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ina, így fejezte be a maratont.
3: Időjárás.
1: Este és éjszaka derült lesz az ég, ezért erős lesz a lehűlés. Hajnalra 4-9 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, még a fagyzúgos helyeken 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden többnyire derült időben lesz részünk. A zavartalan napsütés hatására 19-23 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 26 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.
0: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel indult az új munkahét idehaza és a nagyvilágban. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Ez a Zenében Otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és a következő fél órában hoztam az aktuális friss híreket és remek zenéket, úgyhogy már is induljunk Taylor Swift-tel, mert hogy az énekesnő először jelent meg a Kansas City mérkőzésén Travis Kelce feleségeként. Az énekesnő az Arrowhead Stadium lelátójáról szurkolt férjének, aki a Denver elleni találkozó játszotta első mérkőzését az NFL új idényében. Taylor Swift a stadionba egy piros-fehér kockás galléros ruhát választott, amelyet jellegzetes vörös rózsával egészített ki. A mérkőzést egy különleges páholyból követte Kelce családtagjaival együtt, a társasághoz pedig Tom Cruise is csatlakozott. A találkozó Kelce számára is különösen fontos volt. Ez volt az idény első hivatalos mérkőzése, valamint az első hazai meccse azóta, hogy feleségül vette Taylor Swiftet. A pár amúgy július 3-án kötött házasságot egy zárt körű ceremónián New Yorkban.

0: I'm just like, can I just like hang off the back of your horse and can you go a little faster?
1: 3 a.m. Mustang speeding, two lovers headed for a dead end. Too fast, hold tight, he laughs, running through the red lights.
2: Kiderült, Lady Gaga gyermekének neve és neme. Lady Gaga és Michael Polanski első gyermeke kislány, akit Rose Byrne-nek neveztek el. A baba mindkét keresztnevéhez olyan zenei pillanatok fűződnek, amelyek fontos szerepet játszottak Lady Gaga karrierjében. A TMZ birtokába került születési anyakönyvi kivonat szerint Rose június 9-én este 23 óra 19 perckor született Los Angelesben. Lady Gagának és Polanskinek már határozott elképzeléseik vannak a gyereknevelésről. Az énekesnő arról is beszélt, hogy Polanskival közösen szeretnék majd lehetővé tenni gyermekeik számára, hogy kialakítsák saját identitásukat, és ne érezzék úgy, hogy édesanyjuk karrierje határozza meg őket.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a négyszeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt, 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa, a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját Lenny Kravitz iklette. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. A gyűjtői Lenny Kravitz Ken figura várhatóan októbertől nálunk is elérhető lesz.

Zara Larsson azzal vádolta a Fehérházat, hogy az egyik dalát az engedélye nélkül embertelenséget támogató üzenetekre, a kitoloncolások népszerűsítésére használta fel a közösségi média felületein. A kifogásolt videóban Larsson Midnight Sun című dala szólt egy idegenrendészeti akció során. A dalt azóta eltávolították a posztból, de a videó a Fehérház hivatalos oldalán megtalálható. Egyébként a Fehérház közösségi média felületei egyre több felszólítást kapnak, hogy távolítsák el a posztjaik között szereplő különböző dalokat, mivel ezek felhasználása tiltakozást vált ki a művészekben.

Ed Sheeran szombat este Philadelphiában tartott koncertjén a gázai helyzetről is beszélt, miután az elmúlt napokban komoly vita alakult ki amerikai turnéja körül, és több előzenekar is visszalépett a rapper Macklemore iránti szolidaritásából. A rappernek eredetileg Ed Sheeran amerikai koncert sorozatának egyik fellépőjeként kellett volna színpadra lépnie, ám a promoter kizárta a turnéból, miután palesztin párti kijelentéseket tett. Ed Sheeran a philadelphiai koncertet egyedül kezdte a színpadon, előzenekar nélkül. Később azonban más zenészek is csatlakoztak hozzá. Macklemore félreállításának hírét követő néhány órán belül több, Ed Sheeran amerikai koncertjein fellépő előadó is bejelentette, hogy visszalép a turnétól. A Grammy-díjas előadó az elmúlt hét elején még határozottan kijelentette, hogy nem kíván belekeveredni a gázai háborúról szóló vitákba. Mint mondta, rajongói nem azért érkeznek a koncertjeire, hogy ezekről a kérdésekről halljanak véleményt.

Megérkezett a Well Hello meghatározó lemeze, az Elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Well Hello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu Vedd Meg, vagy a Sokszor Volt Már Így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként érkező felvétel is felcsendül. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges, Cloudy Blue színű bakelit lemezen lesz elérhető.

Taylor Swift történelmet írt az MTV Video Music Awards-on. 3 díjjal távozott az idei gáláról, ezzel pedig pályafutása során összesen már 33 elismerést gyűjtött be. Ez új rekord a díj történetében. Taylor Swift The Fate of Ophelia című, a showgirlök világát idéző videóklipje nyerte el az MTV Video Music Awards legfontosabb elismerését, az év videóklipjének járó díjat. Az énekesnő a kitüntetést a country zene legendájának, Dolly Partonnak ajánlotta. Az este folyamán Swift egy másik jelentős elismerésben is részesült, elsőként vehette át az MTV újonnan alapított Artist Director Awards díját, amellyel rendezői munkásságát ismerték el. Az Opelite című videóklipért pedig a legjobb rendezésdíját is elnyerte. Az idei díját adó legtöbb elismerését Madonna szerezte meg. A pop királynője összesen 7 díjat vehetett át. Madonna amúgy lendületes produkcióval nyitotta meg a gálát, amelyben 2 más előadókkal közösen készített újabb dalait is előadta. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes tagja Lisa a Dream című szóló dalához készült videóklipjével nyerte el a legjobb pop videónak járó díjat. A legjobb új előadónak járó elismerést a brit énekesdalszerző Sienna Spiro kapta, aki a pop, a jazz és a soul elemeit ötvözi zenéjében.

0: Ez volt a Zenében Otthon. Legközelebb egy hét múlva várom Önöket.
1: Zenében Otthon. Hírek a zenevilágából.

Ezekben a pillanatokban még 20 fok közeli értékeket mutathatnak a hőmérők. Egyébként szépen most bukik le a horizontnál a nap, és gyönyörűen megfestette az égboltot, tehát nagyon látványos volt a mai naplemente is. És hát lassan mutatja az óra is a 7 órát, ami azt jelenti, hogy az én időm itt a Lendvai stúdióban lejárt. Hát reméljük, hogy kellemesebbé tudtuk tenni a hétfő délutánjukat, és bízom benne, hogy a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót választják, hogyha nincsen jobb esti programjuk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, nagyszerű társaság voltak mára is, önök kedves hallgatók, legyen szép az estéjük, pihenjenek egy jót, és aztán holnap is hallgassanak bennünket a Muravidéki Magyar Rádiót. Hamarosan esti mese jön 19 óra után, de még egy utolsó dalt hagytunk önöknek, amivel búcsúzik a délutáni csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, neki köszönöm a munkáját, a segítséget, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Cseresnyi Tünde. Minden jót a mai estére. Holnap déltől ugyanígy várom önöket, viszonthallásra.

0: Hans Christian Andersen, Borsószemherceg kisasszony. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzá illőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott az eső, meg úgy szuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön, de uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél. A hajáról, ruhájáról patakokba szakadt a víz, a cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt, és még azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. Na, majd elválik, hogy igazat mondott-e? Gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, és egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, és oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Aj, egy szemhúnyás sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami. Akármelyik oldalamra fordultam, csupa kék-zöld folyt a testem. Restellem megmondani, de sose volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Na most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük. Mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsószemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyan azóta el nem lopta valaki. De aki nem hiszi, járjon utána.
1: Itt a vége, most jövünk le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
3: Jó éjszakát.
4: Szép álmokat.
5: Szép álmokat.
6: MMR.
7: A mi rádiónk.
8: A hét magyar nótája.

Árad a Duna vize, elfolyik a fekete tengerbe. Furcsa egy nyavaja, ha zajlik a szerelem az emberbe. Árad itt, zajlik is, fázik is, melege is van tőle. Ott benn a szíve körül, 100 fokot mutat a hőmérője. Árad is, zajlik is, fázik is, melege is van tőle.

0: Egyszer meg az öreg apánk szidja is a bolondos népséget. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből.

szívesen, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki méken hegedül, csak az tudja hegedül. Jajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki méken hegedül, csak az tudja hegedül.

kék. Lám az enyém, lám az enyém, sötét kék. Mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. De este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, elgyere, nyitva van a legész szobák ablakon. Este gyere, késő este, iszaka, iszaka, de iszaka. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, elgyere, nyitva van a legész szobák ablakon. Este gyere, késő este, iszaka.

sem. Leszakadt a pincel akad, jaj, de szép szeretőm akad, sötét van, nem látok. Gyere babám, gyújts el világa. Sötét van, nem látok, gyere babám, gyújts el világa. De gyújtottam már csak gyere, kész az ágyam, feküdj bele, húzd le a csizmára.

lázakadt a pince lakat. Jaj, de szép szeretőm lakat, sötét van, nem látok. Gyere, babám, gyújts a világot. Sötét van, nem látok, gyere babám, gyújts el világot. De gyújtottam már csak, gyere be, kész az ágyam, feküdj bele, húzd le a csizmádat, ne sárodta az én dunyhámat. Húzd le a csizmádat, ne sárodta az én dunyhámat.

eddig csak szeretjük.

0: életünkben csak jó jöhet.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a hétfői hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Lezárult a Lendvai Idősek Otthona igazgatójának kinevezési eljárása. A demográfiai, család és szociális ügyekért felelős miniszter 2026. szeptember 24-én hozzájárulását adta Gorán Kuzma kinevezéséhez a Lendvai Idősek Otthona igazgatói tisztségére. A minisztérium a döntés meghozatalakor a Lendva község által megfogalmazott negatív véleményt is figyelembe vette, amelyre döntésének indoklásában kifejezetten hivatkozik. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A Lendvai Idősek Otthona igazgatójának kinevezése nem volt előzmény nélküli. A májusban meghirdetett igazgatói pályázatra két jelölt jelentkezett, egyikük később visszalépett. Az intézmény tanácsa júniusban Gorán Kuzmát választotta ki a következő 5 éves időszakra. A végleges kinevezéshez azonban szükség volt Lendva község véleményére és a minisztérium hozzájárulására is. A Lendvai községi tanács szeptemberben negatív véleményt adott Kuzma újraválasztására. A kifogások között szerepelt a pályázati dokumentáció hiányossága, többek között az intézmény fejlesztésére vonatkozó program hiánya. A bizottság emellett úgy ítélte meg, hogy az igazgató eddigi munkájában nem volt kellően hangsúlyos a fejlesztési szemlélet, és a községgel való együttműködésben is voltak hiányosságok. Kritikák hangzottak el egyes döntéseknek a szolgáltatások igénybevevőire, hozzátartozóikra és a helyi közösségre gyakorolt hatásával kapcsolatban is. A minisztérium döntése és az ügy kapcsán megszólalt Rahela Hojnik Kelenc, a Lendvai Idősek Otthona tanácsának elnöke is, aki rádiónknak így szólt.
2: Az ügy lezárásáig vezető út nem volt egyszerű. Az elmúlt hónapokban számos fenntartás és vád merült fel a jelölt eddigi munkája és maga az eljárás kapcsán. A közintézmény munkájának kritikus értékelése jogos és szükséges. Ugyanakkor helyes az is, hogy az embert és munkáját ellenőrizhető tények, elért eredmények és a ténylegesen elvégzett feladatok alapján ítéljék meg. A minisztérium döntése során különös figyelmet fordított a jelölt munkájának eredményeire. Az intézmény fejlődésére, az otthoni segítségnyújtás kiterjesztésére és megerősítésére, az új ellátási formák kidolgozására, a sikeresen végrehajtott beruházási projektekre, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges új kapacitások megszerzésére. Ennek alapján jóváhagyta Gorán Kuzma kinevezését. Ezen az alkalmon köszönetet mondok a Demográfiai, Családügyi és Szociális Minisztériumnak, valamint Mateja Ribics miniszter asszonynak az eljárás szakszerű és átfogó kezeléséért. Őszinte köszönetet mondok Horváth Ferenc képviselőnek, aki a legnagyobb bizonytalanság idején sem maradt tétlen, hanem arra törekedett, hogy minden tényt meghallgassanak, és a döntést alapos mérlegelés után hozzák meg. Köszönet illeti továbbá számos muravidéki polgármestert, Szücs Deán képviselőt és József Horváth egykori képviselőt is, akik készen voltak meghallgatni, ellenőrizni a körülményeket és segíteni a megoldás keresésében.
3: Preveriti okoliscine, impomagati priskanyu resitve.
1: A kinevezési folyamat lezárása ellenére a tanácselnöke nem lát győzteseket ebben a történetben.
2: A döntés megszületett. Most mindannyiunknak lehetőségünk van arra, hogy túllépjünk a nézeteltéréseken. Újra megkezdjük a párbeszédet, és az emberek javára, valamint a Lendvai Idősek Polgárok Otthonának további fejlődése érdekében működjünk együtt. Azt szeretném, ha a történtekből elsősorban egy tanulságot vonnánk le, hogy az emberek jólétének mindig fontosabbnak kell lennie a személyes sérelmeknél, a politikai nézeteltéréseknél, és annál a kérdésnél, hogy kinek volt az utolsó szava. Amikor a legközelebb mindannyian a saját oldalunkon ülünk az asztalnál, emlékezzünk arra, kinek köszönhetően ülünk egyáltalán az adott asztalnál. Az emberek miatt. Elsősorban nekik tartozunk felelősséggel.
3: Zaradi ljudi, njim smo namreč najprej odgovorni.

0: A hosszantartó szárazság visszavetette a gombák növekedését. Bőségesebb eső nélkül az idei gombaszezon nagyon szegényes lehet. Bár a szeptember általában a vargánya, a rókagomba és az őzlábgomba szedésének főszezonja, az erdő talaja idén rendkívül kiszáradt, így kevesebb gomba található. Krisztián Málcsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
1: Gomborska szezona na območju Krajinskega parka Goričko se praktično še ni začela.
2: A gombaszezon a Goričko tájvédelmi park területén még el sem kezdődött, illetve még nincs szezon, mivel a nyári szárazság most az őszbeáltával is folytatódik. Ritka, nagyon ritka kivételektől eltekintve a szedhető gombák alapvetően nem teremnek.
1: Glede na vremensko napoved zelo zelo v kratkem ali pa v
2: Az időjárás előrejelzés alapján a nagyon-nagyon közeli jövőben valószínűleg nem, mert amilyen mértékben követtem az előrejelzést, egy héten belül nem várható nagyobb csapadék. Abban az esetben viszont, ha mégis lenne csapadék, és a hőmérséklet is az évszaknak megfelelően alakulna, néhány nappal az eső után már számíthatnánk gombákra. Véleményem szerint azonban a korábbi évekből megszokott gombaszezonra idén nem számíthatunk. Ez persze még nem jelenti azt, hogy másképp alakulna. Minden teljesen az időjárási körülményektől függ.
3: Az elmúlt években leggyakrabban vargánya, rókagomba, őzlábgomba, borostás, nemezes gomba, koralgomba, galamb gomba jelent meg az erdőkben. A gombaszedésnél különösen érvényes az óvatosság szabálya. Csak olyan gombát szedjünk le és fogyasszunk el, amelyet teljes biztonsággal ismerünk. Egyes fajok az egészségre ártalmasak, vagy akár mérgezőek is lehetnek, ezért a bizonytalanság soha ne legyen ok arra, hogy a gombát mégis hazavigyük. A gombaszedéskor különösen fontos betartani a következőket.
2: A gombát kizárólag jól szellőző kosarakba kell szedni, amelyekből a gombaspórái szabadon ki tudnak hullani. Ha viszont valaki a boltokban kapható hagyományos műanyag zacskókat használja, azt határozottan figyeljük. Figyelmeztetés, vagy végső esetben akár büntetést is kaphat az illető. A megengedett súlyra vonatkozóan pedig továbbra is ugyanaz a szabály érvényes. Személyenként 2 kg szedhető, és a gombát már a lelőhelyen, vagyis kint az erdőben legalább nagyjából meg kell tisztítani.
1: In to, da se pač gobe morajo vse v osnovi očistiti že na rastišču, gozdu.
3: Krisztián Málcsics rádiónknak elmondta azt is, hogy a túlzott erdei gombaszedés negatív hatásainak csökkentése és az erdei környezetben keletkező károk megelőzése érdekében a Goričkói Naturpark szakmunkatársai ebben az őszi időszakban ellenőrzést végeznek a gombaszedésre vonatkozó előírások és az erdei illemtan betartása érdekében. Az erdő kiváló hely a kikapcsolódásra, a természet megfigyelésére és az őszi tevékenységekre. Ha mindeközben gombának, gesztenyének vagy más erdei javaknak is örülhetünk, ne feledjük, hogy az erdő elsősorban sok növény és állatfaj élőhelye. Ezért látogatásunk legyen tisztelettudó és felelősségteljes. Ügyeljünk a saját biztonságunkra, ne tegyünk kárt az erdő talajában és növényzetében, valamint tartsuk be az erdei illemtan szabályait. Krisztián Málcsics többek közt arra is felhívta a figyelmet, hogy az erdőben járművel közlekedni csak az utakon szabad, kivéve, ha ezt külön jelző tábla tiltja. Ne hagyjunk szemetet és hulladékot az erdőben, hanem vigyük el egy szemetes kukába, vagy egy kijelölt hulladéklerakóba. Ne pusztítsuk el a gombákat, a gombafonalakat és az egyéb növényzetet. A gombák, az erdei gyümölcsök és a moha elengedhetetlenek az erdei élet biológiai sokféleségéhez. Ezért gyűjtésüket jogszabályok is korlátozzák. Ne rongáljuk az erdei infrastruktúrát. Az útbaigazító táblákat, jelzéseket, kerítéseket, padokat és egyéb berendezéseket tartsuk épségben az utánunk jövő látogatók számára. Legyünk a lehető legcsendesebbek, és ne zavarjuk az állatokat, a kutyákat pedig pórázon vezessük.
0: Önök a hétfői hírmagazint hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Hogyan választanak ma úti célt az utazók, és mi ösztönözheti őket arra, hogy tovább maradjanak? A Turizmus Világnapja alkalmából a muravidéki idegenforgalomról, a digitális lehetőségekről és az idei idény tapasztalatairól beszélgetünk vendégeinkkel. Az aktuális szerdán 11 óra 5 perctől lesz műsoron, ismétlése aznap 17 órakor hallható. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Idén is izgalmas versenyt hozott a petesházi döntő. A hatszoros bajnok Matic Ivácsics nem jutott be a fináléba, így elveszítette esélyét 7. országos bajnoki címére. A lendvai színekben versenyző Ivácsics a 20. előfutam utolsó körében az Ange Görmekkel vívott csata közben bukott. A reményfutamban pedig a rajtnál lefulladt a motorja, így nem tudott elindulni. Görmek másodikként biztosította helyét a döntőben Sven Cserjak mögött, és végül megszerezte első felnőtt országos bajnoki címét. A finálét Cserjak nyerte, aki az U21-es bajnoki címet is begyűjtötte. Az új szlovén bajnokot hallják.
2: Čutki so vrhunski, malo sem zmatran, včeri sem imel tekmo v Angliji, direkt prišel 2 ure spanja, tako da res naporen vikend. Vesel sem naslova državnega prvaka, zato sem garal že par let in končno ratal.
3: Fantasztikus érzés. Kicsit fáradt vagyok, hiszen tegnap még Angliában versenyeztem, onnan egyenesen idejöttem, és mindössze 2 órát aludtam. Nagyon kemény hétvége volt. Nagyon örülök az országos bajnoki címnek. Már néhány éve dolgozom ezért, és végre sikerült. Ésszel kellett versenyeznem, nem akartam kockáztatni. A legfontosabb az volt, hogy fejben ott legyek, és eljussak a célig. A pálya valóban nagyon nehéz volt. Rengeteg gödör és barázda alakult ki rajta, így nehéz volt motorozni és versenyezni is. Gyakorlatilag minden a rajtom múlt. A nap végén azonban elégedett vagyok. Próbáltam kizárni mindent a fejemből. Új nap, új verseny, menni kell a győzelemért. Jó, hogy új versenyzők érkeznek a szlovén salakmotorozásba. Ettől érdekesebb és színesebb lesz a sport, és ez mindenképpen jót tesz neki.
2: Res je dober, da so novi vozniki, da prihajajo novi vozniki v Sloveniji, da res malo bolj zanimiv, malo bolj pestro, da dvigne sport.
1: Cserjak és Görmek mögött az osztrák Gabmeier lett a 3., az ausztrál West pedig a 4. Cserjak az U21-esek között is megszerezte a bajnoki címet.
4: Neverjetni rész, nézem Koperčakval, de bolszat köztákkal a konclu, koki kazar, takoszlabozt ez a dansz.
5: Hihetetlen érzés, tényleg. Nem számítottam arra, hogy végül így alakul, főleg annak fényében, hogy milyen rossz állapotban volt ma a pálya. A végén megtérült az egész éves munkám. Nagyon sok versenyen indultam az idén, és azt hiszem, ennél szebb befejezést alig ha kívánhattam volna. A pálya nagyon rossz állapotban volt, különleges és rendkívül nehéz volt rajta versenyezni. Elsősorban a tudás és a megfelelő gondolkodás számított. Az is megmutatkozott, mennyit jelentett a téli felkészülés, különösen a fizikai munka. A pálya mindenkinek ugyanolyan volt. Aki itt a legjobban teljesített, az lett a győztes. Én mindig úgy gondolkodom, nem én estem el, hanem ő. Vagyis én voltam a jobb. Megjegyzem magamnak, hogy egy ilyen pályán lehetnek gödrök és hasonló nehézségek, és ezt is figyelembe veszem a jövőben. De ha ebben a sportban félsz, akkor jobb, ha abba hagyod.
1: Matic Ivácsics számára ezúttal nem jött ki a lépés. A hatszoros bajnoka a reményfutamban sem tudott elindulni, így át kellett adnia a bajnoki címet Görmeknek.
6: Nagyon csalódott vagyok. Egész szezonban különböző problémákkal küzdök, mindig akad valami, ami hátráltat, és egyszerűen nem tudok visszakerülni a megfelelő kerékvágásba. Az utóbbi 2 hónapban keményen dolgoztunk, a motorokon és az edzéseken is sokat javítottunk. Ma is látszott, hogy az utolsó futamban az első kanyar kijáratánál egy kicsit rosszul vettem az ívet. Utána Görmeket üldöztem, és az is látszott, hogy gyorsabb voltam nála, de egy kicsit elvette a gázt, én pedig megcsúsztam, és már nem tudtam mit tenni. Szerencsére le tudtam ugrani a motorról, így mindketten a saját motorunkkal tudtunk bemenni. A reményfutamban pedig leesett a gyújtás megszakító, ezért leállt a motor. Gratulálok Svennek, hogy megnyerte a versenyt, és Ange Görmeknek is, hogy megszerezte első felnőtt országos bajnoki címét. Ma a srácok jobbak voltak. Nem fogom feladni. Ami ma történt, még inkább motivál, hogy jövőre ne a címvédésért, hanem a bajnoki cím megszerzésért szálljak harcba. Nincs mit tenni. A srácok egyszerűen jól versenyeznek. Talán nem is voltam annyival rosszabb, inkább egy kis balszerencse is közrejátszott, és ezért végeztem ott, ahol.
7: Mogoče ne, da sem bil danes tukaj slabši, ampak mičken nešportne sreče in sem tukaj, kjer sem.
1: Az országos bajnokság két forduló alapján tehát Anzsé Görmék élet, aki Körskóban és Petesházan is fontos pontokat szerzett a bajnoki címhez. Matic Ivácsics lett a második, Szentszerják pedig a harmadik az összetetben.

0: A fennlőtt mezőny mellett vasárnap Petesházán a fiatal speedway versenyzők is megküzdöttek az országos bajnoki címért. A 12 és 16 év közötti fiatalok 250 köbcentiméteres motorokkal álltak rajthoz. A bajnoki címért elsősorban Domen Gráczner és Tilen Prachsoba küzdött. Gráczner 2 pontos előnnyel érkezett Petesházára, és végül megszerezte a bajnoki címet.
1: Čutim se zelo dobro, pozitivno in sem vesel, da drugo dirko v kategoriji 250 kubičnih motorjev mi je ratal v svoji državnega prvaka in sem res brez besed.
2: Nagyon jól érzem magam, és nagyon örülök, hogy a 250 köbcentis kategóriában már a második versenyemen sikerült országos bajnoki címet szereznem. Szinte nem is találok szavakat. Körsko nekem valamivel jobban sikerült, ott nem volt ilyen erős a mezőny. Ez a pálya viszont nem igazán feküdt nekem. Elhatároztam, hogy mindent beleadok, és megpróbálok a lehető legjobban koncentrálni. Végül sikerült. Olyan eredményeket szeretnék elérni, mint Sven, és én is ezen az úton szeretnék tovább menni.
1: Ja, hogy most takasztó pinek, hogy ma Sven, po takik poti.
0: A versenyt a 15 éves Dan Storm Thompson nyerte, aki a hétfős mezőnyben végig az élmezőnyhöz tartozott. A nehéz pályán pedig kifejezetten élvezte a versenyzést.
3: It was very fun, it was a hard track. It was very grippy and slick sometimes, but and it was kind of deep.
4: Nagyon élveztem a versenyt. A pálya kemény volt, néhol nagyon tapadós, máshol viszont csúszós, ráadásul elég mély is, de éppen ettől volt igazán szórakoztató. Jó verseny volt, erős ellenfelekkel. Az első két futamban inkább belül mentem, de ott túl csúszós volt a pálya, és túl sok keréknyom alakult ki. Ezért kijebb húzódtam, ahol jobban tapadt a talaj, és sokkal jobban működött a motor. A döntőben rosszul rajta. Az első kanyar sem sikerült jól, de aztán megtaláltam a megfelelő ritmust. Éreztem, hogy gyorsabb vagyok Marek Zimánnál, ezért folyamatosan támadtam, és végül sikerült megelőznöm. Nagyon örülök a győzelemnek, de leginkább annak örülök, hogy itt lehetek, 250 köbcentis motorral versenyezhetek. Egyszerűen imádok versenyezni.
3: I'm mostly happy that I can be here and race 250 and yeah, just racing. I love racing.
0: Sajnos ebben a géposztályban sem maradtunk bukások nélkül. A szlovák Andrej Törniket a mentőautó vitte le a pályáról, a hírek szerint azonban jól van. A verseny előtt néhány bemutató kört futott a fiatal hazai tehetség, a Speedway Team Lendva legfiatalabb tagja Benjamin Verhovnik. Szombaton a Sven Cerjak és Gregor Zorko alkotta kettőssel Szlovénia a németországi U19-es páros salakmotoros Európa-bajnokság döntőjében a hatodik helyen végzett. Szintén szombaton Torunban rendezték a Speedway Grand Prix sorozat döntőjét. A világbajnoki címet a brit Robert Lambert szerezte meg pályafutása során először. Az ezüst érmet Bartosz Szmarzlik, a bronzot pedig Brady Kurtz nyerte. Lambert a toruni döntő futamát is megnyerte, és ezzel megszerezte első egyéni világbajnoki címét. Mára ennyi fért műsorunkba, amelyet teljes egészében a salakmotorozásnak szenteltünk. Kedden tenisszel, atlétikával és labdarúgással várjuk a kedves hallgatókat. Számítunk figyelmükre. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
5: MMR. MMR. A zene összeköt.
6: Horizont.
7: A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában megismerhetik Bráno Jakubovicsot, a Dubioza Kollektív együttes frontemberét közelebbről is, hiszen a Moe Dubioza című kiadványa már szlovénül is olvasható. Karcolataiban őszintén szól arról, hogy az élet legnehezebb körülményei közepette is az ember megőrizheti belső tartását. Voltaképpen még csak akkor igazán. A szerzővel Botka Ágnes beszélget.
6: Horizont.

0: A házi kedvenceknek, kutyáknak, macskáknak, nyusziknak vagy más kis állatoknak ugyanúgy szükségük van mozgásra, mint nekünk embereknek. A mozgás nem csak az egészségük megőrzéséhez fontos, hanem a jókedvükhöz és a kiegyensúlyozott viselkedéshez is. Tappancs és társai mozgásra invitálja ma a kedves hallgatókat, akiknek menet közben szép jó napot és jó vételt is kívánnak. A kutyák esetében a rendszeres sétáltatás a gazdi alapvető feladata. Akkor is, ha kertes házban élünk, közel sem elég, ha csak kiengedjük őket a kertbe. Ők szaglászni, felfedezni, találkozni szeretnének más kutyákkal és emberekkel. A szakemberek napi legalább 2-3 sétát javasolnak, különösen az aktív fajtáknál. A mozgás segít levezetni a fölös energiát, így a kutya nyugodtabb lesz otthon, és kevesebb eséllyel rág meg mindent, amit nem kellene. A macskáknál a helyzet más. Ők természetüknél fogva vadászok, ezért fontos, hogy otthon is legyen lehetőségük mozgásra és játékra. Egy lakásban élő cica számára nélkülözhetetlenek a mászókák, kaparófák, interaktív játékok és a gazdival közös játékidő. Így megőrizhetik izomzatukat, ügyességüket és mentális frissességüket. A nyuszik és más kis állatok, például tengeri malacok szintén szeretnek mozogni. Nekik biztonságos kifuttóra, tágas ketrecre és napi mozgási lehetőségre van szükségük. Különben elhízhatnak és letargikussá válhatnak. A mozgás hiány hosszú távon komoly gondokat okozhat kedvencünknek. Az elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, ízületi problémák, sőt, viselkedési zavarok is kialakulhatnak. Egy unatkozó, mozgáshiányos állat gyakran válik agresszívvé, rombolóvá vagy apatikussá. Nos, ki tudja ezt a legjobban, ha nem az állatorvosok, akik kedvencekkel foglalkoznak nap mint nap. Az említett tényt is szem előtt tartva, a lendvai állategészségügyi rendelő munkatársai azon a kellemes október 12-i vasárnapon sétát szerveztek a kutyákkal. A mintegy 7 kilométeres túra útvonala a Hotiza környéki mezei és erdei utakon vezette a valóban szép számú csapatot. Néhány gazdi kedvencével együtt az Állatbarát magazinnak is bemutatkozott és véleményezte a kellemes kalandot.
1: Bogár Tadea és a kutyám Border Collie Bella.
2: Bellával már találkoztunk korábban is, most a sétát találkoztunk, amelyet az állategészségügyi rendelő szervezi harmadik alkalommal, és azért szerettem volna beszélgetni önnel, hogy a kutya gazdiaként mit tesz azért, hogy a kutyus eleget mozogja?
1: Rengetegen kell mozognunk, majdnem minden nap kéne mennünk sétálni, kötelező. Most is látni, nem? Most is lássuk, hogy megálltunk, és őneké már kell tovább indulni, mivel border collie a faj, és tudni kell róluk, hogy hiperaktívak, nagyon sokat kell velük foglalkoznunk, úgyhogy otthon is, amikor kimegyek az udvarra, az az első, Bella, gyere! Az az első, hogy kell egy labdát dobnom, vagy valami botot.
2: Uh-huh. El tudja képzelni, hogy olyan kutyája volna, amely csak nyugodtan lenne egész nap, és nem kellene vele a reggeli sétán túl semmit csinálni?
1: Nem, mivel én is sportoló vagyok szívemből, imádom a mozgást, és az én karakterem és az ő karaktere egybe folyik, úgyhogy... Uh-huh.
2: És gondolom az egészségéhez is ezzel hozzájárul.
1: Igen.
2: Mindkettő.
1: Igen. Mindkettő, igen.
3: Jó napot kívánok, Magyar Melinda vagyok. Eljöttem egy gyaloktúrára a Bella nevű kutyáme. Jó fekete labrador, szótfokadó, 10 éves.
2: Nagyon szutfogadó, és mennyire fontos neki a mozgás ön szerint?
3: Szerintem nagyon fontos a kutya mozgása, nagyon jó, hogy a többi kutya társaságában is van, itt szocializálódik, amúgy is sokat sétálunk, még megvan, hogy 10 000 lépést is még csinálunk, úgyhogy szeret sétálni.
2: És az egészségére mennyire van kihatással az, hogyha nem tudnak mozogni?
3: Hát szerintem akkor a kutya elhízik, a táplálkozás nagyon fontos, hogy jó kaját vegyünk neki, nem valami ócska, 10 eurós, 20 kilós acskokat, hanem a jó a táplálék, a kutya táplálék az belekerül egy bizonyos összegbe. Nagyon fontos, hogy sétáljanak, nem hízik el.
2: El tudja képzelni, hogy valami lusta kutyája lenne?
3: Nem. Mikor választottuk a kutya fajtát, akkor is a partnerem úgy volt, hogy ilyen border collie, vagy Russell, Jack Russell-t. De ilyen meg azon voltam, hogy legyen labrador, mégis azok túl aktívak, annyira aktív megint nem vagyok, mint egy labradorhoz való, úgyhogy az is szerintem meg kell fontolni, milyen kutyád legyen. Ilyen csivava az ilyen otthon ülni, legyen a lakásba, egy nagyobb termetű, avve meg mégis a ház körül vannak, sétálni kell velük. Úgyhogy, ha van kutyád, az téged is mozgat, hogy mozogni kell, hogy neked is jó, meg a kutyának is, minél többet a természetben vagyunk.
2: Szia! Te nagyon fiatal vagy, és itt közreműködsz velünk, illetve sétálsz velünk. Hogy hívnak?
4: Horváth Hanna Júlia vagyok.
2: És ha jól tudom, te nem hoztál magaddal kutyát, otthon pedig cicáid vannak, akkor miért jöttél?
4: Azért, mert a Melindának a kutyájával jöttünk sétálni.
2: Egyébként szereted a kutyákat? Most is egyre vigyázol?
4: Igen, a apukámnak, az új feleségének is van kutyája, és azzal is szoktam menni sétálni.
2: Igen? És magadnak nem szeretnél egyet?
4: Én mikor nagy leszek, úgy döntöttem, hogy 3 kutyám lesz.
2: 3? Egyforma?
4: Nem egyforma fajtájú. Lesz egy husky, lesz 2 olyan, aminek nem tudom a fajtálát.
2: Tehát szeretsz te is sokat mozogni ezek szerint?
4: Igen.
2: És mit szeretsz legjobban, sétálni, vagy valami mást?
4: Én nem annyira sétálni, én kicsit jobban tollas labdázni, vagy kosár labdázni.
2: És gondolod, hogy itt a kutyus neked tud segíteni?
4: Nem, de viszont lehet vele labdázni.
5: Ez én nevem, Dária Huzimet. Velünk van még az egyik kutyám, önző neve Marduk, két kínai, mesztelen kutya. Ők lehetnek mesztelenek és normál szőrözetűek, nálom most mind mesztelenek. És így nagyon szeret más kutyákkal társalogni, és imád ilyen sétákat is. És mindenképpen nagyon fontos szerintem a kutyáknál, hogy mozognak, hogy kimozdul. Most ha nem is minden napi séta, ami az ideális, de legalább párszor hetente sétáltatás, mivel levezetik a feszültséget, kiadják magukból az energiát, és ami még a legfontosabb, az is, hogy velünk sétálnak, és mi is ott vagyunk eszközben, hogy erősítjük ezt a köteléket a kutyánkkal, ami nagyon fontos.
6: A nevem Lea Bochnes, velem van Roke Pin a hosszában, egy rövidszörű kolléról van szó, amelyik szeret mindig sétára menni, persze egyértelmű, tehát egy aktív fajtáról van szó itten, és ideális persze lenne napi szinten, legalább egy hosszabb séta, hogy megtörténne, amúgy meg hetente legalább egyszer, kétszer, hát egyesek azt mondanák, nagyon hosszabb séta.
2: Az mennyit jelent?
6: Hát azt jelent, hogy olyan 6-7-10, attól függ. Én mennyit bírok, a kutya bírja többet, a kutyák bírják többet, kilométert azért sétálni szoktunk.
2: A sétáltatáson túl más mozgásformát mit szokott beiktatni?
6: Hát a sétában közben, amiről szól, szerintem egy ilyen mentális stimuláció is van persze, nem csak a testi stimulációról van szó, és itt-ott akkor van olyan is, hogy odahívom, vagy valamit elkérek tőle, hogy üljön le, vagy pedig egy kör csináljon körülöttem, vagy ha vadat látunk, megmondom neki, nézd, őzik-e, és akkor keresi és megnézi. Amúgy még csak épp az, hogy engedem, hogy szaglál, az a legfontosabb szerintem, mert mégis úgy belefáradni, sok információ, sok mentális stimulációt kap. Tehát a séta szerintem nem, a sétán szerintem nem az a fontos, hogy mi járunk és megyünk, és nem is nézzük, hogy a kutya mit csinál, hanem amúgy, hogy megengedjük neki, hogy a világgal közre működjön, és felfogja, hogy milyen illat, mi történik körülötte.
0: Szóval ez esetben is a telefont távol tartani, persze, és foglalkozni az állattal.
6: Persze, mindenképpen. Az nem csak az állatnak jó tesz, hanem nekünk is. Meg például nagyon érdekes, hogy vannak olyan stúdiák, ahol bemutatták, hogy a kutyát nagyon frusztrálja, hogyha ő közreműködik az emberrel, az ember még nézi a telefon. Tehát ő nagyon is nagyon jól érezi, hogy az nem az, és hogy így valamilyen módon helyettesítve van, vagy pedig nincs a 100%-os energia rá fektetve, és ő szeretne persze kommunikálni az emberrel, a tulajdonossal, úgyhogy a telefon persze nem oda való. Kell a telefon velünk, nehogy valami legyen. Volt már nekem olyan, hogy a bokám kifordult, és akkor jó volt, hogy volt a telefon, valaki eljött, értem, mert másfél kilométert lejárni ilyen bokával nehéz lett volna, de amúgy talán egy zacsiba, egy táskába, vagy valamibe úgy kéne, nem a kezünkbe.
7: Tappancs és társai.
8: A szakemberek hangsúlyozzák, minden gazdinak a kedvence fajtájához, korához és egészségi állapotához igazított mozgásformát kell biztosítania. Egy idős kutyának elég lehet egy rövidebb, nyugodt séta, míg egy fiatal, energikus ebnek szüksége van futásra, labdázásra vagy akár kutyás sportokra. A mozgás tehát nem luxus, hanem a szeretet egyik legfontosabb formája. Így gondoskodunk arról, hogy kedvencünk hosszú, boldog és egészséges életet élhessen.
0: Matea Kolár a Lendvai Állategészségügyi Rendelő vezetője, akit azért kértünk mikrofonunk elé, hogy elárulja nekünk, miért szervezik ezúttal már harmadszor a sétát a kutyusoknak és gazdiknak, s egyáltalán miért és hogyan pattant ki az ötlet. Hogyan is lehet különböző kutyafajtákat és különböző gazdi típusokat a közös túrán a látottakhoz hasonló kellemes időtöltésre bírni.
9: Ta ideja se je rodila pred 3 leti, kar tak, v bistvu smo se menjali ob kavici, da bi se dobro bilo z našimi strankami podružiti.
10: Az ötlet 3 éve született, amikor mi, munkatársak, kávézás közben arról beszélgettünk, hogy ügyfeleinkkel talán a rendelő falain kívül is jó volna egy kicsit társalogni. Mert a kutyák az ambulancián feszegnek, nem olyan felszabadultak, mint a természet olyan szép környezetében, mint amilyenben ma vagyunk. A gazdik nagy része szintén nagyon kellemes ember, s így azon a beszélgetésen eldőlt. A kellemeset és a hasznosat egyesítjük egy ilyen kutyasétáltatási túrán. Eleinte kissé azért aggódtunk, hogy vajon a kutyák mennyire lesznek egymás közt kompatibilisek. A fajták, a karakterek, s nem utolsó sorban a nevelés szempontjából is a kutyusok nagyon széles skálája van jelen. De már az első alkalommal megállapítottuk, hogy a kutyáknak, amikor egy számukra ismeretlen környezetbe kerülnek, a viselkedésük is megváltozik. Nem annyira magabiztosak, óvatosabbak és egész napon át szép lassan ismerkednek egymással. És a végén egy ilyen kellemes társalgás alakul ki.
0: A mozgás a 4 lábú kedvenceink számára ugyanolyan fontos, mint nekünk embereknek, nem de?
10: Valójában nagyon hasonlítunk. Ugye mi is, ha nem mozgunk eleget és helytelenül táplálkozunk, előbb-utóbb valamilyen egészségügyi nehézséggel szembesülünk. Ugyanígy van ez a kutyusoknál. Soknál jelentkezik a cukorbetegség vagy a mozgásszervi panaszok. Nem utolsó sorban az allergiák is a helytelen táplálkozás és a kelleténél kevesebb mozgás miatt alakulnak ki. És amikor ilyen természetes környezetben vagyunk velük, azonnal látjuk, hogyan érzik magukat a kedvencek, meg hát nekünk is jót tesz a társalgás. Végső soron, amikor állatorvosként tovább figyeljük a kutyát és a mozgását, a gazdinak az edzések, sétáltatás kapcsán esetleg konkrét tanácsot adhatunk, hogy mit változtassanak eddigi szokásaikon.
0: A jó tanácsból soha sincs felesleg, de mit kezdjen a gazdi, ha a kedvence egyszerűen csak lusta?
9: V bistvu je tako, da bi težko rekla, da je kakšno pasmo v osnovi leda.
10: Valójában nem mondhatnám azt, hogy valamelyik kutyafajta alapból lusta volna. Talán egyesek inkább hosszú távolságon szeretnek mozogni, a másikak úgynevezett rövid távfutók. Igazából mindegyik élőlény szereti a mozgást. Később, amikor már belekerült a mozgáshiány bűvös körébe, ez már nem igaz, hiszen akkor már a túlsúly és a gyenge erőnlét miatt, hasonlóan mint mi emberek, a mozgást sem szeretik. De hogy ez ne következzen be, már megelőzésképpen elegendő mozgást kell biztosítani, amit a fajtához kell igazítani.
8: Az 1-től 7 éves felnőtt kutyák mozgásigénye fajtától függően változik, de általában napi 1-2 óra aktivitás szükséges az optimális egészség fenntartásához. Ez magában foglalja a sétákat, játékot, futást és mentális stimulációt is. A kistermetű kutyáknak, például a Chihuahuának és a Mopsnak napi 30-60 perc mozgásra van szüksége, séta és lakáson belüli játék formájában. Egy Beagle vagy Cocker Spaniel nagyságú kutyus 60-90 perc mozgással lesz boldog, ami azt jelenti, hogy sétálni, futni és labdával is szeret játszani. A nagytermetű kutyák, mint amilyen a Labrador vagy a Golden Retriever, mozgásigénye másfél óra és 2 óra között optimális naponta. A séta és a futás mellett az agility beiktatása is ajánlott. És akkor itt vannak még a munkakutyák. A Border Collie vagy a belga juhász, amelynek akkor lesz szép és egészséges az élete, ha naponta több mint 2 órát mozog. Ez azt jelenti, hogy intenzíven fut, miközben gazdia mentális kihívásokkal is tarkítja mozgását. A napi mozgás során a kutyák számos szocializációs lehetőséget kapnak, amely elengedhetetlen a kiegyensúlyozott személyiség fejlődéséhez. A kutyafuttatókban, parkokban és sétákon való találkozások lehetőséget adnak más kutyákkal és emberekkel való interakcióra. A rendszeres mozgás során a kutyák megtanulják, hogyan viselkedjenek különböző szituációkban. Megtanulják olvasni más kutyák testbeszédét, gyakorolják a játékos viselkedést és fejlesztik kommunikációs készségeiket. Ez különösen fontos a városi környezetben élő kutyák számára, akik gyakran találkoznak ismeretlen emberekkel és állatokkal. A szocializáció hiánya félénkséghez, agresszivitáshoz vagy túlzott izgalomhoz vezethet, amikor a kutya új helyzetekkel találkozik. A napi mozgás biztosítása talán az egyik legfontosabb dolog, amit egy felelős kutyatartó tehet négylábú társáért. Ez nem csupán kötelezettség, hanem lehetőség arra, hogy mindketten egészségesebbek, boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek.

Tappancs és társai, valamint a hotizai séta résztvevői, Matea Kolár, Bacsi Jászna, Pisznyák Attila, Király Tomislav, Torma Róbert és Cigán Szilvia köszöni a figyelmüket. A viszont hallásra!

0: Tappancs és társai.
1: MMR.
2: A mi rádiónk.
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: Hogyan választanak ma úti célt az utazók, és mi ösztönözheti őket arra, hogy tovább maradjanak? A Turizmus Világnapja alkalmából a muravidéki idegenforgalomról, a digitális lehetőségekről és az idei idény tapasztalatairól beszélgetünk vendégeinkkel. Az aktuális szerdán 11 óra 5 perctől lesz műsoron, ismétlése aznap 17 órakor hallható. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Aktuális. Fókuszba hozzuk.

0: Horizont.
1: A Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában megismerhetik Bráno Jakubovicsot, a Dubioza kollektív együttes frontemberét közelebbről is. Hiszen a Moe Dubioze című kiadványa már szlovénül is olvasható. Karcolataiban őszintén szól arról, hogy az élet legnehezebb körülményei közepette is az ember megőrizheti belső tartását. Voltaképpen még csak akkor igazán. A szerzővel Botka Ágnes beszélget.
0: Horizont.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

két percben azt, amit nem lehet. Hogyan játszom el két percben, mondd csak az életem, s hogyan adjam el mindazt, ami bennem él.

azt, amit nem lehet. Hogyan játszom el két percbe, mondd csak az életem, s hogyan adjam el mindazt, ami bennem él.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.
1: MMR.
2: A mi rádiónk.

Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. MMR.